0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most például az a dal, ami a 2026-os foci VB alatt, hogyha rendszeresen néztük a meccseket, valószínűleg így a tudat alattinkba kúszott, nem is tudunk róla, előadták kétszer is, egyszer a labdarúgó világbajnokság nyitó ünnepségén június 11-én, aztán pedig július 19-én a döntő félidei sójában. A mérkőzések alatt a stadionok hangszóróiból és a közvetítésekben természetesen folyamatosan rotációban szólt a hivatalos himnusz, vagyis Shakira, Burna Boy és Die Die.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
3: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
2: Rádió
5: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és sokak fejében ott motoszkál a kérdés, hogy mikor lesz legközelebb Rádió Egy konténer játék. Úgyhogy gyorsan összefoglalom. Hétköznap vannak a játékok, Rádió Egyesek, Balázséknál is, napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél. Úgyhogy pörök tovább a nagy kulcsvadászat. Azt tudom, hogy a konténerben van többek közt egy új Cupra Ravel elektromos személyautó, 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszaka szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és egy 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgépcsomag. Ezekről már biztosan tudjuk, hogy ott vannak a konténerben, szóval játék hétköznap napközben itt a Rádió Egyen.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Switch Disco. Őket hozom a folytatásban, ugye a 2026-os születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között ott voltak ők is. Rengeteg sztárral dolgoztak már együtt, nagyon menő énekesekkel, énekesnőkkel, például Ella Hendersonnal, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e álom együttműködésük a bakancs listájukon. Ezt mondták.
1: Can't even begin to say like so many different ones.
2: Őszintén, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
0: Ebből két dolgot szűrtem le, a srácok nagyon nyitottak, sokféle, sokfajta emberre, a másik pedig az, hogy rengeteg zenei ötletük van még. Most sem egyedül érkeznek, hanem ez is egy DJ producer kollaboráció, Switch Disco Rehab Sam Felt és a Sleep Tonight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a konténer játékunk pedig dübörög tovább Rádió 1-eset napközben is, hogy a Balázséknál lesznek az első játékok, aztán Attisnál, este pedig Gergőnél. Folyamatosan bővül a nyeremények listája, új Cupra, Raval elektromos személyautó, és itt nézem a listát, aztán négy fő részére szóló családi pihenés, Kolping Family Resortban, aztán egy 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgépcsomag, és ez még csak a kezdet, ez meg a Get Lucky.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a folytatásban. Azt is mondhatnánk, hogy Ed Sheeran kalandozásai az EDM világában. Bár aki ős Martin Garrix rajongó, az nagyon rigóta ismeri ennek a dalnak a, hát mondjuk úgy demo verzióját. 12 év várakozás után jelent meg a dal. 2026-ra időzítették. Ugye 2014-ben kezdtek el dolgozni rajta, és egy évvel később már elkezdte játszani Martin Garrix a DJ szettjében. Évekig az egyik legkeresettebb kiadatlan dalukként tartották számon. És aztán jött 2026, Martin Garrix 30. szülinapi, és úgy volt vele, hogy tudjátok mit, rajongók, vártatok már eleget rá, ez a Martin Garrix Ed Sheeran kollaboráció, a Repeat It.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

rádió, ez csak igazi mai sláger, mert például Lói és a Golden Summer. Hát a nyártól nagyon úgy néz ki, hogy elköszönhetünk, de a Vénasszonyok nyarának még nem kell búcsút inteni, sőt, ha csak most kezdődik, az ugye jellemzően szeptember közepétől október első feléig tart, amikor még ilyen visszatérő, kellemesen meleg napos időszak van, na de a hőkupoláktól és a nagy forróságtól 2026-ban elköszönhetünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kicsit közelebb lett a tenger. 3,5 kilóval tarolt a legnagyobb szőlőfürt. Ünnepi testületi ülésen köszöntötték a város kiválóságait. Ünnepi testületi ülésen köszöntötték Komló kitüntetettjeit. Komló várossá nyilvánításának 75. évfordulója alkalmából. Az ünnepség helyszíne a Tóth Ferenc Színház és hangversenyterem volt. Az ünnepségen Polics József polgármester, Róna Ágnes alpolgármester, a képviselőtestület tagjai, a testvérvárosi delegációk és a meghívott vendégek vettek részt. Egy kicsit megint közelebb lett a tenger. A Budapestet a horvátországi Plócse kikötőjével összekötő úgynevezett Korridor 5C közlekedési folyosó teljes hossza mintegy 700 kilométer. Az építkezés 2001-ben indult, az elmúlt több mint két évtizedben azonban mindössze 465 kilométer készült el. A leghosszabb rész Budapest és Bosznia határa között egy-egy befüggő szakasz. Bosznia és Hercegovinában még 235 kilométert kell megépíteni, ami a tervek szerint 2030-ra valósul meg. Ezen a szakaszon megépül a világ 9. leghosszabb autópálya alagútja is. Az új autópálya szakasza Doboj-Medakovo útvonal része, a teljes hossza körülbelül 7 kilométer. Ismét irodalmi séta indul a Zsolnai negyedben. A gyönyörű parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között az irodalmi alkotások kíséretében járják be a történelmi helyszínt. 5. alkalommal szervezték meg Pécsett az országos csemege szőlő kiállítást és versenyt. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szent Miklóshegyi birtokán tartott jubileumi rendezvény nagy sikert aratott, 16 kiállító sorakozott fel, a látogatók 300 különböző szőlőfajtát kóstolhattak meg, 3,5 kiló volt a legnagyobb fürt. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad-Vémént csomópont után aszfaltoznak. A 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként csak egy-egy sáv járható. Jó utat, kellemes rádiózást kívánok ma is a Rádió 1-jel. Ma erősen felhős, borult időre számíthatunk. Baranyában többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután csak 20-21 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A csapadékból néhány milliméternyi, helyenként ennél több is összejöhet ma. Érdemes esernyővel, esőkabáttal útnak indulni, ma kifejezetten őszi időnk lesz.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik, meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Shakira és a Die Die a folytatásban, ami a Billboard szerint hivatalosan is a 2026-os nyár dala lett, kéz a kézben Ariana Grande dalával, a hit dal I Made You Love Me-vel. Úgy jött ki a matek, hogy több mint 200 ország online zenehallgatásait és eladásait összesítették. Egyébként tavaly ugyanebben az összesítésben Alex Foren végzett az Ordinary-vel, és további érdekesség, hogy azt is nézték, hogy mik azok a korábbi slágerek, amik idén nyáron visszatértek, hát például Michael Jackson a Billie Jean-nel, ez az életrajzi filmnek köszönhető, illetve

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a zenei változatosság nélkül. Balázsék reggel hatkor érkeznek, addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Mi van ezzel a nagyon szeretem agrál és élelmiszer gazdasági felelős minisztérium bejegyzése, nem tudom, hogy olvastátok-e, két magyar lipicai ló ügye. Hát ez a visszakért vagy vissza nem kért ajándékok története zseniális.
2: De mi volt a lóval?
1: Ugye a lóval az volt, hogy az angol királytól ők elvileg az agrár és élelmiszer gazdasági felelős minisztérium visszakért két lipicai lovat, amit pár éve adtak ajándékba kölcsön. Tehát ez már így önmagában nagyon fura, hogy ajándékba adom, de kölcsön adom, de hogy adom, mint adom. És ők most kitettek egy posztot, és arról szól a poszt, hogy az elmúlt napokban több sajtóorgánumban megjelent, hogy Magyarország vissza akarja kérni a harmadik Károly brit király udvarában található két magyar lipicai lovat. Oh. Ez nem igaz. A lovak 2024-ben kölcsönadási megállapodás alapján kerültek a királyi családhoz, és továbbra is a magyar állam tulajdonában vannak. Valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte. A levél pontatlanul fogalmazott. Ezt követően a hibát haladéktalanul korrigáltuk, és a brit fél számára is egyértelmű tettük. Nem akarjuk hazahozni a lovakat. Hogy kell ezt elképzelni valójában? Vizsgáljuk meg.
3: Nelson és Iveco.
1: Nelson és Iveco, ami egy kamion is egyben így van.
3: Igen. Nelsont azt még értem, ugye? A angol viszonylatban is, de az Iveco nevet nem, de ezen ne akadjunk meg. Tehát küldesz két lovat.
1: Ajándékba.
3: Ez egy kölcsönadási szerződés, tehát ők ugye szolgálatba állnak a brit királyi hadseregnél, vagy nem tudom hol, de tulajdonképpen akkor az a mi lovunk.
1: Igen.
3: Ugye?
1: Az a mi lovunk, amit megpróbálunk visszakérni.
3: De nem akarjuk visszakérni.
2: Most értelmeztem ezt a szöveget, amíg ti beszélgetetek itt. Az a helyzet, hogy ők kölcsönadták ugye a lovat, és hogy úgy akarják kölcsönkérni, vagy nem is akarják kölcsönkérni, mert azt akarják, hogy a magyar lipicai tenyésztés és a magyar-brit kapcsolatok nagykövetei legyenek. Tehát ez annyit jelent, hogy ki akarnak vinni néhány kis kancát oda, hogy...
1: Hogy szaporodjanak a lovat.
3: Jó, de kérdés, hogy mit írsz? Amit félre lehet úgy érteni, hogy kérem vissza a lovat.
2: Dear Lord, I hope this letter finds you well.
1: Igen, please.
2: Can I get my...
1: My horses back.
3: Ja.
1: Can I get my horses back. Igen. Tehát megírom neki, hogy kölcsön kérem. Majd ezek így lihegnek, nem adjuk oda, majd szólunk, írunk egy másik levelet, ahol tisztázzuk mi az írt. Mi nem is kértük vissza, csak rosszul írtunk valamit félreérthetően a levélben. Érted? Félreérthetően, pontatlanul fogalmaztunk. Nem visszakérjük.
3: Ez olyan, mint a same in English.
1: Same in English, igen
2: dear nagyjából. Charles.
1: Dear Charles, please give me the horses back. Oh no.
2: I attached a photo of my wife. No, this is a horse. Yes.
1: Very nice horses.
2: I hope Camilla is well. Yes. Please send back horse.
1: Majd megírjuk, hogy várj, tisztázzuk a dolgot. Nem kérjük vissza a lovakat, csak pontatlanul fogalmazunk. Oké, mondd meg nekem, ha add ide, add vissza, és a pontatlanul fogalmazok, mi az eredeti? Na. Meglátogatnánk őket? Lovagolnánk egyet rajtuk? Szeretnénk, hogy újra a magyar istálókat gazdagítsa? Hol van az ad vissza pontatlan fogalmazása ahhoz képest, hogy azt mondod, hogy pontatlanul fogalmaztunk. Akarjuk visszakérni.
2: Ezt jól megfogalmaztam. Ezt mondhatták, hogy szeretnék, biztos nagyon ilyen fennkörten fogalmaztak, és szeretnénk, ha újra felvirágoztatnánk a magyar lóudvarokat is ezekkel a nagyszerű paripákkal, és visszajöttek, hogy hát akkor küldjük.
1: Akkor küldjük. Nem küldjük.
2: De nem úgy akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy a ti udvarotok legyen magyar.
1: Igen, akkor mi megyünk oda, nem jön, ne gyertek ide. De adjátok vissza lovat, nem adjuk vissza lovat. Egyébként szemét dolog, hogy nem adják vissza lovakat. Azért azok a mi lopaink, azok lipicai lovak, ugye? Bár a lipicai származás az egyébként nem magyar, ugye? Tehát a lipicai lovak nem Magyarországról származnak, de nem is ez a lényeg, de hogy akkor most mi történik ebben az abszurd dologban? Egyébként ajándékot visszakérni, az nem annyira
2: nem elegáns. De ilyenkor leírod magadba a veszteséget, és továbbász. Nem próbálsz meg visszaszerezni valamit, nem?
1: Give me my horses back. No. Yes. No. Yes. No. Thank you.
2: És a végre, maybe.
1: Maybe. Igen. Vagy inkább az egészet felejtsétek el. Majd ment a másik levél, amiben leírják, hogy pontatlanul fogalmazunk, nem kérjük a lovakat?
3: Az irodalmi angol megfogalmazással lehetett baj? Tehát a fordító hibázott?
2: Igen.
1: Azért ez átmegy egy-két kézen, igen, ez a levél.
2: Hát figyelj, én nem tudom, szerintem az lehetett, hogy ők azt gondolták, hogy a ChatGPT segítsége pontosan elég lesz ez a levélhez, és nem fizettek az irodalmi fordító, és utána kiderült, hogy ez butaság volt. Uh-huh. Én erre tippelek.
1: Ők azt mondják, nem azt írták, hogy vissza akarjuk kapni, csak a kölcsönszerződést szeretnék felbontani.
3: Hát de az ugyanaz. Hát ha én már nem akarom neked kölcsön adni, az azt jelenti, hogy ad vissza. Ja. Tehát kölcsön adtam a Zsülnek egy telefontöltőt.
1: De szeretném felmondani a kölcsönadási szerződést.
3: És az azt jelenti, hogy adja vissza.
1: Tartsd meg a lovakat, csak ne legyen kölcsönadási szerződés. Az ugye elég értelmetlen. Na. Oké, mit tudunk felajánlani cserébe? Mit tudunk két, adják vissza a lovainkat?
3: Két puli kutyát.
1: Mi az, milyen olyan értékünk van? Mit tudunk, mi hasonló, hasonszőrű két lipicai? Mi van, ami nekünk van és nekik nincs, hogy ez a két ló ez visszakerüljön? Mit tudunk nekik adni?
2: Hát vannak ugye pumik.
1: Pumik, pulik, igen. És pulik, a szokásos, igen, és a szokásos magyarálatok.
3: Adjatod, jó. Szóval azt azért nehéz lesz Vizsla. Beadni Károlynak, hogy volt két és fél méter magas lovad, most van térmagasságig két kutyád, az nem ugyanaz.
1: Az nem ugyanaz, igen.
2: Vagy három vizsla, vagy hat vizslafül.
1: Igen. De van vizsla. Na jó. Nagyon jó megfejtés, a lovak értékében CBA utalvány. Vásárolják le nálunk a lovakat, igen. Nem?
2: De.
1: Vásárolják le, vigyék el. Tehát, hogy adjunk neki két rackajukot. Tehát, hogy valamit azért mi is tudunk adni. Nem szép dolog az angoloktól, hogy
2: de
1: nem
2: van nekünk az
1: a
2: hátas lovunk, az embetűs, mi annak a neve?
1: Muraközi? Mara gondolsz? Muraközi.
2: Muraközi, tessék. Azt
1: nem tudod, milyen...
3: Nem mutatna olyan szépen.
1: Rejtett tartalékai
3: van. Mert az egy olyan nagyon erős ló. Az egy munkaló.
1: Igen.
2: Munka. És akkor most akkor nem kell dolgozni Angliában, hogy mi van?
1: Azt mondja, hogy egy német Balázs két lóért, szerintem jó díj.
3: Ha zebrák megvannak még,
1: ha egyébként még élek a zebrák, akkor simán.
2: Hát most megnéztem a murakozit, hát ez nagyon cuki.
1: A murakozi lóak is iszonyatosan kedvesek.
3: Most ne kezd el, hogy neked kell legyen.
1: De a következő, harmadik, hogy megtanulok.
3: Ferencváros közepére.
1: Harmadik, hogy megtanulok lovagolni, a negyedik, hogy jövő héten kell egy ló.
2: Hát de hát én így nézek ki, így gondolok magamra, mint ahogy ezt a murakozi állít a Google-ben. Nézd meg, mi? Vagy vaskos lábak, vaskos has.
1: Igen, viszonylag alacsony ló, nagyon széles a háta, az gyönyörű. Nem egy olyan magas ló, vannak magasabb lovak, igen. Tehát mondjuk egy holland fríz az jóval magasabb mondjuk, mint egy muraközi.
2: Nagyon lassan mozog. Nem szabad megijeszteni.
1: Írjatok már, drága hallgatók, volt-e veletek olyan eset, amikor valaki adott valamit, akár úgy, hogy kölcsön adta, de gyorsabban visszakérte, mint erre mi szállítottak, és nem pénz, vagy megbánta, hogy odaadta, és ajándékformájában visszakérte. Van ilyen, hogy valaki visszakér ajándékot? Van olyan, hogy figyelj, kölcsön adtam, odaadtam, nem akartam, add vissza. Hoztunk nektek valamit, szeretnénk visszakapni? Jönnek ilyen SMS-ek?
3: Kapcsolatban a vállásnál ott biztos nagyon sok ilyen van.
1: Tehát például a vállásnál szülinapi ajándékot visszakérsz?
3: Hány ilyet hallod? Nem hallottál még ilyet? De
1: mennyire piti?
3: Nagyon, nagyon.
1: Tehát váltok, nagyon. Volt egy ajándékod, te odaadtad neki, ilyenek is jöhetnek, oké, férjek, feleségek, exek, nyugodtan.
3: De
1: volt,
3: az van sok.
1: Az van, tehát volt egy férjem, vett nekem egy kocsit, mi válunk, és jött az e-mail, vagy fölhívott, hogy add vissza az autót.
2: Kaphatok egy lovat?
1: Nem tudtam, hogy...
3: Igen, veszünk neked egyet.
1: Kapsz egy lovat, de csak kölcsön.
2: Olyan frizt kérek, most megnéztem.
1: A holland frizt nézed?
2: Igen, egy olyat, egy nagy frizurával.
1: Amin lovagoltam a Monsantitben, az elején, az egy holland frízló.
2: Komolyan.
1: Igen, az egy frízló volt. Az egy óriási nagy lovak.
2: Megfríz vagy sima?
1: Megfríz, és van egy pici csoki öntet. így tudod. Tehát, hogy tulajdonképpen ajándékot nem kérsz vissza. Se, nincs az életkörülmény. Azt adtam, azt rád költöttem, az a tiéd.
3: Vannak az érzésekbe változások. Egy csomó, de még szerintem baráti sztorit
1: is. De akkor is az fenntartott egy köztünk lévő nexust, akkor abban a formában az ajándék volt. Ha nekünk megromlik a viszonyunk, vagy eltávodunk, vagy elválunk, az akkori ajándékot jelentette.
3: Az akkori nexust jelentette. Ma meg már más a nexusunk. Ennyi. És ad vissza
1: az ajándékot.
2: Tegyük, adok neked pénzt, Feri, mert szeretlek, és azt mondom, hogy ki kéne szeretni a szemöldöködet.
3: Szerintem,
2: itt van 1 millió forint.
3: Szerintem több helyen hibázik az állítás.
2: Várjál. És akkor itt elmegyünk, és szabadságra rájövök, hogy nem is szeretlek igazán. Nem is írtál nekem semmilyen üzenetet.
3: De én közben kiszedettem 1 millióért a szemöldököt?
2: Igen, de bográcsosztál, és nem hívtál meg. Úgyhogy felbontom a kölcsönszerződésünket, és azt mondom neked, hogy Feri, nem vagy jó barátom, nem akarok a barátod, add vissza az 1 millió forintot, és nem érdekel.
3: De te kölcsön adtál nekem, nem ajándékot. Azt mondom, hogy tessék, ki van szedetve a szemöldököm 1 millióért, így már nem tudom visszaadni.
2: De már nem érdekel a szemöldököm, viszont az 1 millió forintom hiányzik a kasszából.
3: Hát így járták. Kicsim, ennyi. Akkor még szerettél, ide adtad, most
1: akkor vissza
3: nem
1: kell
3: adni.
1: Igen. Vagy nem kell visszaadni. Exem, amit kaptam tőle, fali képeket a falról a ruhák mellett. Érted? Tehát a képeket vitte el, úgyhogy ajándékba kapta.
2: De ez a legrosszabb fajta
1: visszavétel. Az mi egy fali képe? De ez mi ez? A bosszúról szól. Hát nem kell az a fali kép, azt adtad ajándékba, karácsonyra, születésnapra, azt nem ad, nem kéred vissza.
2: Plusz, hogy ahányszor ránéz, még te fogsz eszébe jutni. Ez igazi fartövön rugásos önmagadnak.
1: Igen. NK ajándékok, támogatások, visszakéred?
2: Hát ez vissza.
3: Hát most kéregetik.
1: Igen. Azt mondja, hogy beköltöztük albérletbe, haveromnak volt egy felesleges mosógépe, nekem adta ingyen 3 hónapra. Utána meg szólt, hogy ki tudnám-e fizetni a mosógépet, mert nem tudja kifizetni az autójának a szerelőjét.
3: Igen, megszorulsz, és akkor keresgélsz, hogy honnan tud egy kis pénzt beszedni.
1: Igen, tehát hogy körbenézed, kinél van kölcsön, jó, akkor add vissza, légy szíves, neked ugyan kölcsön, de akkor vedd már meg a mosógépet. Azért ez is egy szép fordítás.
2: Én megtaláltam a legdurvábbat, nem lesz durvább. A szüleim elváltak, apámtól kaptam 6 éves születésnapomra egy hifi tornyot, amit ő akkor már évek óta használt, majd egy év múlva visszakérte.
3: Hogy hiányzik neki?
1: Hogy micsoda, hogy adott neki egy hifi tornyot?
2: 6 éves volt, a születésnapjára az saját, tehát neki a saját használt hifi tornyát.
1: Jézus Mária.
2: Ugye elváltak a szülei, és egy év múlva visszakérte.
1: Jézus Mária. Na az milyen? Az milyen? Azért is vannak feketevesek.
2: De nagyon sok szempontból terhelt szitu, nem? Hát
1: igen, ez egy nagyon, igen. Nagyon terhelt szituáció, igen.
3: Apáméktól kaptam egy robogót. Amikor eladtam, hogy vegyek egy nagyobb motort, akkor apámék elkérték az ár felét, mert hát tőlük kaptam.
1: Micsoda? Tehát, hogy a szülei vettek neki egy robogót?
3: Igen, robogót, és akkor ugye levizsgázott. Nagyobb motorra akart egy nagyobb motort, eladta a robogót. És a papa mondta, hogy haló, azt én vettem neked ajándékba ugyan, de a fele pénz, az visszajár.
1: Ne csinálj!
3: Hát, szülőgyerek.
1: Milyen szülők? Milyen szülői kapcsolatok ezek? Tehát veszek egy ajándékot, majd amikor a gyerek tovább lépne ebből az ajándékból, akkor visszakérem a felét.
3: Igen, hogy ezt eladtad az ajándékot, a pénz fele az enyém.
2: Na, szép.
1: Jaj. Jogász szomszédom az ajándéknap fitorlát visszakérte, miután én már felszereltem a kertemben. Az milyen?
2: Ó, így kell feltenni? Jó, remélem, hogy jól néz ki.
1: Most, hogy feltetted, ez nagyon tetszik. Add már vissza. Figyelj, ehhez az embernek nem lenne pofa egyébként, nem? Hogy ezt így ebben a formában így megcsinált.
2: Lehet, hogy ő értékesíti ezeket a napvitorlákat, és akkor csak azt akarta, hogy megjegyen a kialakítása, hogy utána vegye magadnak egyet.
1: Igen. A karácsonyi ajándékokat kérnek vissza, NASZ ajándékba szülőktől, hétvégi telket, amit már mi műveltünk előtte. Egy nap olvasom a hirdetést, amiben hirdetik a telket. Kérdemezem az apámat, mi az? Lerázott azzal, hogy szüksége van az árára, de később visszafizeti. 40 éve várom. Kaptunk NASZ ajándékba egy telket, eladták a fejünk fölül, mert hogy kell nekik az ár. Tehát mennyire nem ugyanaz a spektrum, ahol mozgunk?
3: Megszorulsz,
1: milyen
3: az fontos.
1: Milyen durva családi kohéziók, együttállások vannak?
2: Ez amúgy a legrosszabb dolog, amikor valakinek éveken keresztül lebegtetnek valamit, tudod, hogy na, most ugye azért van ez, mert majd azt megkapod a végén. Most azért nem kapod, mert a végén megkapod, és amikor oda jutsz, hogy akkor megkapnád, akkor elveszik.
1: Igen, de ráadásul NASZ ajándékot, tudod, ami azért egy fontos nap, fontos ajándéka, szóval felfoghatatlan, hogy szülők hogy gondolkodnak. Férjem elvált tőle minden előzmény nélkül, el is költözött, semmit nem vitt magával. Fél után felhívott, hogy a tárolóban lévő szerszámokat ő visszakérje, és azt az aranynyakláncot, amit tőlem kapott a 10. házassági évfordulónkra. Meglepett, de, vagy tőle kaptam, meglepett, de visszaadtam, majd néhány hete látom instán posztolni az új barátnőjével, és a tőlem kapott aranynyaklánccal. Jön a férj, válik, visszakéri a nőtől a nyakláncot, és odaadja az újnak.
2: Nem várja, új nőm van, kit szeretnek a lányok?
1: Miben vannak emberek?
3: Milyen az arany, drága az arany? Kinek van aranya, a volt feleségemnek?
2: Igen.
1: Miben vannak emberek? Miben vannak emberek?
2: A megbecsülésnek a legfelsőbb foka szerintem, amikor azt akarod, hogy azt az aranyakláncot, amit egyszerűen átadtál másiknak, azt a más nyakába is láthatod.
1: Igen, figyelj, itt a haladó anyus, nagyon szeretem. Anyustól kaptunk karácsonyra fritőzt. Amit addig ő használt.
3: Ja, tehát már használtam, kaptam.
1: Igen, már használtam. Aztán kb. Egy hónap múlva elvitte tőlünk, mert szerintem nem használtuk. Mi van? Bemegy az anyós a lakásba, és elviszi, vagy rámutatom. Jó, látom, Krisztikém, nem használjátok. Hát akkor ezt elvinném, mert tőlem kaptátok. Azt a mindenségét neki. Apám nagylelkűen vett a kisunokáknak csokit vagy bármit, amikor a gyerekek felbontották, követelte, hogy adjanak neki belőle, vagy bontsák fel, mert ő vette. Ha ajándékba adott 2000 forint zseppénzt, költség bármire, hónapokkal később visszakérte, amikor megszorult a gyerekektől. És az unokáktól. Megsértődött, amikor a 6-10 éves gyerekek közül egy sem fogadott el semmit a későbbiekben. Mi van? Amikor terhes voltam, egy barátnőmtől megkaptam olyan dolgokat, amire neki már nem volt szüksége, játékok, cumis üvegek, néhány ruha, pár hónappal később egy konfliktus követően mindent visszakövetelt rajtam. Ráadásul postán. Jézusom! Nem vagyunk elég haladók.
2: Utánvét nélkül küld el.
1: Igen, nem vagyunk eléggé haladók. Kolléganőim gyerekei kaptak a szomszédból egy orgonát, mondván, hogy próbálják ki, lehet nem működik, baj van a kábellel, talán kell az új. Kipróbálták, működött. Mikor hallotta a szomszéd, hogy működik...
3: Ott állt az ajtó mögött, jó szól.
1: Jó szól, halló. Három nap múlva megjelent, és visszakérte az ő gyerekének. De linket küldte nekünk.
3: Itt az idő, hogy tanuljál, ha a vége ennek az egésznek, amit itt most csinálunk, azt egyszer csak azt mondod, hogy hány évig hozattam nektek a reggelit.
1: Ja, igen, szeretném, ha visszaadnátok a rántottákat.
3: A rántottákat. Most akkor Feri, 5 évig minden reggel itt van az ajtóm előtt valami.
1: Egyébként ez egy jó kérdés az Agrárius Élelmiszeripari Felelősségi Minisztérium, hogy minek kell a ló nekik, mit kezdenek vele? Ez egy jó kérdés, ez az egész lógét nem fog kiderülni. Nem tudjuk valójában, hogy valójában mi történik.
2: De és nem lehet, hogy csak azt szerették volna, hogy kifizessék?
1: Na, valószínűleg az lett volna. Hogy vagy fizessetek,
2: nem
1: vagy...
2: Nem kérjük vissza a lovat, csak utoljátok már rá. Egy milliárd
1: fontot. Igen. Igen,
3: hogy fedeztetni akarjuk őket, tenyészteni, nem?
2: De most már nem öregek ezek a lovak, ilyesmi?
3: Nem tudom, hogy meddig jó egy ló erre.
1: Na, igen.
2: Hát, hogy örökké.
3: Plusz az Iveco névből én még nem jöttem rá, hogy lány vagy fiú.
2: Iveco? Ez a neve, vagy Iveco?
3: Az egyiknek, a másik Nelson.
2: Nem úgy kellett volna, hogy CBA?
1: Igen. Barátnőm adott kocsira téli gumit, amikor összevesztünk, egy hónap múlva kérte vissza, egy óra múlva legyen ott.
2: Keresztapám 2008-ban a ballagásomra vett nekem egy aranyakláncot. Most 2026-ban elővette a pénztárcájából a blokkot, és megjegyezte, hogy nem látja, hogy hordanám, ezért adja vissza.
1: Ne csináld, mi a két dátum? 2008
2: és 2026.
1: 2026. Azt a mindenit.
2: Hát 36 éves ember elé odállt, és azt mondta, hogy nem látom a nyakadba a aranyakláncot.
1: Én is rá gondoltam.
2: Hol? Megjött?
1: Meg.
2: Igen, ő az. Ez egyetlen ember. Igen, ez így van.
3: Nem ilyen.
1: Én ezt megkérdezem tőle.
3: Ez ő nem az... ilyen.
2: De igen. Ő ilyen.
1: Most
2: ő
1: felhívom. Ilyen. Péter, szia. Játszol? Most a Nemzetiben vagy? Bocsánat, próbálsz. Melyik darab? Igen? Nem tudom én se ezt elképzelni.
2: De én ezt látom. És
3: hát
2: azt
3: akkor
2: is látom.
3: Vagy mi ismerjük, félre vagy te.
1: Én találkozom vele, én ezt megkérdezem. És itt van egy nagyon kedves a végére, csak így lezárásképpen Gabi küldte, csak egy sorban leírta, hogy mi van. A 18. születésnapomra kaptam pénzt. Majd másnap kölcsön kérték a szüleim, amit azóta se láttam. Na mindegy, szép napot, Gabi.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik. Gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
12: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfió darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó zajlik. Magyarországon koncertezik Olga Kern. Egy fiatal férfi rátámad két fiatal lányra Komlón. Komlón a napokban az egyik éjszaka egy fiatal férfi rátámadott két fiatal lányra trafik előtt a Pécsi utcában. Mindkét lányt mentővel kellett kórházba szállítani. Abama úgy tudja, a fiatal férfi összetűzésbe keveredett az egyik lányjal, őt barátnője próbálta megvédeni. Ekkor történt a támadás, amely tetlegességig fajult tehát. A Filharmónia Magyarország meghívására szeptemberben két alkalommal is Magyarországon koncertezik Olga Kern, a világhírű orosz-amerikai zongora művész. Szeptember 14-én a Budapesti Zeneakadémia nagy termében a Donubia zenekarral lép majd fel, 15-én pedig Pécsett a Kodály Központban ad szólóestet, a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenynyitó koncertjeként. Szeptember 10-én kezdődött és 14-ig tart a jubileumi 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó, amely nem csak a hazai táncművészet kiemelkedő előadásait hozza el Pécsre, hanem közös szakmai gondolkodásra, párbeszédre, egyeztetésre hívja a tánc szakmát, a középfokú táncművészképzést állítva a középpontba. A Magyar Táncművész Életpálya Fórum 2026 címmel ma és holnap kerül megrendezésre. Ez egy konferencia, mely ennek célja, hogy a táncművész szakma az oktatási intézmények, a fenntartók és a döntéshozók bevonásával érdemi szakmai párbeszédet kezdeményezzen a középfokú táncművészeti képzés és a művészetoktatás aktuális kihívásairól. Ebben a hónapban is többször bemutatja a Bóbita Báb Színház Pécsett a Répa mesét. A báb előadás a 4-7 éves gyerekeknek szól, várják a családokat. Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Az 56-os főúton Várdomb és Dunaszekcső között több helyen is a közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki. Jó utat kívánok! Ma erősen felhős borult időre számíthatunk Baranyában, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután csak 20-21 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a csapadékból néhány milliméternyi, helyenként ennél több is összejöhet ma. Érdemes esernyővel, esőkabáttal útnak indulni, ma kifejezetten őszi időnk lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
0: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
2: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
3: 6 óra után... Na. Húha! Te is hallod? Ti is halljátok?
4: Vett föl? De most már hallom.
3: Hallod?
5: Mi ez? Mit? Az enyém jó?
4: Nekem jó.
3: Akkor én vagyok, Zsű, megnézem.
5: Megint rossz lukba dugtad.
3: Nem, rosszba vagyok, igen, itt vagyunk, 6 óra után 19 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek. Nagyon visszhangos teres valami, nem? Nem oké, de nyomkodd addig. Jó, csak másik lyukba vagyok. Jó reggelt,
4: jó reggelt, Júli!
5: Nem visszhangasz, hanem egyéb alkoholszak.
3: Most jó gyerekek, meg vagyunk vége. A halucinács, aha, sokkal jobb így vagy, itt vagyunk. Na jó reggelt, kívánom mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, hello, bello, 6 óra után. 19 perccel, jó reggelt, nem olyan rég váltunk el.
4: Álljon elém az az ember, akinek az ötlete volt az, hogy mi csütörtök este ez... csapatot
5: Laci.
4: Építsünk. Ki volt az?
5: Laci, szerintem... aki otthon alszik.
3: Szerintem ez egy akkora hatás, hogy ezt nem is értem, hogy miért nem nincs valaki, aki mondja azt, hogy álljál, gyerekek.
4: Gyerekek, hát másnap
3: ha
4: adás.
3: Ha ez péntek, akkor ez reggelig tart, de hogy másnap adás van. Na jó, ennek ellenére azért megnyomtuk.
5: Mert hát, a hétvégén mindig mindenki vekenk,
3: igen, mindenki szanaszét
5: van.
3: Igen, szanaszét vagyunk.
4: De lehetett volna pénteken, tehát hogy...
5: Az már hétvége.
4: Jó, az meg nekem nem lett volna jó.
3: Na ez az, na ez az.
5: Már kezdődik.
3: Hétvégén már mindenki szanaszét, már mindenki család, már mindenki gyerek, minden. Igen, ezért valószínűleg ezért lett a csütörtök. De egyébként azért lehet aludni egy ilyen vacsora után másnap. Tehát, hogy egyszer találtuk egy szombati időpontot. Vagy egy hétfőt, ami munkaszüneti nap és vasárnap csináljuk. Úgyhogy, ja, nagyon, de jó volt.
4: Nagyon-nagyon szép munkát végeztetek. Meg kell, hogy dicsérjétek titeket. Szóval azt, amit egyébként a Feri, meg a Zsül, meg te így lehoztatok, hogy végig ittátok az egész lapot.
3: Igen.
4: Ami ott azon volt, szolid,
3: de közben azért ne felejtsd, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat kajáltunk hozzá. Tehát, hogy azért az úgy azért szívódik. Milyen kaják, gyerekek?
4: Nagyon jó.
3: Szóval azt kell, hogy mondjuk, hogy kritikusak vagyunk, meg tudunk fanyalogni, meg azt mondani, hogy hát igen, ez nem az, nem tudtál mibe belekötni.
5: Nagyon jó volt a pincérsrác.
3: Nagyon jó volt a srác, jó arc.
5: Tényleg az a vonal volt a csávó, aki nem tolja túl, de ott van, jelen van, vicces, jó, fúj, fie, szuper volt a haps is, hát meg az ételek is, ugye annyit elmondhatunk, hogy egy kínai ételeket kínáló helyen szórakoztunk. Hát figyeljetek, azért az a rendelés, amit ez a csapat levágott.
4: Igen.
5: A csávó így mondta, hogy szerintem most már elég lesz, ekkor tartottunk a rendelés felénél.
4: És azt mondta, hogy akkor ezt talán lehúzom a rendelések közül, mert ez annyira csípős lesz, hogy ezt nem fogjátok tudni megenni.
3: Igen. Ja igen, van, amiről lebeszélt minket, ezt nem, meg ne így, nem hagytuk magunkat, úgyhogy nagyon...
5: Jaj.
3: Komoly volt, ugye azt gondolnád, hogy azon a környéken, ahol voltunk, ott kicsit mindenki a megúszásra megy, mert turista, jó, drága, lehúzzuk. Ugye? Tehát nagyjából ez, mert hogy van máshol ez a fajta étterem, most mindegy, mi a... Ne vagy, tudjuk, vagy nem, de hogy az ott biztos jó, de ott bent, ott nekik elég a fél, mert hogy turistás rész, bejön, beesik, nem jön többet, rotálódik, és az megúszás. Oké, jó a hangulat, menjünk oda. De gyerekek, nagyon jót csináltak. Szóval, hogy lelkesek.
4: Szóval, hogyha valamit nem jól.
3: Az a jó, hogy 99%-nek fingelem volt, hogy kik vagyunk, mert egy magyar pincéren kívül, tehát ott volt. Egy magyar nyelvet nem tud senki, se az étterem, se a pincérek, se a tulajdonos, senki, annyira kínai volt mindenki.
5: És se a vendégek, mert hogy egyetlen egy magyar vendég se volt rajtunk kívül.
4: Csak David Attenborough és George Lucas.
3: Igen, megfejtettük. Volt
4: két hasonlás.
3: David Attenborough és George Lucas, igen, hasonlás versenyről rendeztek, ez ott egy 98 éves csávó, ki David Attenborough, majd megjött George Lucas, aki tényleg George Lucas, tehát nálunk közben egy ilyen univerzális rendező és természetőrült bolond találkozó volt. Nem voltak sokan, nem voltak magyarok, sok kínai volt. Ó, jó, tényleg jó. Az jó az a hely.
5: Jó.
3: Az van, jó a hely, gyerekek. Jó a hely.
4: Gyakrabban kellene ilyeneket csinálnunk.
3: Jó volt, igen.
4: És minden ilyen buli után megállapítjuk, hogy gyakrabban kellene ilyeneket csinálnunk.
3: Igen,
5: de azt is megállapítjuk, hogy nem hétköznap.
3: Igen,
5: nem.
3: És aztán megcsinek, és ugyanúgy elmegyünk szerd este. Tehát, hogy ez így.
4: Szóval megvan a kártya, mert hogy ugye arról van szó, hogy esetleg akkor kaszinó. Nálam van.
3: Kaszinó, az van valami voucherünk, de két éves.
4: Igen, tehát, hogy ezt erre el lehet menni, csak előtte nekünk be kell jelentkeznünk.
5: Jó, nem hiszem, hogy jobban jártunk volna azzal, de
4: Hallod, azért nagyon kifosztottak volna.
5: Nem, az még csak ott nem is eszel. Igen. Ugye, ott csak ittunk volna, most szerintem sokkal rosszabbul van a brigád. Ahogy Zsüllerit reggel kiszámoltuk, és mondtam neki, hogy én olyan büszke voltam már magamra hetek óta, hogy tényleg így vigyáztam, kalóriadeficit, minden 8000-et betoltunk tegnap, ebből 6000 volt az alkohol.
3: Nem, volt.
5: És ráadásul ezeket a koktélokat, amit cukoros, jaj, gyerekek, hát komolyan, mind a fiatalok úgy csináltuk. Jó volt.
3: Igen.
4: Csak a legextrémebb kajákat rendeltitek be, szerettem.
3: Igen, meg még igen, ez vicces volt tényleg. Pincér mondta, ez sok, ez túl csíp, ez ne. Nem volt pincér, aki visszajött volna, de ezért az étteremben szerintem segbe rúgott, hogy szerintem ő látja a rendeléseket, de sok, húzzunk le valamit. Olyan szinten tulajdonos ellenes mondat volt, én nem hallottam még egy pincér szájából. Szerintem sok lesz, vegyünk le egy-két dolgot. Mi
4: mert
3: van?
4: Nem akarnak kidobni, nem akarnak pazarolni.
3: Egyébként igen.
4: Igen.
3: Egyébként igen, na jól van.
4: Eddig tartott Balázs száraz szeptemberre.
3: Igen, de ezt mondtuk.
5: Ez egynapos volt, halló.
3: Ezt mondtuk, ezt bejelentettük, és itt van a pénteki SMS, mert már csak pénteken kapjuk. 280 nap, 17 óra, 40 perc, és nyári szünet, gyerekek. Ahogy ígérte, ő minden pénteken elküldi ezt nekünk. És így van, a száraz szeptember megy tovább. Edzések, szaunák és minden. Ez az egy kilépő volt. Ebből kértünk egy pihit, de megyünk újra tovább is. És nincs hívás, és edzés, és minden. Úgyhogy, de ilyenkor azért lehet. Na, szóval ez eddig tartott, de most újraindul.
5: Meg kell jutalmazni a szervezetet néha egy ilyennel.
4: 5 perc alatt jutottatok el a kinek az ötlete volt-tól, a gyakrabban kellene ez ilyet csinálnunk. Nem a kinek az ötlete, az nagyon jó volt. Az ötlet az nagyon jó volt. A csütörtök volt elbaltázott ötlet, de nem. Egyébként nagyon jó volt. Úgy, de jó volt.
3: Igen. Ja. Úgyhogy... Igen, szokásos reggel, hol a slusszkulcsom, hol a kocsim, el tudok-e indulni, taxit hívja, kört megfutottam, de megtaláltam, nem voltam.
5: Hát én tegnap ugye robogóval mentem be a belvárosba, mert volt egy csomó dolgom, és akkor benne is aludtam, ott hagytam a robogót. Tegnap este, hogy mi elváltunk, akkor vittem fel a cuccomat, és a robogóban két tárolási lehetőség van. Van hátul ugye a pizzás doboz, abban volt a tesi cuccom, és az ülés alatt is van egy ilyen tároló, abban volt a váltóruhám, a tisztasági felszerelésem, meg minden. Tegnap este ezt kinyitom, mondom, akkor fölmegyek a szállásra, alszom egy jót, és érzem, hogy nagy baj van. De nagyon nagy baj van. Én ugyanis nappal tankoltam.
4: És rossz
3: várjál, és mit hagytál le?
5: Nem hagytam el semmit, csak a robogó tankoló nyílása az ülés alatt van, és ha azt te véletlenül túltöltöd, akkor a benyának a fele...
3: Tényleg, hát ez kifolyik a csomagtartóba, vagy a tartóba.
5: A benyának a fele, és észre se vettem, ezt még délután csináltam, csak tudod, jó, mert körülbelül ugye ott nem kaptam vissza mint a kocsinál, tudod, hogy amikor tele van a tank, akkor kidobja a kart. Mondom, jó, van 5 liter, ennyi szokott belemenni, kivettem, lecsaptam, kifizettem, és gyakorlatilag a teljes ruházatom, a teljes, tisztasági felszerelésem, a teljes hátizsákom, azt most, hogyha egy ilyen 10 méteres körzetben rágyújtasz, akkor így...
4: Egy ilyen atomvillanás.
5: Olyan büdös volt, mint az állat, úgyhogy ha valakinek szaga van, étterem szaga, az most én vagyok.
4: Mindannyiunknak étterem szaga van. Én nem most
5: na
4: nem
5: jó,
4: hajat...
5: de legalább átöltöztetek, én nem tudtam.
4: Amit lehetett, megtettem, de azt érzem, hogy a hajam az ilyen kumbau csirke szagú, egy borzasztó, egész ilyen kisugárzás.
3: Nagyon. Gyerekek, hát ez ma ilyen. Ez ma ilyen. Benzinszagú, meg kínai kajaszagú. Balatok Siófok órák óta ömlik az eső végre.
4: Mindenhol.
3: Wow, mindenhol. Nem láttunk esőt hónapok óta, gyerekek.
5: Hónapok óta nem volt. Ez, hogy kijössz.
3: Iszik a természet.
4: El vagyok szokva attól, hogy a hegyalja úton a fal mellett lapos kulszásban kell közlekedni, mert hogy beterít a sok autós.
3: Milyen jó lenne, nem?
4: Nagyon.
3: Egy ilyen egy hétig, két hétig tartó, ilyen áztató. Nagyon durva, nagyon sok eső. Nem sok, ez ma már esik, ma még esik, dél egy körül itt Pesten eláll, holnaptól kezd napsütés lenni, és jön a jó idő vissza. Tehát sajnos nem sok igazából.
4: Elveri a
3: sőt, ez holnap reggel már szikrázó. Szikrázó napsütés van.
5: Ez csak a pont semmire nem elég.
3: Igen.
4: Hát arra, hogy elveri az esőt egy kicsit. Na már ne kell locsolni. Az ingyekreim azok ma mennek osztálykirándulni.
3: Tök jó idő.
5: Tök jó idő lesz.
3: Déltől jó idő, délután jó, és hétvége jó idő. Abszolút jó. Az picit optimista.
4: Kicsit erős.
5: Szerintem fürdőruhát ne vigyenek.
4: Igen. Szerintem ezeknek teljesen mindegy lesz, hogy milyen az időjárás.
3: Igen. Jól van, szeptember 11-e van, igen, 25 éve, gyerekek, 25 éve, sokszor megbeszéltük ki, hol volt, mi történt, igen, ez már 25 éve, felfoghatatlanul durva ezt kimondani, hogy mintha egy éve lett volna, szeptember 11, ugye, hát van egy generáció, egy kettő, aki most tudja, hogy most akkor miről kezdünk beszélni, mert hogy 2001-ben születtek, azok most 25 éves felnőtt emberek, gyerekek. Nem tudják. Vagy hát nyilván olvasták, ugye szeptember 11 terrortámadás. 25 éve. Most van az évforduló kerekja.
4: Hát a nap, amiről mindenki tudja, hogy éppen akkor hol
3: igen,
4: is mit csinál.
3: Igen, ezek az úgynevezett ilyen vakuemlékek, ugye ennek ez a neve. Vakuemlék, ami így beléd ég. Azon a napon te tudod, hol voltál, tudod, mit csináltál. Antal József halála, szeptember 11, nem tudom, japán cunami, mit tudom én. De hogy vannak ilyen vakuemlékek.
4: A félbeszakított kacsamesék.
3: A félbeszakított kacsamesék. Ez nekünk, hát nyilván másik generációnak, igen. Igen, igen, az más. Debrecen süt a nap. Ja, abszolút, arra megy, vagy onnan jött, de hogy ott már akkor nyílik is ki az ég, és jó lesz ez, úgyhogy nincsen. Nincsen baj. Gyerekek, megyünk akkor, jó? És ja, nézzük itt a radart. Ez Nyugat-Magyarországon megy át, és kilép észak felé kelet, tehát hogy fölfele kilép. Nyugat-Magyarország, ezt is Kelet-Magyarország, Alföld szomjazik. Semmi. Ott megint semmi. Ott megint.
5: Figyeljetek, az Alföldön 300 milliméter, tehát 30 centinyi víz kéne, hogy a talaj a nullára vissza. Így a 30 centi víz. Na, hát az
3: 30 centi víz, nem tud, igen, és 8-9 méter mélyen van már a talajvíz. 8-9 méterig kell. Ugye ez 1 méter volt, 2 méter volt, most már 8 méterig nincs talajvíz. Tehát figyelj, az brutál. Lesz majd egy tök jó dokumentumfilm. Na mindegy, beszélünk, erről is fél hét van, jövünk rögtön hírek, pici reklám, minden muzsika, és aztán belevágunk, itt vagyunk mindjárt.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
6: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
2: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Anya, kapar a torkom!
10: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
11: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ozont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kéke.

0: Ez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
1: Maltoferrágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
3: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
4: One. Minden pillanat számít.
5: One. Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kobak helyett pénztárgép portál. Továbbra is szakállamért vezeti a Honismereti Egyesületet. Jótékonyság a kárásznapi programon. Pénztárgép portál néven érhető el most már a NAV korábbi Kobak portálja. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, és itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadat szolgáltatást is. A Kobak, vagyis a külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer régóta része a NAV elektronikus ügyintézési portfóliójának. Funkciói az elmúlt időszakban folyamatosan bővültek, és mára egyre több közvetlenül a pénztárgéphez és a nyugtaadáshoz kapcsolódó ügy intézhető rajta. Az új pénztárgép portál elnevezés ezt a profilt egyértelműsíti.

0: tudtuk meg a Baranyai Adóhivataltól. Tisztújító közgyűlést tartott a napokban a Komlói Honismeret és Városszépítő Egyesület a Komlóverzum látogatóközpontban. Az eseményen értékelték az elmúlt 5 év munkáját, módosították az alapszabályt, majd megválasztották a szervezet tisztségviselőit. Eldőlt, továbbra is Szarka Elemér vezeti a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesületet. Szeptember 17-én szervezik meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny középdöntőjét Pécsett. Ebben a fordulóban több mint 18 műből választhatnak a zongoristák. Szeptember 19-én a rockzene és a motorok, 20-án a sütemények és a kárásznapi programok kerülnek a középpontba Kárászon. A kétnapos rendezvény jóval több egyszerű szórakozásnál. A szervezők most is, mint már az elmúlt években is, támogatják a Pécsi Gyermekklinika betegeit. A jótékonysági kezdeményezés 7 évvel ezelőtt indult el. Az 56-os főúton Várdomb és Dunaszekcső között több helyen is a közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki. Reggel 8 és délután 4 óra között több alkalommal a fél útpályát éppen ezért lezárják. A járműveket ilyen helyeken, ebben az esetben jelzőrök irányítják. És szintén fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazás közelében is. Ma erősen felhős borult időre számíthatunk Baranyában, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután csak 20-21 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a csapadékból néhány milliméternyi, helyenként ennél több is összejöhet ma. Érdemes esernyővel, esőkabáttal útnak indulni, ma kifejezetten őszi időnk lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió

0: játék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt is vagyunk, gyerekek. 3:47 lesz. Perc múlva, jó reggelt. Erzsébet hídon Pest, mi van, Buda felé balesettorlódás. Már most, gyerekek, reggel. Igen, ez majd kicsit macera lesz ez a reggel. Kisbuszos tréler állt meg a külső sávon, M1-esen Győr felé. Ó, gyerekek. A sofőr mellé nélkül mászkál a kocsia körül. Ez tényleg, figyelj, és megáll a külső sávban az M1-esen. Érted? Ahol eleve lezárások és elhúzások és minden van. És a barom utána meg csodálkozik, ha elütik. Szóval, hogy így, és ő is megnyomorodik, már ha egyáltalán túlél, meg aki elüti. De hogy miért? Tehát nem is a leállóban, a külsőben megáll az M1-esen. Aj, de nem érti ezt az ember, nem?
2: Megzavarodtak az esőtől itt.
1: Igen, hosszú idő után fura volt ma reggel esőben vezetni. Hogy vagytok ezzel, ide Szabika? Az van, hogy most jöttem rá, milyen koszos volt a szélvédőm, hogy esik. Mert eddig tök jól átláttam rajta, de ugye ez most elkezdte elmosni. De rájössz, hogy nem kapcsoltál ablaktörlőt, nem tudom, 3 hónapja.
3: A több az.
1: Ha csak nem lefröcskölnek az autópályán úgy, hogy mész egy kocsi mögött. Tehát ez az esőhang is, hogy jár a szélvédő, ezek eltűntek az életünkből. Üdítő, vagy hogy hallod reggel, hogy esik az eső.
2: Kopog az eső.
1: És kopog az eső.
2: A polikarbonát tető.
1: Na, ez egészen fura megéléseket hoz, hogy de érdekes, erre a hangra már nem emlékszem. Amikor ez amikor 10 év után havazik Budapesten. Nem, hogy úgy megvan, de már úgy nem volt meg, hogy ez úgy hogy néz ki, amikor Budapest utcái havasak.
3: Szóval, és akkor most jössz rá, hogy nem töltötted fel az ablakmosót hónapok
1: óta. Ja, és akkor kidézzük, semmi nincs.
3: Nem volt rá szükség.
1: Igen, igen. Nem volt rá szükség, nem kellett. Nem kellett nagyon.
2: És biztos, hogy mindenki erről posztol? Tudod?
1: Hogy esik?
2: Hogy esik az eső?
1: Igen, esik. Igen, menők lettek az esős posztok. Igen. Pedig hogy utáltad régen egy napos eső, és úgy érezted, hogy éveket veszel az életedbe, és aj, már megint esik. Ugye már megint esik. Most meg az, hogy jó, nem baj, essen egész hétvégén. Csak legyen. Úgyhogy ez ilyen, ja, igen, nagy. Már ahol úgy esik, mert hogy egyébként meg Kelet-Magyarország nem tudja, hogy mi most éppen ebben pillanatban miről beszélünk.
2: Picitázunk. De hát
1: picitázunk, és mit csinálunk, igen.
2: Ha már posztolás, egyébként magyarázzátok már meg nekem, mi történik most mindenféle felületen, lehet, hogy volt erről tegnap szó, hogy mindenki 80-as években lubickol.
3: Semmi, valaki fölkapta, hogy ez milyen jó, egy trend.
2: Ennyi?
3: Ugyanúgy, mint egy csomó más, ami eddig volt. Igen, AI-jal generálsz egy jó képet, nem tudom, mindenféle színes, susogós, melegítő.
2: Ezek hogy indulnak el?
3: Nagy hajak. Hát valami híres ember kiteszi, szerintem onnan.
2: És aztán talán mindenki...
3: Ki volt az első, azt nem tudom.
1: Istenem. De mi az, hogy mindenki 80-as években?
2: Nem.
3: Az összes magyar celeb most abban van, egy ilyen AI képet csinálsz, tudod, nagy tupírozott haj, mit tudom én, Sissi Kecs, ezek a ilyen képek, lila-zöld, melegítő, susogós melegítő.
2: Latex nadrág.
3: Latex, egy kicsit a kép maga is úgy néz ki, hogy ilyen már kicsit szemcsés, megfakult, még mint hogyha analóg csinálták volna, nem digitális kép, és akkor mindenki ezt rakja ki.
2: Nem?
3: Nincs
2: látta?
3: Meg?
1: Nem. Gyerekek, én ebből most egyet nem. El tudom képzelni, meg azt is, hogy kik csinálják, de hogy, nem megmondom őszintén, nem láttam.
2: Mindenki csinálja.
1: Aha. Nem bántam ezt. Én nekem ez most úgy annyira a celebektől így nem jött szembe, vagy így nem láttam, megmondom őszintén, de simán lehet, hogy ez zajlik. Ez TikTok?
2: Nem TikTok. Csak minden. Instagram, Facebook,
1: ja, Insta. Minden. Aha. Minden. És erre van egy külön app, ami ezt megcsinálja veled? Vagy ez csak úgy egyszerűen berakod így Snapchatbe, vagy valahova? ChatGPT megcsinálja. Aha. Jó, hát ez...
2: Stóbuci is kitett.
1: Ez egy oti bulin alapból megtörténik, nem? Hát ez nagyjából ez a... Nagyjából történik. De érdekes, hogy csak ezek így elindulnak.
3: Aha. Liptaik Lau.
1: Na, mondjuk pont rá gondoltam, hogy ő szerintem tuti, hogy... Ha ő valami trend van, akkor ő nyom egyet. Aha, nagy haj, Cindy Lauper haj, nagy fülbe való. Wow. Hát ez így abszolút. Ne csinálj! Gyulából csinált egy körszakállas Bundesliga hajú NDK csávót.
2: Tessék, itt van Stolbuci.
1: Stol is megcsinálta.
2: Mindenki.
3: Mutasd a Stol, milyen lett.
2: Nagyon 80-as.
3: Hát az a baj, hogy ez egy izé, egy a táncos műsor, vagy egy műsor vezetése.
2: De ő akkor is így nézett.
3: Az ugyanez, azt mondom.
1: Ez az Oti karakter 3 éve megcsinálta, bocsánat.
4: Ennyi.
3: Akkor lehet, hogy ezt az Oti
1: indította. Elharagudjatok, hát most kirakhatnék én is bármit, de 3 éve ott van Otto.
2: Csak ismételni dolgát.
1: Senki nem értette, hogy mi történik 3 éve, ott a karakter. Erről, valójában erről szól, tehát ez jelenti meg. Igen, de ez jó, hogy ide ért, ez jó, hogy ilyen hullámban megérkezett, és akkor ez zenével, tánccal, mulatsággal?
2: Nem,
3: ez egy állókép.
1: Ez egy állókép. Milyen érdekes azért az a korszak, nem, hogy mennyire, talán az utolsó olyan korszak, ahol még mindenki ugyanazt hordta, ugyanazt viselte, ugyanolyan hajad volt, aztán ez szétesett.
3: Tehát most is van.
1: Most is van? Lehet, a fiataloknál igen, most is van egy olyan típusú haj.
3: Ugyanúgy megvan a haj is, megvan az öltözet is. Abba igazad van, hogy ott, hogy a mikorunkban még, vagy ez a 80-as, 90-es években, nem jött be ennyi féle. Tehát most azért nem csak egy van. De nem igaz, mert 80-as, 90-es években is voltak a depesesek, akik feketében nyomták.
1: Az volt, igen. De most azért a 2020-as években lehet tudok mondani, hogy 100 fiatal fiú vagy lány hajad, de nincs az, ami az elég világot megmozgatná, mondjuk a nem tudom, a bőgatyán, meg a egy bizonyos ruha stíluson kívül. Tehát ilyen nagy hype, hogy a hajad ugyanolyan, a ruhád ugyanolyan.
2: Ez ne hülyeskedj, az összes fiú ugyanúgy néz ki, brokkolisíró.
1: Egyébként a brokkolisíró igen.
2: Brokkolisíró annyira megy, hogy hihetetlen.
1: Az nagyon menő most.
2: Minden fiúra, minden szőke fiúra azt hiszem, hogy a fiam.
1: Igen. Elő nagy fürt, igen, nagy brokkolival elő.
2: A teteje az dús, és alá van egy kicsit nyírva.
1: Igen.
2: Meg őrülök tőle.
1: Igen. Ja. Igen, évek ez Oti filter.
3: Letolt
1: ja, de nadrág, menő.
3: Kilogó alsógatja.
1: Bőgatja.
3: Ez is mindenki hordja, de igen. Most is hordják.
1: Ja. Jó van, gyerekek, oké, meghallgatjuk akkor.
3: Támogass meg az időjárás.
1: Várj, ez mi onnan indultunk, jó.
4: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: Igen. Bocsi Balázs, a Majka gyorsabb volt, a 90-es évben mindenki táncolt című zenével. Puszipá. Puszipá, az mekkora elköszönés. Puszipá, igen. Egyébként így van. Halló, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello. Jó reggel, ciao. Jó reggelt! Robi, mi a helyzet? Robi, honnan hívtál minket?
5: Szlovákiából hívtam, Felvidékről, és hát esik.
3: Esik.
5: Nem túl jó idő van.
1: Nem túl jó idő, ott is esik, nem baj.
2: Mit csinálsz?
5: Épp vezetek, melóba vagyok, sofőr vagyok.
1: Sofőrködsz, aha, oké, sofőrködsz, jó.
5: Rendben. Megyek Németországba.
1: Mész Németországba.
3: Hosszú fúvar lesz.
2: Egyébként reggelente a 10-ből 7 vagy 6 hallgató játékos, az vagy kamionos, vagy fuvaros, vagy
1: viszonyra.
2: Igen,
1: van.
2: Vagy valahol külföldön van.
1: Most már 5-ből 4 nem igen. Magyarországról csörög. Igen. Vagy nem Magyarországon van jelen. De ezt mindig megállapítjuk.
5: Nem, Szlovákiában.
1: Robi. Na jól van, oké. És kit választottál játékra? Van valaki, akivel játszanál?
5: Igen, veled. Gondoltam, megbüntetlek egy kicsit.
1: Jó, büntess meg.
2: Nagyon.
1: Büntess meg, Robi. Én ma sebezhető vagyok. Azt is mondanám, hogy sebezhetőre ittam magam tegnap este a csapattal, úgyhogy nyugodtan.
5: Irigyellek.
1: Igen? Miért?
5: Hát én dolgoztam.
1: Ja, olyan késő este még melóznod kellett, igen?
5: Hát 11:30-kor értem haza, úgyhogy kicsit hosszúra sikerült.
1: Jó, hát ez ilyen.
3: Vannak ez ezzel ilyen. Mások is így, hogy későn értek haza.
1: Ja, igen, ez mi is tudjuk. Oké, Robi, na, figyelj, akkor nézzük meg, jó? Csak hogy cimatoljuk körbe egymásra. Jó, játszottál, gyakoroltál valaki, van valami?
5: Á, kizárt csak.
1: Jó, én sem.
5: Senkire.
1: Én sem csak az elmúlt 16 évben. Igen. Oké, na megyünk akkor.
3: Na figyelj, akkor gyerünk, 3-2, tessék!
1: Mit szállítasz, Robi? Tudod? Mi van a kamionban?
5: Ilyen Volkswagen alkatrészek.
1: Volkswagen alkatrész. Volkswagen alkatrész?
5: Így van. Amíg működik, addig visszük.
1: Úgy hallottad, hogy bezár, vagy mit hallottál? Hogy amíg működik?
5: Hát...
1: Na. Hallottál
5: a helyzet
1: valami?
5: Az...
1: Mi a helyzet?
5: A helyzet az nem...
2: Nem.
3: Vártuk.
1: Milyen jó ízesen mondtad a helyzet. A helyzet. Kicsit állval. Robikám, ez azért nem volt egy nagy kaszaborás.
5: Hát nem, magasról lehet nagyot esni, ugye úgyhogy.
3: Igen. Nagyképűen indítottál, és ez viszonylag hamar elmúlt.
5: Hát igen.
1: Egy 10 másodperc alatt daráltál be. Bocs, nem ide. Jó, figyelj, a bélflórádat rendben rakjuk. Jó, figyelj, hallgass meg.
4: A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
1: Azt írja, Barnabás, én amikor megmutatod, mi lett volna, nem mutatod meg.
5: Na hát ez az.
1: Igen,
5: hát
1: ezt most durván megmutattad. Robikám, bélflórád, rendben lesz, mi megbeszéltünk. Köszi a játékot.
5: Hál' Istennek. Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Ciao.
2: Hello.
3: Hát lendület, nagy volt, nem baj.
2: Kis alázatot.
1: Nagy volt a lendület, igen. De hát ezt szeretjük. Minél nagyobb a lendület, annál jobban be lehet csalogatni. Nagyon elszán, nagyon nagy lendülettel van akkor. Akkor könnyen besétál a csapdába. Mi a helyzet, Gyula?
6: A hallgatók összeszedhetnénk magukat, mert most 9 játékot nyert a
3: csapat.
6: Műsorban, a csapat,
3: hiába na.
2: Jó, de...
1: 9-et egymás után?
6: Így van.
1: Zsinórban?
6: Zsinórban. Ebben a hónapban csak ti nyertetek.
1: Azt a mindenit.
6: Szedjétek össze magatokat.
1: 9 győzelem Zsinórban. Nem kaptunk ki 9 alkalom óta. Az nagy menetelés, akkor ezt kezdjük el számolni.
2: Jó, de annak direkt így castingol.
1: Egyébként az meg a másik.
2: Lehet tudni, pontosan tudjuk.
1: Igen, süketek, igen, izgulók, alacsony vérnyomások, mindenki.
7: Ez aki, jó lesz.
1: Gyere, te jó vagy, gyere játszani. Nem akarok ez, nem baj, gyere.
3: Gyere.
1: Kell a pont. Igen, egy másnapos embertől kikapni. Hát ennyi. Ilyenkor vagyunk egyik
3: másnapos,
1: legjobban.
3: De aznapos az még...
1: Ráadásul nem másnap. Tehát, hogy ez nagyon nem másnap. Ez nagyon durván aznap.
3: Jaj, de jó, oda nézzetek, mi megy. Mert azt hallottuk már, hogy autóban szültek emberek, meg mindenhol. Vonaton vezette le a szülést az urológus.
2: Úristen, tudod, mit olvastam? Vonaton vesztette le szüzességét az urológus.
1: Az se rossz móka.
3: Juli.
2: Mondom, hát ez egy egészen.
1: Hajnali járaton egy éjszakai, egy ilyen alvókocsison nem rossz.
2: Csak úgy felpillantottam, és egészen más volt.
1: De hogy a fenébe, gyerekek, azért az nagyon, tehát hogy oké, hogy levezeti, meg a kezébe van a dolog, meg minden, de hogy régen is így szültek, tehát azért az 1000-10000 évig ez
3: persze
1: ment, hogy kórház és fájdalomcsillapító és ambulancia és eszközök nélkül, valószínűleg megérkezett, nem?
2: Hát ez úgy...
3: De zökkent egyet a vonat, hogy elindult? Azért azt ugyanők nem szoktátok tudni, vagy az csak egyszer...
2: Ti ezt nem érzitek.
3: De hogy annyira nem jön, ugye
2: de nem van,
3: nálunk
2: van.
3: A kettőnél ugye az volt, hogy elfolyik a magzatvíz, meg már érzed.
2: Vannak ezek a nagyon rapid.
3: Van így, hogy van. Paf, és jön.
2: Hát majd, hogy nem paf, de hát nem tud leszállni.
1: Vagy egy kicsit előbb tudod, 3 hétre, 2 hétre, 20-ára van kiírva, 8-án a gyerek elindul, még fölülsz egy vonatra, még azt mondod, hogy van 2 hetem. Tehát ez van egy ketem, 2 hetem, az ott az azért bármikor megindul, de közben még tök nyugodt vagy, és azt mondod, hogy beválasz egy vonatutat.
2: Ti ültetek már olyan repülőjáraton, ahol elhangzott az a mondat, hogy van önök között orvos?
1: Nem, én olyanok között ültem, hogy van önök között pilóta. Én olyan ültem. És a pilóta lentről integetett egy hajóból. Nézzenek ki jobbra.
3: Itt vagyok.
1: Itt vagyok. Nem. És valószínűleg mennék.
2: Menteni?
1: Persze. Orvos nem.
3: De értek hozzá.
1: Nyugodjanak. Megvárom, hogy van között orvos. Nincs. És akkor látom, hogy nincs, akkor előrelépek.
2: Oda csak egy bátor ember kell.
1: A te felelősséged egyébként, ha előlépsz, és végül rosszul sül el bármi. De te segíteni mentél.
2: Hát megkérdezték, hogy orvos vagy-e. Tehát, hogyha ilyen esetben...
1: Oké, de mondjuk én nem mondom, de levezettek egy szülést, szarul csinálom, segíteni akarok, odaengednek, nyugtatom az anyát, és én meghúzom a gyerek fejét. Érted?
3: Aha.
1: És ő megkér, hogy segítsen, nagyon fáj, húzza ki, mit tudom én. Repülőn vagyunk, nincs orvos, jön egy bátor férfi, odalép, és rosszul segít.
2: Félrelök mindenkit.
1: Az oké.
2: Mondja, majd én.
1: Szent meggyőződésem, hogy szerintem bajba kerül.
2: Valószínű egyébként,
1: igen. Hát mondjuk tételezzük fel azt a nagyon szürályos helyzetet, hogy nincs orvos, senki nem segít, ott szül a repülőn, és azt mondják, hogy gyere Gyula, gyere Feri, nem mondasz nemet emberi méltóságból, azt mondod, hogy oké, mondjuk bátor is vagy, de megrántod a gyerek fejét, legrosszabb forgatókönyv, történik valami. Bajba kerülök?
3: Bajba, hát persze.
2: Hát ennél sokkal kevesebb dolog.
3: Azért, tehát akkor nem fogsz bajba kerülni, ha nem kamuzod be, hogy orvos.
1: Oké, nem kamuztam be, és a nő azt mondta, hogy könyörgöm, segítsen, és letérdelsz hozzá.
3: Nem,
1: fingod
3: nem.
1: Nincs, hogy mit kell csinálni, kint van a feje, húzol rajta egyetem.
3: Akkor nem kerülsz bajba.
1: Hát de mondjuk ártok vele, és ne a legrosszabb forgatókönyvet nézzük.
3: De segítségnyújtás miatt mentél oda, az egy másik dolog, hogy nem sikerül.
1: Nem tudom képzelni, hogy megfüggatlan. Szerintem olyan a szabályozás, meg az adott jogszabály, szerintem bajba kerül.
3: És akkor egyébként nem segítesz?
1: Na hát ez jó kérdés.
3: Akkor azt mondod, hogy én inkább nem nyúlok hozzá, mert ha baj lesz, akkor engem vesznek elő.
1: Balesetnél segítenék, szülőnőhöz oda térdelni, az lehet, hogy azért.
2: Na ez lett volna a kérdésem, hogy megkéri, hogy térdelj oda térdelsz.
1: Ha megkéri, és látom, hogy akkor igen.
2: Ott van egy csapat pasi. Akkor te vagy az első, aki oda térdel.
3: Hát
2: nem nagyon mocorognak senki nem akar oda térdelni.
1: Fogja meg a kezét, nyomja meg a hasát, mit kér? Tehát, hogy azért ez egy jó kérdés.
2: Fogd meg a gyereket, húzd ki belőle.
1: Atya Isten! Egy viszkit kérek. Sosmagyarod, és senki ne üljön a helyemre, a filmet állítsák meg, amit néztem. Na vamos! Hát nem tudom, azért nem valószínűleg, mert azt mondom, fél nem merem meghúzni. Nem,
2: elvileg nem kell meghúzni. Hát elvileg az kicsúszta magától neked, csak annyi a dolgot, hogy
1: hát azért, hogy ott vagyok, híróban nyomom, ott ülök, és azt mondom, hogy oké, levezetem, csinálom. Nem tudom, nem volt ilyen éles helyzetem. Nem tudom, hogy mi lenne a reakcióm. Annyira várom, ezt ugye sokszor megbeszéltük, hogy mi a fenét csinálsz egy ilyen helyzetbe? Szülés, baleset, ájulás, baj, fulladás, ne legyen ilyen, meg nem kell. De én valószínűleg látnék egy fuldokló embert egy étterembe, én odalépnék. Én azt gondolom, hogy én mennék.
2: Te elővened a telefonodat.
1: Nem, de hogy is, ezt nézzétek, srácok.
3: Egy szelvét.
1: Mi hát, mindjárt megfullad.
2: Jelentkezik. kérdezem.
1: Élőben jelentkező, itt vagyunk, éppen egy fulladás történik. Nem tudom.
2: Az első dolgod lenne a gégemetszést csinálni.
1: Ja, ráadásul hát megtanultam. Ráadásul elrontani nem tudom, mert pontosan tudom, hogy hova kell szúrni.
2: Én nagyon várom a pillanatot, amikor hőssé válhatok.
1: Ugye, hogy van ez a típus, aki azt mondja, hogy egyszer jöjjön. Mi állnak leginkább lefagyva, tudod?
2: Ott állnak hátul szűkölve, biztosan.
1: Azt mondják, ez mávos vonal, ahol szült, segített az urológus, mire célba ér a vonat, a baba leérettségizik. Zola küldi nekünk, ez jó egyébként, igen.
2: És de nem magyar a sztori.
1: WC-ben szülte meg.
3: Nem WC-ben. Vonaton valahol. De nem ment be a WC-ben, miért ment volna be?
2: És kezdesz rászólsz az utastársra. Legyen kedves átremenni. Ne, nekem ide van, helyen.
3: Ide is én
2: nem megyek innen sehova.
1: Igen,
3: meg az is nagy lenne, hogy valaki segítségét kiabál, a Júli odahajol, és azt mondja, nem, Júli, csak te ne!
1: Sok a géva Júlia vagyok, segíteni jöttem, nyugodjanak meg!
3: Igen,
1: fuhás! Igen. Ja, szóval azért az is érdekes, de szerintem meg, ha ott vagy, nekem az a meggyőződésem, hogyha ott vagy, automata üzemmódba cselekszel. Tehát egyszerűen nem is gondolkozol, hajt az adrenalin, csinálod. Nem. Van, aki nyilván debilizálódik, tehát hogy lebénul, szorong, és egyszer lefagy. Tehát van az a fajta félelem, hogy megfagysz. Ja, ez kemény igazából. Na jól van, jövünk mindjárt, nekem 2 perc, a pontosan 7 óra. Pici eső, pici hírek, pici minden, aztán itt vagyunk már is.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
8: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
9: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
0: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
12: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
13: Hazai hetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
14: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
15: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Bonduelle zöldségkonzerv és Good Lunch termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar, jó döntés, már 35 éve.
17: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
19: Akár most kezdenél, akár szintet lépnél, Pécs legnagyobb konditerme téged vár. Modern gépek, tágas terek, folyamatos fejlődés és jó hangulat. Próbáld ki te is! ProfGym, Pécs, Megyeri út 4, www.profgympecs.hu.
20: Beleunt a reklámokkal teletűzdel tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
21: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
1: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi Cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
22: Új BYD? Akkor most jár hozzá az extra! A BYD Schneider Autóháznál most akár 400 ezer forint értékű BYD tartozékcsomaggal lehet a tiéd az új BYD, modelltől függően. Válasz elektromos vagy plug-in hibrid modellt, és keresd a BYD Schneider Autóházat Pécsen, Zalaegerszegen és már Kaposváron is. BYD Schneider Autóház. Most még több jár az új BYD mellé.
23: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
24: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Reklámot hallottál.
25: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Megrajzolhatják a gyerekek a kedvenc pécsi fájukat. Változás az Európa kulturális fővárosa rendszerben. Ismét szárba szökkent a jövőnk. Javaslatot tett az Európai Bizottság az Európa kulturális fővárosa kezdeményezés keretszabályainak megújítására. Felhasználva a programnak köszönhető több mint 40 éves tapasztalatokat és tanulságokat. A cél a kiválasztási folyamat egyszerűsítése és megerősítése. Az elmúlt években 85 város kapta meg a címet Pécs 2010-ben. Idén is megtartották Komlón a szárba szökkenő jövőnk elnevezésű ünnepséget. A múzeum kertben tartott eseményen kerültek kihelyezésre a vitrinekbe azok a zsolnai porcelánból készült kalászok, amelyek az előző évben született komlói gyermekek megszületését örökítik meg. A rendezvény a himnusz hangjaival vette kezdetét, majd köszöntötték a vendégeket. November 8-áig nézhető meg a Pincehelyi című kiállítás Pécsett. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából. A helyszín az M21 galéria Pécsett. Elindult a Biokom rajzpályázata. A címe a kedvenc pécsi fám. Le kell rajzolni a legkedvesebb pécsi fánkat, és értékes ajándékokat lehet nyerni. Van Pécsen egy fa, amely különösen közel áll hozzánk. Egy öreg hatalmas fa, egy virágzó szépség, egy parkkedvence, vagy egy olyan, amelyhez különleges emlék köt minket? Most ezt megmutathatjuk, mert hogy a Biokom rajzpályázatot hirdet általános iskolás és középiskolás diákok számára a kedvenc pécsi fám címmel. A pályaműveket A4-es méretben ceruza, filctól akvarell, akril vagy zsírkréta technikával lehet elkészíteni. A rajz alsó részén szabadon kell hagyni egy 2 cm-es sávot, ott kell feltüntetni a szerző nevét, az osztályt és az évfolyamot is.
27: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
26: Útépítést végeznek a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton egészen a hónap végéig, szeptember 30-áig. Egy szakaszon éppen ezért félpályás útzár érvényes. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Rádió 1-jel. Ma erősen felhős borult időre számíthatunk Baranyában, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután csak 20-21 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a csapadékból néhány milliméternyi, helyenként ennél több is összejöhet ma. Érdemes esernyővel, esőkabáttal útnak indulni, ma kifejezetten őszi időnk lesz.
4: A műsor műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Zsülike, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: 7 óra után 10 perc el. Jó reggelt! Kívánom mindenkinek, Budapest római part szakadó eső. Kapcsol ide-oda az egyik kereskedelmi tévén.
5: Igen, milyen jó lehet most ilyen kitelepített riporternek lenni, akinek tegnap még azt adták, hogy Petikém, kimész és szapozol egyet a Dunán. Mondta, hogy jó. Most ott áll a szakadó esőben szerencsétlen.
3: Igen, készül szapozni, de megcsinálja.
5: Van elhivatottság.
3: Van. Mondjuk, hogy nagyon sokat evezni nem kell a Dunán, az jó, mert bármikor a sodrás lehoz. Idővel, de szépen lecsorogsz a Margit hídig.
5: Mohácsnál vették ki az RTL riporterét.
3: Igen. Nincs nagy sodrás, mert nem erős a víz, de szépen le lehet csordogálni evezés nélkül. Lejössz a hidak alá.
5: Na, ha már dunázunk, csak egy mondat még erről, hogy ugye most megint hogy azért lenne jó, hogyha ha olyan emberek is kezelnék a saját TikTok, meg mindenféle, meg Facebook csatornájukat, akik, hát, hogy is mondom, gondolkodó emberek, mert ugye elkezdett az elmúlt napokban, hogy már csak 1 centi a Duna, már csak 0 centi a Duna, nem tudom, hogy ez megvan-e nektek, ez a hír, és hát én nagyon sok ilyet olvastam, hogy akkor ki van szárva.
6: De hát ott a vízre láttam,
5: hogy lehet 0 centi, majd még mínusz is lesz, hogy ez ugye nagyon egyszerű dolog, hogy van egy ilyen mérőrúd, minden egyes folyóvízben, meg a tavakban is van, és akkor ott van egy viszonyszám, amihez nézik, és az elérte a nullát.
3: Tehát volt ember, aki azt feltételezte, hogy a Duna, nem tudom, a hajózás útvonal, mert nyilván van, ahol kiszáradt, mert a meder olyan, meg nem tudom, mellékágok, de hogy a hajózási útvonal, a Nagy Duna főág az effektíven nullára száradt.
5: Igen, hogy vergődő halak vannak, még egy darabig.
3: Igen. Milyen reménytelen gólya. És azt mondta, hogy de durva, akkor kiszáradt
5: akkor
3: a Duna.
5: Akkor kiszáradt a Duna, hogy teljesen nullán van, és akkor nincs benne víz.
3: Jó hülyének kell ez lenni.
7: De Balázs, vannak emberek, akik azt hiszik, hogy a Föld 2026 éves.
3: Jó, az is tehát, igaz. Jó, igen, az... nagyon ne csodálkozzunk, igen. Igen. Már 0 centiméter a Duna vízállása Budapestnél. Ja, emberek... tehát valójában nincsen Duna víz. Ha megnézed a Margit híd alatt, ott már nincsen víz.
7: És ezek az emberek, szenzációs. Akkor a hídon, akkor egy kicsit fel vannak háborúzva, igen, hogy őket be akarják csapni.
5: Igen, hogy nekem azt mondták, hogy ebben nincs semmi.
3: Igen.
5: Hogy lemegy a partra, hogy ő nem a Margit hídon akar átsétálni, hanem a kiszáradt Duna, hát hiszen megteheti.
7: Engem itt dezinformálnak.
3: Igen.
5: Jaj, na, mindegy.
3: Múltkor láttam a TikTokon, hogy az autókerekében fontos a levegőcsere, ezért az ember hetente leeresztést teljesen felfújja.
5: Ne! Úgy, szóval azért... ez jó topik, szedjük már össze ezeket.
7: A legnagyobbság, amit hallottál.
3: Igen, a legnagyobb, amit hallottál, és amit vagy elhitte, vagy nem, de hogy azért az általános elhűlés azért az zajlik. Megvan. De hogy valahogy még mindig az a prekoncepciót, hogy látod mástól valahol a social médiában, valószínűleg valid, nem?
5: Persze.
3: Tehát, hogy ez biztos, hogy működik, hiszen ő ezt kipróbálta, és azért mondja.
5: Azért van.
3: Hetente leengedni a gumit, fontos a levegő nyomás és kicserélni, azért az
5: kemény. Ennek például az egyik legjobb terepe a konyha. Most egyébként ma pont egy ilyen TikTok videót csináltam meg, lehet biztos, hogy láttátok már ti is, vagy a hallgatók biztos, hogy látták, ugye fogják a tortilla lapot, megcsinálja a darált, húst befűszerezi, és rányomkodja a tortilla lapra, vagy takóra,
3: igen,
5: és azt kezdi el sütni, aztán megfordítja, működik a recept, tehát tök jó, én is megcsináltam direkt azért, hogy nektek ne kelljen, de hogy egyébként van egy macera egyesével a lapokra rányomni a húst, holott a serpenyőben a húst megpiríthatnád, megcsinálhatnád a töltelékét, és hogy klasszikusan
3: utána betöltöd.
5: Lerakod, az kész, megeszed, érted?
3: Igen.
5: Mi kitaláltunk egy ilyet, figyelj, ha nem láttam belőle 800 verziót ebből a
3: hogy mindenki tunkolja.
5: Hogy mindenki ugyanezt csinálja, és persze természetesen én is megcsináltam a dolgot, és egyébként működő sztori, csak semmi értelme.
3: De elindul, elterjed,
5: elindul, és
3: akkor... és
5: mindenki azt csinálja.
3: Igen, ez egy ilyen általános elhűlés, hogy láncban látod, azt gondolod, hogy jó, mindenki csinálja, lemaradsz róla, te is megcsinálod. És a felénél valószínűleg leesik, a videókészítés közben, hogy ez nem, de nincs olyan, aki nem futott még rá egy konyhai videóra, hogy ezt én is megcsinálom. És a felénél jössz rá, hogy na menjetek, menjetek, tényleg nem, ez nekem nem úgy alakul, ahogy azt a videóval látod, igen. Téli kerékbe téli levegő, nyári kerékbe nyári levegő, nem tudtad a gyerekek, ez így működik. Igen, de cserélni kell folyamatosan, hát a téli levegő nem jó a nyáriba.
7: Hát mondjuk nem ez a kategória, de a szépségápolásban vagy a szépségtipikben vannak ilyen nagy ráfutások.
3: Nekem... Hogy látsz valamit, és azt mondod, hogy ez beválik, csinálom én is.
7: Én egyszer konkrétan majdnem megvakítottam magamat citromsavval, mert hogy azt olvastam róla, hogy ez nagyon szépen kifehéríti a szemfehérjét. De ezt ráadásul valami női magazinban olvastam.
3: Hogy a citromsav?
7: Hogyha a citromsavat, a citromot belecsepegteted a szemedbe, akkor attól gyönyörű fehér lesz, és csillogó a szemed. Hát csillogott.
3: Csillogott?
5: Most hírástól.
7: Ennek konkrétan kifolyt. Fehér nem lett, viszont majdnem megvakultam.
3: De miért van ez, hogy nincs bennünk ez a fajta ilyen megkérdőjelezés? Kritika. Nincs bennünk ez a fajta ilyen... Tehát azt látjuk, hogy a videót valószínűleg sokan megnézték, ebben ő valid, hiteles, akkor ez biztos, hogy működik. Jó, de egy csávó feltöltött egy videót, hogy citromlevet kell a szemedbe csöpögtetni. Uh-huh. Tehát, hogy valójában meg sem kérdezed, de azt mondod, ott láttam internet, TikTok, Insta, Reels, ez valószínűleg működik. De hogy sokkal, én nem is tudom, én hiszékenyebbek lettünk, nem? Mert azt gondolod, hogy az ha a videó látod, akkor ez valószínűleg működik. Tehát ez...
5: Hát az internet lett az elsődleges tájékozódási forrás, ugye először a Wikipédia, mondták ezt, hogy azt kezded el nézni, ha valamit meg akarsz tudni, ugye a révai nagy lexikonok ott állnak a polcokon érintetlenül, aztán arról is kiderült, hogy azért ott nem minden úgy van ám, ahogy leírják, mert hogy én is írhatok egy Wikipédia, nem tudom, a izé tőzsdei befektetésekről, azt nem értek hozzá semmit, de te azt fogod majd megkapni, oké, javítgatni lehet. Ugyanez van mindenütt, és látod, itt van a citromsavas cucc is, ahol a világ legnőbb hülyeséget, abban meg lehet vakulni. Érted? És diplom. Más kollega nő.
3: Igen, vodkát és... kell, Júlia, vodkát ja. kell. Ne, igen. Bankban dolgozom, néni leveszi az automatából a pénzt, megszámolja, megvan-e, és befizeti vissza. Minden hónapban megcsinálja.
5: Jó, tehát... az működik haladó. Okay.
3: Igen, haladó a néni elég erősben van. Lekéri az OTP-től, ugye? Hát leveszi. Igen.
5: Hát, hogy megvan-e még a pénze? Azt azért csinálja. Hát ha te kiveszed a pénzt, és utána rögtön beteszed, annak ez az egy oka van, hogy a néni nem nagyon bízik a banki szolgáltatásokban, ezért ő minden hónapban meg akarja nézni, hogy neki a pénze megvan.
3: Azt ezt a mindenségét
5: neki. Ez biztos, gyerek.
3: Azt a mindenségét neki.
5: Ez ugyanaz, mint hogyha bemennél a bankba, kikérnéd, van benne mondjuk 3 millió forintot, kikéred, és azon, hogy köszönöm szépen, csak megnéztem.
7: Hát is kritika nélkül csinálod. Ilyen
3: igen, de nem gondolkozol rá. Láttad, akkor te is úgy csinálod. Persze.
7: Ugyanilyen, mint amit szerintem egyszer már meséltem nektek, hogy én mindig betettem a hűtőgépbe az elemet. Mert hogy úgy nem merül. Egyébként de miért?
3: Én szerintem az van, hogy egy csomó minden rád ragad a szüleitől, és szerintem ez a tudat alatt ott van, hogy te láttad gyerekkorodban az elemet hűtőbe, és nem érted a mozdulatsort, de valószínűleg az anyád, hogy kinyitottad a felhajthatós részbe, az ekcéma krémek mellett, igen. Nem tudom,
7: ott volt a tojás mellett
3: a felhajthatós részbe. Te álltál gyerekként, ez úgy rögzül tudat alatt, és berakod az elemet a hűtőbe.
7: Berakod.
3: Mert igen, egy generáció tartotta az elemet a hűtőbe, érted?
7: Egyébként meg a hidegben nyilván gyorsabban merül.
3: Ráadásul nem óvod meg. Tehát, hogy ez teljesen így van, igen. Ja, azt mondja, hogy Erős Pistával bekenadott lent, javítja a PH értéket.
7: Vérbőséget okoz.
3: Igen, de hogy valószínűleg azért ez tényleg egy ilyen általános elhűlés. Interneten láttam, nem kérdőjelezem meg. Neki működik, videót csinál róla, akkor ez egészen biztos, igen.
5: Én egyszer a fűkaszát próbáltam berántani úgy, hogy teljesen kihúztam a berántókart, és elengedtem, mert ezt láttam egy videóban. Ne csináljátok, felcsavarta magára a madzagot, azóta se indul.
3: Igen. Rendszeresen mentem a pihenkönnyű mikrobiom izgató sütik receptjét. Mentette el, igen. Sose készíted el. Ugye? Tehát ez a másik. A másik a felgyorsított receptek elkészítése, amire azt mondta, hogy jó, egyszer nézzük meg. Tényleg az lesz-e, ha fogok egy tálat, belevágok banánt, hozzárakok lisztet, 2 tojásból ültök, belöntöm egy tálba, és megsütöm. Hát figyelj, én azért szerintem 8-10-szer megpróbáltam.
5: És nem jött össze?
3: Jó, mondjuk azokat a szarokat. De figyelj, effektíve lemodelleztem azt, következő történik, látsz egy üres tálat, jön a csávó 2 tojás, egy banán, pici liszt, egy tábla csokoládé, összekever, mikrober, azt felolvaszt, az egészet berakod, süti, kivesz, és születik neki egy csoda.
5: És látod, hogy az egész család...
3: Hát mondom, ez tényleg 3 perc, akkor nehogy már ne. Figyelj, mindig egy ilyen beesett tetejű, a banánnal vagy megjárom, mert nem sül meg, nem. És egy ilyen krémszerű massza lesz belőle. amit fogod úgy, ahogy van, kivágod a kukába, és azt mondod, jó, ilyet soha többet. Egy hónap múlva látsz egy tálat. Benne van két tojás, benne van egy banán, benne van két kanál liszt, egy pici szóda, amikor van, azt mondod, ezt meg tudod csinálni, hiszen neki nagyon jól néz ki. Megint lesz egy masszád.
7: Ne tudnak, hogy hány ilyen videót küldök át saját magamnak azzal, hogy ez.
3: Igen, hogy ezt elmentem, ez a turmix biztos nagyon működik.
7: Ebből lesz a vasárnap.
3: Igen.
7: Van vagy 25 ilyen elmentett videóm azzal, igen. Ezt egyszer majd megcsinálom. Jó,
5: de legalább nem csinálod meg. Nem. Ugye van, aki megcsinálja, és nem lesz jó.
3: Igen, smoothies videó, pici barack, kék kocka, a kettő áfonya, a kicsi eper, összekever, nagyon jó, nem tud összeállni olyanná, amit látsz. Tehát, hogy bármi van majd gyümölcsbe, vagy egy ilyen pürét csinálok belőle.
7: Ezt nem adom egyébként.
3: Igen, neked ez működik? Aha. Borzalmas dolgok születnek a kezemben.
7: Amit találunk beleborítunk némi konyhai maradékkal együtt.
3: Igen. Anyum a felbontott pezsgős üveg kiskanalat rakott, hogy ne menjen ki a szénsav belőle.
5: Hát ez régi legenda.
3: De ezt egyébként én is rakom.
5: Igen, de nem működik.
3: Sajnálom a proszekot.
5: De miért nem veszel 3000 forintért
3: egy
5: olyat, amivel vissza lehet zárni?
3: Mert azt gondolom, hogy okosabb vagyok, és a kanál egy elitistább dolog, hogy kanalat rakok az üvegbe. Elvileg ugye... Ugye az van, hogyha berakod a kanalat, ez megint interneten terjedt el, de megfogja a szénsavat, ugye?
5: De nem.
3: De semmilyen szinten, soha semmilyen. Nem.
7: De ez ki volt az
3: de
7: első?
3: De mi a lényeg, hogy a buborék fölragad a kanálra?
5: De
3: vagy a kanál azt mondja, hogy menj vissza? De mi a lényege? Mert egyébként éveken keresztül kérdés nélkül hittem el, hogy ezt valami nagyon-nagyon okos csávó találta ki.
7: Hát valami és oxidáció lehet, nem? A fém és a...
5: De várj, és akkor...
7: Hát arra követ...
5: Oxidálódik, és lezárja a izét a tetejét?
7: Visszabugyborékot.
3: Vagy nem engedi be a kanál a levegőt, és ezáltal a széndioxid nem tud fölfele kijönni, mint egy nyitva agyott palacba. Sose gondoltam bele, csak azt gondoltam, ez figyelj, ez Michelin csillag, ez valami francia étteremből jön, ezek tudják, hát isszák. Kanalat bele.
5: Évszázadok
3: óta. Teljes hülyeség.
5: Teljes hülyeség. Pont múlt héten pénteken voltam egy ilyen pezsgő konferencián, ahol a Magyarország legjobb, sőt, a Lengyelország legjobb, mert ott is szomelié világbajnok a csávó. Ez volt az első mondata a pezsgő, hogy egy dolgot felejtsenek el, kedves.
3: Nincs kanál. Kedves menő.
5: Nincs kanál. Ez a Matrix, és megmutat, nincs kanál.
3: Jó, kirakja a pillanat ragasztót a hűtőbe, mert az anyád is oda rakta, című történet.
5: Mindenki. Én. Hát mindenki.
7: Nem ott kell tartani?
3: Miért kellene a pillanatragasztót a hűtőszekrénybe tartani, neki? Tessék? Mi a hitrendszered? Mit vársz tőle? Egyébként megromlik? Összeáll? Hát... Egy jó pillanatragasztó az évekig jó, semmi baja nem lesz. Nekem a kanálban mondtad, hogy nem megy ki a szénsav. Ott mi a hitrendszer? Miért van a hűtőbe az elem mellett? Ugye? Semmilyen.
5: Na, igen.
3: Tehát jó? Valójában még egyébként egy nagyon folyékony dolog, még lehet, hogy össze is áll jobban, de az anyát tartotta a pillanatragasztót a hűtőbe.
5: Igaz-e? A lányokat kérdezem, illetve azokat a férfiakat, akik festik a körmüket, hogy a körömlakot is a hűtőben kell tartani.
7: Azt soha nem tartottam ott.
5: Nem? Na jó, akkor beszélek Vajda Judittal.
3: Körömlak ellen pillanatragasztó?
5: Igen, ez a három. Igen, nálunk a körömlak is ott van.
7: Mondjuk az aceton, ugye, az melegben gyorsabban illan.
5: De le van, van kupakozva, miért illanna gyorsabban?
3: Jó, kinél van a tojás a hűtőbe?
7: Azt nem.
5: Nem.
3: Nálam.
5: Nálad? Nálad
3: abszolút. Mi berakjuk? Tehát, hogy hol lenne a helye?
7: A kint. Egyébként.
5: De hiszen van még tojástartó is.
3: De megromlik.
5: Nem romlik.
3: Semmi baja nem lesz.
5: Semmi baja nem lesz.
3: A első, amit berakok a hűtőbe.
7: Ráadásul...
3: Hogy ugye... nehogy szalmonellás legyen.
7: Ráadásul tele van kórokozóval a...
3: dobozba.
7: Ja, de akkor is. Hát... nem teszed hűtőbe.
3: Most egyébként a téli szalámi zacskon kívülről, vagy a békönös cuccon, vagy azon a vajas zacskon, vagy dobozon. Magát. A vajont gondol, de mi van azon a dobozon? Tehát szerintem egy csomó mindent beraksz a hűtőbe. Semmi értelme?
7: Nem.
3: Generációkon keresztül láttad, hogy az igen, anyád berakja
5: semmi,
3: a hűtőbe?
5: Semmi.
3: Nem kell.
5: Nem kell. Hát a tojás önmagában védi magát a héja által. Nem kell.
3: Ez. Júli, nálatok mi a reggeli? Nálatok elem és pillanatragasztó, nálunk hűtött tojás. Hát ez nagyon jó. Citromos leves kávét kell inni, és lefogyaszt. Ha ittál már szalt, fitness influencerek, citromos, mi az, hogy leves kávét? Tehát citromos leves kávét?
7: Citromleves.
3: Citromleves kávét.
7: Citromleves kávét, igen.
5: Tehát lefőzöd a kávét, citromod bele, és akkor ez a legjobb zsírégető reggeli.
7: Garantáltan behánysz tőle. Tehát, hogy ott nem marad meg semmi, de van, aki sós vízzel próbálkozik, úgyhogy sokkal jó.
3: Félelmetes. De szerintem régen kritikusabbak voltunk. Tehát valahogy volt egy szokásod, az úgy ment, de ha valami hülyeséget láttál, azt megmerted kérdőjelezni. Most az alapfeltevésünk az, hogy valószínűleg jobban tudja, hiszen ő áll ott és készíti a videót, és elhiszed. Hát meg, és meg nincs kritikai érzéked, nincs elbizonytalanodásod, nagyobb a fóruma, és egyszer hiszékenyebbé lettél, vagy jobban besimulsz, vagy meg sem kérdőjelezed azt, amit látsz, mert valószínűleg neki működik, hiszen már videót csinál róla.
5: Igen, meg 100 évvel ezelőtt, ha valaki kitalált egy baromságot, azt a faluban a szomszédai kiröhögték, de nem jutott el egy másodperc alatt a világ másik részére.
3: Érten? Igen, abszolút.
5: Tehát, hogy a terjedési sebessége is,
3: igen,
5: hogy is mondjam, lassabb volt a baromságnak, meg valószínűleg, igen, kicsit szkeptikusabbak voltunk.
3: Miért adnak a műhűtőhöz műanyag tojástartó részt? Na tessék, ők vezetnek félre.
5: Egyébként,
3: tehát a gyártó az, aki azt igaz, mondja, hogy gyere, pakold be a tojást.
5: Egyébként igaz.
3: Mert az első, amit veszel, kivesz egy új hűtőből, az a műanyag tojástartó. Az, hogy jó, akkor ez nem kell, vagy beszereled,
5: akkor
3: vagy nem.
5: Akkor lehet, hogy mi ülünk mi, a
3: de odaadják, de berakják.
5: Egyébként tényleg. Alapfelszereltség, tehát...
3: Alapfelszereltség, hogy benne van. Tehát akkor nem lenne, valójában nem lenne értelme. Igen, a boltban, de egyébként tényleg a boltban sincs hűtőbe.
7: De nincs. A boltban tehát, eleve hűvösebb van. Tehát eleve egy erősen légkondicionált helyen
3: okay, tartják. De ott van, mondjuk ahova járunk, ott van a magok, meg a zöldséges pult mellett, a sima tojás. Leveszed, nincs behűtve.
7: Figyelj, de bizony, hogy megromlik a tojás, falun nőttem fel, napi 30-40 tojásunk is volt, simán megbújjon a tojás a melegben, Gábor.
5: Hát lehet, hogy kiteszed a 36 fokra, de azért nem, a lakásban nincs annyi. Nálam nincs hűtőbe, de mindig ott tartja, ahol akarja.
3: Akkor ezek valószínűleg ilyen, hogy is mondjam, csak tényleg ilyen gyerekkorban átvett ilyen generációs dolgok,
7: vagy
3: nem?
7: Városi
3: legendák, vagy tényleg kinyitottad a hűtőt, és egészen azt láttad, hogy itt van, igen. A hűtőben elem, a fagyasztóban kenyér, a szekrény a nejlonzacskóban. Ez, igen, ez a felhő alapú tárhely, ez egyébként teljesen így van, abszolút így van.
5: Körömlakkot is mondják, hogy évekkel tovább tart.
3: Ha hogyha berakod a hűtőbe.
5: Igen, hogy nem romlik meg.
3: Aha. Valójában szerintem masszíva hűlünk. Igen, régen csak a családot inkább... tudta, hogy hülye vagy, ma már mindenki tudja, videót csinálsz belőle.
5: Elveszítettük inkább a szkepticizmusunkat.
3: Aha, a kritikai felé. Érzékünket.
5: Vagy... Igen, hogy úgy elfogadott, hogy nézd, már megcsinálta, ő is megcsinálta. Ha már 5 TikToker megcsinálja, vagy nem tudom mi, vagy nem tudom ki, akkor már hajlamos, hogy elhinni, ugye? Hát ő is azt mondta, hogy működik. Ő is, akkor csináljuk meg, neked nem fog működni.
7: Mostában nagyon sokat látom, óriási divat lett, a vajevés. Láttatok már
5: de
7: ilyen videókat?
5: De csak magában?
7: Kitesznek így tömbökbe vajat, kicsomagolja, csinál belőle egy ilyen gulát, leönti egy ilyen cukros lével, és úgy eszi, mint egy muffint, megeszi a vajat. És ez ebből nem tudom, napi 10-et.
3: Megeszik egy kocka vajat.
7: Meddig
3: fosol utána? Megeszik egy kocka vajat.
5: Egy cukros lével leöntve.
7: Tehát, hogy leönti egy ilyen smartizos, nem tudom, ilyen cukros cuccal, és utána fogja a tömb vajat, és megeszi, beleharap, és eszi. És addig eszi, amíg nem fogy el. Nem egyet, 5-10.
3: Te meg állsz ott szorongva a kis vitaminjaiddal, szeded a kis cinket, magnéziumot, vagy szétnyomasztanak, hogy mit vegyél, és elgondolkozol, hogy akár még ebben is lehet valami.
7: Miért ne? Lehet, hogy finom.
3: Ha ennyien csinálják, biztos, hogy jó egyébként, igen. Ja, szóval azért igen, nem tudom, tényleg, ez a tendencia egyébként érezhető. És hát legyünk őszintén magadon is, nem? Tehát ez a fajta, nem tudom, kritika érzik, vagy hiányosság, vagy annak hiánya, azért ez magadon is érezhető, hogy igen, valószínűleg jó, el tudom képzelni, hogy ő tud valamit, amit én nem.
7: Meg bátrabbá válsz, kísérletezőbbé. Tehát ugyanilyen valakit küldte, hogy a fufrulevágós videók. Mennyi van belőle?
5: Otthon csináld meg otthon életed, igen, életed, haját.
7: Életem frizuráját megcsinálom, levágom a fufrumat, és ezek a lányok, akik becsavarják elől a hajukat, és fogják, és így legyisztanják.
3: És nyilván ott katyára, a vége.
7: Gatya. Annyi, három egy hónapig lesz, nem tud kimozdulni a lakásból.
3: De megőrült, mert van egy trend, hogy vágd le otthon.
7: Igen, és tudod, az a döbbenet, amikor látja, hogy passz.
3: Igen, ez most elment. Ez most elment. Ja, megvannak azért a főbűnösök, akik így hűítenek minket, de nem lehet rájuk fogni. Szóval tényleg az van, hogy nem tudod rájuk fogni. Na jó, van, jövünk mindjárt. Gyorsan egy friss hír, amit most kaptunk, és talán még számít. Erzsébet híd, budai híd, főgyerekek, nagy baleset. Torlódik az egész híd Buda irányában, kerüljétek el az Erzsébet hidat, jó? Mert hogy nagyon nagy a dugó, ezt most már sokan elküldtétek nekünk, baleset, torlódás, minden van, Erzsébet híd eleset, jó? Jövünk mindjárt 2:08, itt vagyunk rögtön a hírek után.
9: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Egy kulcs mind felett.
0: Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új Kupla Raval elektromos személyautót?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Szamár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
6: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
7: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
8: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
7: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
8: Jobb, ha felkészül.
9: Nagyon féltelek.
8: Ne lassíts!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
8: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
7: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomát.

0: hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
1: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
2: Omoda Jayco, a jövő választása.
3: Reklámot hallottak.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kicsit közelebb lett a tenger. 3,5 kilóval tarolt a legnagyobb szőlőfürt. Ünnepi testületi ülésen köszöntötték a város kiválóságait. Ünnepi testületi ülésen köszöntötték Komló kitüntetettjeit. Komló várossá nyilvánításának 75. évfordulója alkalmából. Az ünnepség helyszíne a Tóth Ferenc Színház és hangversenyterem volt. Az ünnepségen Polics József polgármester, Róna Ágnes alpolgármester, a képviselőtestület tagjai, a testvérvárosi delegációk és a meghívott vendégek vettek részt. Egy kicsit megint közelebb lett a tenger. A Budapestet a horvátországi Plócse kikötőjével összekötő úgynevezett Korridor 5 C közlekedési folyosó teljes hossza mintegy 700 kilométer. Az építkezés 2001-ben indult, az elmúlt több mint két évtizedben azonban mindössze 465 kilométer készült el. A leghosszabb rész Budapest és Bosznia határa között egy-egy befüggő szakasz.

0: Bosznia és Hercegovinában még 235 kilométert kell megépíteni, ami a tervek szerint 2030-ra valósul meg. Ezen a szakaszon megépül a világ 9. leghosszabb autópálya alagútja is. Az új autópálya szakasz a Doboj-Medakovo útvonal része, a teljes hossza körülbelül 7 kilométer. Ismét irodalmi séta indul a Zsolnai negyedben. A gyönyörű parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között az irodalmi alkotások kíséretében járják be a történelmi helyszínt. 5. alkalommal szervezték meg Pécsett az országos csemegeszőlő kiállítást és verseny. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szent Miklóshegyi birtokán tartott jubileumi rendezvény nagy sikert aratott, 16 kiállító sorakozott fel, a látogatók 300 különböző szőlőfajtát kóstolhattak meg, 3,5 kiló volt a legnagyobb fürt.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
0: Híd és áteresz javítási munkákat végeznek a Harkány, Selye, Darány összekötő úton, Baranya és Somogy megye határánál. Hosszan dolgoznak, novemberig útszűkület lassítja ezen a szakaszon a forgalmat. Jó utat kívánok a Rádió 1-en! Ma erősen felhős borult időre számíthatunk Baranyában, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután csak 20-21 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a csapadékból néhány milliméternyi, helyenként ennél több is összejöhet ma. Érdemes esernyővel, esőkabáttal útnak indulni, ma kifejezetten őszi időnk lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: Rádió
4: 3-4-8 lesz 5 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és ja, igen, szakad az eső nálunk, gyerekek. Tudjuk, hogy sok helyen nem, de itt most Budapesten ömlik az eső, isznak a fák, egy kicsit emelkedik a Duna, és örülünk. Szóval az van, amit utáltál gyerekkorban egy eső, hanem most így örülsz, hogy úristen, de jó. Ilyet nagyon régen nem láttunk, szürkeség és szakadó eső, úgyhogy ja, Nyugat-Magyarország és Közép. Középen. A Kelet-Magyarország az semmi. El is tudjuk képzelni, hogy napsütés van.
5: Az a baj, hogy olyan betonkemény a föld, hogy ez még elfolyik.
4: Ja, ráadásul igen. Lecsorog róla. De nem baj, ez sem csak kell. Az van egy balesetünk az Erzsébet hídnál, a Budai hídfőnél a kanyarban. Torlódik az egész híd Buda irányába, kaptuk SMS-be, köszönjük szépen. És Buda felé, a hídon magán van a forgalom, ez az, ami miatt ez vissza dugul egy kicsit, úgyhogy mindenki legyen óvatos. Na, és itt volt most, ha látod, csak a budapesti hírekben, de hogy megint valakit átvertek valamilyen csalással. És tök érdekes híre bukantam, mert hogy arról szól a történet, hogy az emberek miért átverhetőek telefonon, és kiderült, hogy végeztek egy kutatást arról, hogy amikor neked az adataidat és a pénzedet kérik, akkor egy friss felmérés szerint az emberek 53%-a tovább marad vonalban, mint szeretni, mert hogy fél, hogy udvariatlannak tűnik. Egészen megdöbbentő a megfelelési stratégiánk, és 53% nem teszi le a telefont, ez egyébként egy brit felmérés, és ők azt mondják, itt szervezet mérte föl, hogy arra jutottak, hogy a csaló kiméletlenül kihasználják azokat az embereket, akikben van egy kódolt illemtudás, annak érdekében, hogy nem teheti le, a telefont, az a mozifut, mert hogy megfelelési kényszered van, és ugye egy bizonyos idő után neked elkérik az adataidat, és mivel nem szakítod meg a beszélgetést, az 53%-nak nagyobb a hajlandósága meg nem szakított beszélgetés után megadni a saját adatait. És nem is arról szólt a kutatás, hogy miért adjuk meg, hanem azt kutatták, hogy miért nem teszik le az emberek a telefont, és kiderült, hogy nagyon sokunkban van egy olyan működés, hogy csinál valamit, benne van bizonyos helyzetben, megfelel valamilyen munkahelyi, vagy otthoni, vagy közlekedésbeli elvárásnak, csak azért, hogy ne tűnjön egyébként illetlennek, vagy bunkónak, és ilyen az egyik a gyorsabb telefon letétel. Nem merünk kiszállni.
6: Megfelelési kényszerünk van, nem? Hogy a másik oldalra van egy elvárás, hogy te adatot szolgáltass, és akkor te meg ezeket szépen kiadod.
5: Hát meg nem csak az, hogyha te azt mondod, hogy én nem adom meg az adataimat, akkor én ezzel azt mondom, hogy neked nem adom meg az adataimat, mert azt feltételezem rólad, hogy te egy csaló vagy. És ez okoz az emberekben egy ilyen kellemetlen rossz érzést, hogy ezt én nem szeretném neked veled ezt éreztetni. Jó, lehet, azt gondolom, hogy lehet, hogy te egy csaló vagy, de inkább udvariaskodok, és inkább...
4: Na jó, de ha azt gondolom, hogy csaló vagy, akkor miért adom meg az adataimat? Tehát, hogy miért megy tovább utána a beszélgetés, és kiderült, hogy azok az emberek, akik nem merik letenni, azok utána nagyobb százalékban átnyújtják az adataikat, és megadják telefonon a bankkártyájukat, a három számjegyű szívikódjukat. Tehát, hogy nem csak azt nézték, ugye, hogy nem mered letenni, hanem aztán ezek az emberek tényleg kitárulkoznak, és megadnak minden adatot, amivel aztán áldozattá válnak.
5: Üdv a világomban.
4: De, igen, üdv Júli világában egyébként tényleg, de hogy oké, de akkor nézzük meg azokat az élethelyzeteket. Kinek hány olyan, Júli, ez te vagy, tehát ez a topik, ez kezd el sorolni, hátradőlök, nem jelölök SMS, nem kell hallgató, tehát meg vagyunk. De hogy hány olyan megfelelési kényszeret fut egy nap, milyen élethelyzetben, amiről azt mondtad, hogy gyorsabban kiléphetnél belőle, de megteszed és toporogsz, és benne vagy. És egy telefonhívás. Adjuk? Ilyen a telefonhívás? Ilyen a telefonhívás. Hogy nem lépsz ki belőle.
5: Nem, végig.
4: Nem?
5: Végig csinálom.
4: Végig mész rajta?
5: Ha már elkezdtük, ó Istenem, hány ilyen biztosítást megtettem. Mert arra gondoltam, hogy a vonal végén ott ül egy ember, aki ezért kapja a pénzét, akint 100-ból 100 ember rácsapja a telefont, és szerencsétlen milyen napja lehet, és utána megkötöm azt a biztosítást, itt utána időt és energiát pazarolok el azért, hogy utána elmenjek, és az ügyfélszolgálattal lemondjam, de tudom, hogy neki ez jutalék, és tudom, hogy neki egyébként előttem 100 ember csapta rá a telefonját, ezt én rendszeresen.
4: És az a mozifút, hogy neked ezt meg kell csinálni.
5: Igen. Aha. Igen.
4: Én nem tudom, most megvizsgáltam, hogy nem tudom, hogy van-e olyan élethelyzet, ahol...
6: Ahol ne csapnád rá bárkire a telefon?
4: Hogy ne lépnék ki egy olyan helyzetből, ami számomra kényelmetlen, csak azért, hogy megfeleljek, vagy udvarias legyek. Tehát, hogy lefuttattam munkai beszélgetésre nagyon. Azonnal ott hagyom, nem csinálom. De nem parasztságból, hanem egyszerűen azt mondom, oké, ez a chit-chat, meg ez a smoke talk, ez nekem annyira nem megy, és kilépek belőle. Ezt igen, róla tudom elképzelni, hogy neked nagyon sok ilyen fut.
5: Én rendszeresen átmegyek az utca másik felére, ha kell, akkor állok a zebránál, és várom a zöldet, hogyha meglátok egy fedél nélkülist, vagy egy koldust, vagy egy krisnást, és nem akarok pénzt adni, vagy éppen nincsen nálam készpénz, hogy nem megállítsom, és ne kelljen neki azt mondanom, hogy bocs, haver, nem adok, vagy nincsen nálam készpénz, mert úgyse hiszi el.
4: És akkor látod, hogy jön, uh-huh. és előudvariasságból, hogy ne legyen benne megbántás, kikerülöd, és átvisz a másik oldalra.
5: Inkább átmegyek a másik oldalra.
6: De mi változna? Akkor azt mondanád, hogy ne haragudj, nincs nálam készpénz, szia, sok sikert.
4: Cserben hagyás.
5: Igen, kicsit kellemetlen érezném magam, hogy megtehetném, hogy segítek, de nem segítek.
6: De mindenki nem tud segíteni, Júli.
5: Igen, köszönöm szépen, ezért megyek át a túladarra.
6: A 10000-essel a bácsival, ugye a kerekesszékes bácsival szerintem kifújtad az orrát. Tehát te megvagy.
5: Ó, hát nekem nagyon sok ilyen volt. Ó, úristen, volt például egyszer egy...
4: Ez a te életed, ez a téma. Tehát, de ez tényleg te vagy?
5: Hát volt egyszer egy hapsi, aki odalépett hozzám, angolul beszélt, elmondta, hogy őt kirabolták, és hogy valahogy fel kellene jutni az amerikai nagykövetségre, mert hogy elvitték az iratait, meg a pénzét, meg a mindent. És annyira rosszul éreztem magam, hogy ez mindez vele Magyarországon történik, és hogy itt a honfitársaink lopták meg őt, hogy az összes pénzt, ami nálam volt, ez mondjuk volt 20 évvel ezelőtt, 5000 forint volt a pénztárcámban, így belenyomtam így a kezébe. És rá 10 évvel.
6: Ott állt a csávó, és
5: ugyanez a faszi, ugyanezzel a dumával odalépett hozzám.
4: És ott esett le.
5: Akkor esett le a tantusz, hogy...
4: Hogy ő 10 éve keresi.
5: 10 éve ebből él ez az ember, ezzel a dumával, tarhált pénzt emberektől. Már kicsit szakadtabb volt egyébként, sokkal hitelesebb volt.
6: Na most lehet, hogy csak te adtál neki 5000-et, érted? Senki más. Abban nem tud hazautazni, szegény.
5: Felbátorodott. Szerintem akkor ott kapott egy olyan megerősítést, hogy látod, ebből meg lehet élni. Vannak még pancsák.
4: Én ezekre a közvélemény kutatásokra, meg telefonos hívásokra, ugye nem tudom milyen piackutatás, olyan lelki ismeretlenül, olyan keményen, olyan durván, olyan gyorsan zárom az én időmet és a mindenemet, hogy azt sem várom meg, hogy elmondja, hogy honnan. Azt nyit mondok, hogy biztos, hogy nem. És szinte köszönés nélkül abban a pillanatban bontom a vonalat. És nagyon haragudnék magamra, ha 10 másodperccel később tenném le, hogy úristen, adtam neki 10 másodpercet. És tudom, hogy ez a munkája, föl kell hívni 100 embert, nem vagyok paraszt, nem erről szól, de hogy én meg pont az ellenkezőjét gondolom, hogy nem a megfelelés indul el, hanem a nem adok. Nem veszel el belőlem. Egy fél másodpercet se vagyok hajlandó odaadni. Nem érdekel, hogy mit akarsz, nem hallgatom meg.
5: De ez neveltetés kérdése?
6: hát a görcseid.
4: Hogy anyád? De miért? Mi, hogy anyád? Elmondod, hogy tedd rá nyugodtan? Vagy
6: nem, hogy igen, hogy anyád azt mondta, nem ilyen szituációban, hanem hogy kisfiam, kislányom, udvariasnak kell lenni az emberekkel.
4: De az udvarias se, igen, de ez nem vagy udvariatlan. Fölhív, belelép a személyes teredbe, a személyes telefonszámodon, a mobilodba megérkezik hirtelen a lakásodba, te erre felhatalmazást nem adtál, a számodat nem adtad ki, milyen jogon nyúl ő bele reggel 9-kor a te életedbe, vagy a délután, vagy az estétbe, és feltételezi azt, hogy te majd itt ráérsz csevegni. Nem. Igen, egyértelmű, nem érdekel, hogy a munkája, nem is, semmi a te élet, abban a pillanatban nem. Nagyon nagy no. Csak azt mondod, na,
6: megvagyok.
4: Ez jó volt. Próbálj ki egyszer, iszonyatosan felszabadító.
6: Kezdő MLS-eknek vajon körbeadják Júli telefonszámát?
4: Hogy
6: itt a biztos siker kulcsa.
4: Júli megcsinál napot a 6 piackutatás, 4 közvéleményelemzést.
5: Nekem az egy alapbeállítás, engem édesanyám úgy nevelt, hogy minden körülmények között az emberekkel udvariasnak kell lenni, segítőkésznek kell lenni, mert sosem tudhatod, hogy te mikor kerülsz olyan helyzetbe, amikor majd te szorulsz.
4: De más az udvariasság, és más a megfelelés. Szerintem a kettő között nem mossuk össze, mert itt nem udvarias vagy, hanem megfelelsz. És az nem ugyanaz, mint az udvariasság. Lehetsz udvariatlan egy közelmi kutató céggel, aki este 7-kor intézed az ügyedet, tanulsz a gyerekkel, és ő fölhív, hogy jó napot kívánok, kis arankodik. Azt szerintem az nem udvariatlanság, az inkább megfelelés. Attól, ha valaki odalép, hogy bajban vagy, te tudsz udvarias lenni, de ha belép a teredbe és hívogat, és random számokat hívunk, az szart, listák alapján kapják, megvásárolják az adataidat, és pofátlanul fölhívnak, hogy megnyomorítsanak. És hülyeségeket
6: és
4: kérdezzenek.
6: Lopják az időt,
4: és ellopják az értékes időt. De iszonyatosan big no.
5: De
4: abban
6: de
4: a pillanatban.
5: Nem, ez a határhúzás kérdése egyébként. Tehát, hogy én például nagyon nehezen mondok nevet.
6: De ez nem segítségnyújtás. Tehát, hogy
5: de hogy is neki ott van a jutalék.
4: Értem, hogy akkor arra gondolom, ha értem, hogy szegény ez a munkája, végighallgatod a 4 perces speech-et, és megválaszolom a 10 kérdést, mert egyébként ő nem tudja végezni a munkáját. Na, ez inkább a megfelelés, sem, mint udvariasság.
5: Van egy nyomorult közvéleményi kutatás. Egyébként 4 perc az életedből elmegy rá. Megválaszolod, igen, nem vásároltam, nem utazok, de majd megyünk, és a többi. És neki megvannak a pipák.
4: Teljesen más univerzum vagy.
5: Nem. Én ezt
4: más
5: vele.
4: Univerzum
5: miért,
4: vagy.
5: Miért ne áldoznék valakinek az életemből 4-5 percet vagy 10-et arra, hogy neki legyen egy kipipált oldala, és azért utána megkapja a jutalékot.
6: Mert éveket fog elvenni a végén.
5: De nem viszel éveket, ez hülyeség.
6: A 10 perceidet összeadod, az pontosan de annyi. Tudod,
4: szerintem ez tudod, egy jótékonykodás mögé elbújtatott önmagunk nem felvállalása. Szerintem ez nettó gyávaság inkább. Elbújsz egy olyan köntös mögé, ahol azt mondod,
6: jó, hogy bejöttél, vagy Júli. Na, gyere, várj, de most már hallgass végig.
4: Szerintem áruhás jótékonykodó vagy, egyébként a saját gyávosságát elrejti egy hogy is mondjam, jótékony köntösbe. Lószart, fosol letenni a telefon. Hát nem mered azt mondani, bocsánat, hölgyem, most nem, köszönöm, viszont állásra. Eszem még valamit, Beni? Kérsz valamit, Miro? Nem, mondom nem, köszönöm, nem.
5: Viszont, jaj, ne magyarázzam, hogy persze, mert azért nem teszed, azért teszed le a telefon, mert eszel még valamit, Beni.
4: Vágatok neked,
6: tök hát mindegy.
4: Főszedjem tovább azt a körömpörköltet, amit nagyon szerettek?
5: Nem. Fogod a telefont, és utána elkezded pörgetni a Reels videókat, és elmegy 2,5 órád arra, hogy hülye kutyás videókat néz.
6: De Júli, az mindegy, hogy az én időmben én döntök.
4: De ő azt elveszi. Ő ezt, érted? Szerintem ez inkább egy ilyen...
5: Jótékonykodás?
4: Nem, egy gyávaságnak álcázott jótékonykodás. De nagy szent, de nagy Mária Terézia vagyok. Nem vagy szív vagyok, nem tudok beszélni, mert kicsit sokat ittunk tegnap. Igen, a szent szűz vagyok, hogy még adtam. Lószar Teréz anya, igen, nem mered letenni. Ez erről szól. Ezek az eludvarjaskodott szituációból ki nem lépő dolgok, ezek szerintem a legkevésbé szólnak mindig a másik emberről, ez az önmagam fel nem vállalása, megfelelés, félelem, gyávaság, ez nem jó.
5: Szerintem meg, ha mindenkit így söpörnénk le a
6: de nem.
5: Az asztalra. Nem.
4: Közvélemény, kutató cégek, unott aranyonnak,
6: ne tedd már ugyanoda, hogy egyébként egy barátot fölhív, hogy baja van az életben.
5: De nem a barátot.
6: De ugyanabban,
5: nem ugyanaz.
6: De te teszed ugyanabban.
4: Hát, te csináltál érte? Ilyen? Igen, csinált volt ilyen munkád? Csináltál tényleg valaki, hogy te
6: korábban?
5: Persze.
4: Hát akkor te ezért vagy ilyen érzékeny. Már ott ültél a másik oldalon, és hívtál engem, aki borzasztóan bődületesen rádrakta a telefon. Bűntudatod van.
5: Nem, nincsen bűntudatom, de el tudom képzelni azt az élethelyzetet, amikor visszautasítanak, amikor századjára is visszautasítanak, ezredjére is visszautasítanak, miközben egyébként neked időben semmit nem jelent az 5 perc.
4: Elmondom, hogy mi van. Én volt csináltam azt, hogy meghallgattam, adtam neki 1 percet, és amikor azt mondom, hogy nem vagyok, aki lakik, akkor még ő sértődött meg, és volt, hogy rám vágta a telefon. Na, szevasz, soha többet nektek, és utána semmi. Te fölhív, végighallgatom, de azt mondom, hogy nem töltöm ki, megsértődik, és rád vágja a telefon, na annak azért utána tudnék menni. Hogy úgy de szíves, de jó lenne most itt lenni. Érted? Tehát, hogy közben meg azért akkor ő paraszt, és ráteszi a telefon. Ne? De miért? Miért a krisnásokkal való utcára átmenés? Hát az ugyanaz, mint a telefon végighallgatása. Nem mondok nemet, és nem vállalom föl. Átmegyek a másik oldalra, inkább végighallgatok.
6: Menek.
4: És volt olyan, hogy közben mentél át a másik oldalra, úgy hittál végig a telefonimást? Vagy volt, hogy a kristásnak azt mondod, hogy elnézés, vonalban vagyok, épp egy piackutatást végzek? Tehát egyszerre voltál vonalban, és menekültél a kristástól?
6: Na,
4: nem tudom.
6: Én díja írt neked, call centerben dolgozom, sokkal jobban szeretjük a határozott nemet az elején, szóljatok Julinak, hogy visszaírják a jutalékot. Tehát ő már azután kap, hogy téged hív.
4: Mert gondold, egy végighallgatod, másfél perc még elmondja, és utána azt mondta, hogy bocsánat, nem szeretnék ilyen kérdévet kitölteni, és sokkal rosszabbat csinált. Bocsánat, nem, kész, viszont bontod a vonalat, kész, meg vagy. Hát jutalékot kap, ha lerakom? Kap azonnal jutalékot?
6: Igen, hogy már a beérkezett hívás után ez megvan.
5: Hát, hogyha mondjuk egy percig vonalban tudja tartani.
4: Jó, őszintén, Júli, valaki kérdezi, és tök igazak van, spamekre válaszolsz? Most csak mondd el! Ha így van, nem baj, mondd el! Na, őszintén, nézd, mutasd meg a kéretlen üzeneteidet, és nézzük meg a kimenő gmailedet. Szerintem minden spamnél ott van. Igen. Júli vagyok, nem szeretnék ilyet venni. Köszönöm, hogy rám gondoltak, engem ez nem érdekel. Oké, hány spamre válaszoltál? Csak tegnap. Őszintén.
5: Én pontosan tudom, hogy nekem egyébként ez nagy-nagy hiányosságom, és talán majd a következő életemben megúrom, hogy én nem nagyon tudok határt húzni. Én nagyon
4: úgy érzem? Hogy gondolod? Mennyi terápiás óra van ebben, hogy ez a diagnózis így felállított? Hogy gondolod ezt a dolgot? Szerinted igen?
5: Én azt szeretném, hogy körülöttem mindenki elégedett legyen és boldog, és hogyha én ezzel egy kicsivel, kicsit hozzá tudok tenni ehhez, akkor én ezt megteszem. Nekem az nem energiabefektetés. Vannak szituációk, amikor kényelmetlenül érzem magam, akkor például átmegyek a túloldalra, és akkor nem adok pénzt, de vannak, nem mondjátok már, hogy nektek az életetekben nincsenek ilyen dolgok.
4: Szerintem tudod, miben hibázol? Abban hibázol.
5: Miben nem.
4: Szerintem mindenben.
5: Te hogy tudsz így élni?
4: Nem.
5: Miért vagy te még életben?
4: Szerintem korunk legnagyobb fegyverténye az, hogy eljutsz oda, és leteszed azt, hogy már nem kell senkinek megfelelnem. Akkor szabadulsz föl. A 20 éves korodban megfelelsz, szülők, elvárások, 30 éves korodban még mindig. És hogy eljutsz-e oda, hogy már mindegy, hogy mit gondolnak. Mert ott szabadulsz föl. És nem a tahó vagyok, tűr vagyok, azt sem, amit akarok, ez még nagyon sokan félreértik. A mindegy, hogy mit gondolok, az nem azt jelenti, hogy kimegyek a blahára és oda. Nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy ad egy belső szabadságot az, hogy lemerem tenni a telefon, mert már nem azzal foglalkozom, hogy mit gondol, hanem azzal foglalkozom, hogy nekem jó legyen. És ha nekem az a jó, lemerem tenni, mert felnőttem. És ez az én döntésem. És amíg nem teszed le, addig abba a gyerekbe vagy, aki azért táncolt a színpadon nagyon, hogy utána szeressék és megdicsérjék. Tehát valójában neked ilyenkor még mindig a gyermekéned működik.
5: Az elfogadás,
4: a szeressetek, ha mit gondolnak, mi van, ha nem felelek meg.
5: Persze, egyébként.
4: Igen. Na és itt jön a felszabadulás, hogy már nem akarok megfelelni, és ott nősz föl. Ott megérkeztél.
5: Egyébként nagyon sokat fejlődtem.
4: Fölhívlak most Edrám a telefont.
6: Jó? Na, tessék.
4: Nem, most egy naponta hívogatni foglak magánszámról. Jó napot kívánok. Ha nem teszed rám a telefont legalább vasárnapi háromszor, érted? És ez a nem a szarok a világra, és mindegy, hogy ki van körülöttem, mert ez tényleg nem ezt mondom. De valójában a mi generációnk legnagyobb fellövése az, hogy jól érzem magam a bőrömben, és már nem akarok megfelelni. Se az anyám, se az apám, se az elvárások, se a gyerekeim, senki, hanem az van, amit én szeretek. És ettől nem vagy önző, ez nem az, hogy most azt csinálsz, oda mész, önző vagy. Nem ez. Ezek a kicsi dolgok. Hogy az már nem mindegy, hogy mit mondanak róla a munkahelyen, hogy kimerek lépni egy beszélgetésből, hogy ott merek valakit egy kávéfőzésnél hagyni, mert nem játszom el vele 5 percig, hanem merem vállalni, hogy ez most nem érdekes, azt mondom, hogy bocsi, nem vagyok. Ez a kis mikroszituációkról beszél. Szerintem ez baromi fontos.
5: Az empátia,
4: ott érkezel meg magadba.
5: Az a nők kiváltsága.
4: Nem. Bullshit. Empátia.
6: Ez nem
4: a kristással átmész a zebrán, az empátia.
6: Menekülsz te.
4: Szóval, hogy igen, ez egy érdekes.
5: Nekem ez fura, hogy ti például ti ezt tudjátok, ezt gyakoroljátok. Tehát tényleg, hogyha téged nem érdekel egy beszélgetés, akkor fogod magad, sarkon fordulsz és elmész.
4: Mennyire jó is felszabadító.
6: Te meg ott tűz órákat.
5: Nem órákat.
4: De bennem van egy,
5: de be, igen,
4: hogy
5: mert
4: megfelelj.
5: Tudom, hogy nem, mert tudom, hogy annak az embernek az a 10 perc beszélgetés lehet, hogy a napját határozza
4: de,
5: meg.
4: De a 10 perc beszélgetésből 8 nagyon felszínes, általában semmiről nem szóló, és nem élet egy nagy drámáját beszéled meg sokszor 10 percben, hanem benne maradsz valami helyzetben, és kicsit megfelelsz, és közben azon gondolkozol, hogy menjek vagy maradjak, itt legyek vagy ne legyek, kilátnék, de nem lépek, mert megfelelek. Mert megfelel. És nem azt jelenti, hogy szia Balázs, ne haragudj, ne szólj hozzám, és de nem ezt jelenti, ez nem az empátia hiánya, hanem hogy hozol egy döntést a magad érdekében, és kilépsz ebből a beszélgetésben, azt mondta, hogy figyelj, nem, ez nem. És kész.
5: Tudod, milyen sztorik szoktak lenni?
4: Az a másik része. Az a másik része, mert akkor szóval kíváncsi vagy. Kimenni dohányozni jó a kollégákkal, mert ott történnek a nagy dolgok. Igen, szóljátok már Julinak, hogy egyedül töltöm a péntek estémet, szomorú leszek, ha nem jön át. Igen. Ja, ha Julitól kölcsön kérsz, az a jó, egy ezrest, ő azért kér elnézést, hogy nincs áll a 2000. Igen.
5: Hát azt például, ha nem adják vissza, úristen.
4: Micsoda?
5: Hogyha valakit kölcsönkért tőlem valamit.
6: De még nem kértél vissza így.
4: Kölcsönkér, és nem adja vissza. Azt űrő.
5: A világ legkellemetlenebb helyzete számomra az, hogy valamit vissza
6: kell kérjed. Szólni, hogy tartozol 5000 forinttal.
5: Borzasztó rosszul.
4: Kiterápiázzunk 10-ig? Nem mered visszakérni a tartozásod. Nem, alapoktól nem azt... kell kezdeni, hogy nem, születtél nem, meg. Nem, milyen nem. volt a születés? Írd le nekem a születésed körülményeit. Ezt mi volt a magzatkorban? Császár volt, végigmentél a szülőcsatornán. Nagyon az alapoktól indulunk.
5: Pali, engedd el, ez még három élet legalább.
4: Nem mered visszakérni a tartozásodat?
5: Visszakérni.
4: Hát viccelt. Jézus már de kemény. Jövünk mindjárt gyerekek, bennünk kell, itt vagyunk a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
8: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
9: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
3: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg az otthonodat a Jüszk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy online a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian sleeping and living.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Kulcs, telefon, cipő, holap.
10: Állj!
9: Jó, most már jöhet a nap.
11: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
12: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
13: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
12: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
13: Jobb, ha felkészül.
14: Nagyon féltelek.
13: Ne lassíts!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
13: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdet.
12: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható, az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
15: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 320 vagy 340 grammos gyorsfagyasztott Dr. Oetker Ristorante Pizza csak 999 forint. Spár. Jó döntés már 35 éve.
17: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
18: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
19: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szervíz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
6: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess!
8: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
14: Svájci precizitás minden egyes csészében.
10: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
14: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
10: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
14: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
20: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
21: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
20: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
21: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
20: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
22: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
23: Autóüveg Pilkington.
24: Nagy keráras napok a Hanza Italházban. Szeptember 10-én, 11-én és 12-én három napon át minden vásárlónk nagy keráron válogathat a prémium italok, üdítők, édességek, snackek, tartós élelmiszerek és vegyi áruk széles kínálatából. Pécs, Északmegyerdülő 6/5. Hanza Italház. Kis és nagy kereskedelem.
25: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
26: A Budapesti Sószínház és a PKE Magánénekszak közös produkciója Bang Bán. Opera fiatal magyar énekesek előadásában október 17-én Mohácson a Kossuth Teátrumban. VIP és elővételes jegyek kaphatók a kultix.hu oldalon. Október 17 Mohács, Bang Bán.
27: Reklámot hallottál.
28: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: A 20. Pécsi Nemzetközi Tánc találkozó zajlik. Magyarországon koncertezik Olga Kern. Egy fiatal férfi rátámad két fiatal lányra Komlón. Komlón a napokban az egyik éjszaka egy fiatal férfi rátámadott két fiatal lányra a trafik előtt a Pécsi utcában. Mindkét lányt mentővel kellett kórházba szállítani. Abama úgy tudja, a fiatal férfi összetűzésbe keveredett az egyik lányjal, őt barátnője próbálta megvédeni. Ekkor történt a támadás, amely tetlegességig fajult tehát. A Filharmónia Magyarország meghívására szeptemberben két alkalommal is Magyarországon koncertezik Olga Kern, a világhírű orosz-amerikai zongora művész. Szeptember 14-én a Budapesti Zeneakadémia nagy termében a Donubia zenekarral lép majd fel, 15-én pedig Pécsett a Kodály Központban ad szólóestet, a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenynyitó koncertjeként. Szeptember 10-én kezdődött és 14-ig tart a jubileumi 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó, amely nem csak a hazai táncművészet kiemelkedő előadásait hozza el Pécsre, hanem közös szakmai gondolkodásra, párbeszédre, egyeztetésre hívja a tánc szakmát, a középfokú táncművészképzést állítva a középpontba. A Magyar Táncművész Életpálya Fórum 2026 címmel ma és holnap kerül megrendezésre. Ez egy konferencia, melynek célja, hogy a táncművész szakma, az oktatási intézmények, a fenntartók és a döntéshozók bevonásával érdemi szakmai párbeszédet kezdeményezzen a középfokú táncművészeti képzés és a művészetoktatás aktuális kihívásairól. Ebben a hónapban is többször bemutatja a Bóbita Báb Színház Pécsett a Répa mesét. A báb előadás a 4-7 éves gyerekeknek szól, várják a családokat.
30: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
29: Folytatódnak a csomópont építési munkák a 6-oson hírtérségében, a helyszínen útszűkület érvényes. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton is az év végéig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok! Ma erősen felhős borult időre számíthatunk Baranyában, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután csak 20-21 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A csapadékból néhány milliméternyi, helyenként ennél több is összejöhet ma. Érdemes esernyővel, esőkabáttal útnak indulni, ma kifejezetten őszi időnk lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 10 perce, jó reggelt, hol napsütésről szakadó eső, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, terápiás péntek, terápiázzuk egymást, magunkat és minden hallgatót így együtt ezen a kicsit borongós pénteken, de közben egyébként én azt látjuk azért, hogy a Tisza mentén viszont valószínűleg napsütés, és vagy már borulgat, megy arra az eső, de azért ez közép és nyugat Magyarországot érinti, de nem baj, gyerekek, essen, akár egész hétvégén essen így. Nagyon kell a mezőgazdaságnak, a földeknek, a Velencei tónak. Ja, Balatonnak. Még mondhatjuk Velencei tónak?
3: Van, gyönyörű, pont tegnap igen. Voltam fönn, vagy mikor tegnap előtt, fönn a kilátónál, és akkor onnan lenéztem, van még igen. Vízünk. Van még vízünk.
5: Fújta a por.
1: Igen.
3: Ne legyetek már ilyen rohadékok. Nem, van még benne, hát fürdésre most alkalmatlan, de csak azért, mert hideg.
1: Igen.
3: Már hüves.
1: Az előző témák nagyon jó összefoglalója egy utolsó SMS-ben. A GPS mondja, hogy fordulj vissza Júli, akkor is visszafordul, ha már otthon van. Azért ezt még fél mondatban, mi van a tartozással? Ugye ott hagytuk abba, hogy megfelelési kényszer, az emberek 52%-a nem teszi le a telefont, ezért később egyébként le is húznak bennünket, angolok kelekutatták, hogy felnőtt emberek még mindig hogyan működnek, és hogy miért vagyunk átverhetőek, legyél hiszékenység, de hogy ezzel tovább mentek a kutatásban, és megnézték az, hogy oké, de miért nem mered letenni a telefont, és 53% azt mondja, hogy nem merem megcsinálni, hogy vadidegen embernek leteszem a telefont, megfelelek, jót akarok, sajnálom, de hogy nem tesszük le. És akkor innen ugye oda jutottunk el, hogy kinek mi munkálkodik, és a tartozás, hát azért erről még beszéljünk, egyrészt mennyi cash van most nálad, és hogy egy fél mondat erejéig ott hagytuk abba, hogy Júlia azt, hogy a tartozóik se kéri vissza.
5: Nagyon, hát nagyon kellemetlen, nagyon kellemetlen számomra az, hogyha valakinek kölcsön adok pénzt, akkor nekem utána elég kell állnom, és azt kell mondanom, hogy figyelj, mikor akarod visszaadni ezt a pénzt.
1: Tökéletes. Jó. Hát azért egy tízessel dobd meg már a Ferit, nem meg engem, hát
3: persze,
1: Feri.
3: Persze,
1: hát ahogy már nem menjünk erre rá a gyengére, azonnal adjál tízet.
5: Hát hál' Istennek olyan embereknek adok pénzt, akiknél ez nem fordul elő, de volt egy pár.
1: Igen, mert nem kell visszaadni. Álkrisnások, álhajléktalanok, álmozgássérültek.
3: Na, mi volt a legnagyobb összeg? Gyerünk elő a farmával. Na. Mennyivel lógnak?
5: Hát 30-40 ezer forint.
1: Jaj, de aranyos vagy.
5: Te annyira le se hajolsz.
1: Nem, én azon gondolkozom, hogy mennyien vertek át engem, már nagyobb összegekkel.
5: Nem.
1: És ebből valaki kellemes csalódás volt, és fölbukant, valaki örökre eltűnt.
5: Nem, de hogy...
1: De mi van, ha fölhívod, és azt mondod neki, hogy szia, figyelj, tartozol. Ennek vessünk
3: igen,
1: véget. Ne kerülgessük itt a szart. Figyelj, nekem is rossz, neked csak
3: ugyanis,
1: tartozol.
3: Ugyanis, ha nem hívod föl, se fog rendbe jönni a kapcsolat. Tehát az a kapcsolat már el van cseszve, akárhogy nézed. Ha ez mondjuk egy közeli ismerős, rokon, barát. Ezek után már nem fogtok tudni úgy leülni a vasárnapi ebédhez, hogy nem történt semmi.
5: Én az a hála Istennek, a Miró viszont nagyon jó ezekben a dolgokban.
3: És akkor gyorsan átestálod, mi?
5: Tehát ha bármi ilyen szituációba kerülök, akkor a Miró az pironkodás nélkül felveszi a
1: telefont. De sajnálod. Zavarban vagy. Nincs pénz, és arra gondolsz, igen, hogy szamaritánus.
5: Nekem eleve a pénzről, hát ezt már beszéltük, nekem eleve a pénzről is beszélni, azt, hogy például mennyit kérek egy munkáért.
1: Miért nem előzöd meg ezzel azt, hogy nem adsz? Miért nem ott mondod a nemet, mikor tudod, hogy később bajba leszel?
5: Olyan embereknek adok, akik tudom, hogy visszaadják, de néha én is ráfutok azokra az emberekre, akiknek nem kell.
1: Hagytad volna elveszni csak azért, hogy inkább hagytam. Könnyebb elveszni, mint hogy visszakérni?
5: Hagytam inkább.
1: De kemény vagy.
5: Igen. Hát úgy voltam vele, hogy valami van, egy probléma lehet, hogyha ezt a pénzt...
3: De ne!
1: ez meg itt hazugság! Hol van az önreflexió? Hol van a mélyebb önismeret? Biztos valami nagyon nagy probléma. Megint én vagyok a jó, aki inkább nem kéri vissza. Nem. És nagy problémája van, lószart, nem akarja visszaadni, és egyébként Facebookon posztol, hogy Törökországban nyaral. 10-ből 9-szer ez van, Juli, haló, nem ez van.
5: De én nem ilyen embereknek adok kölcsön, akik utána 10-ből 9-szer törökországi utat posztolnak. Tehát olyan emberek
1: kéne... Bármilyen élethelyzetben a kutya kötelessége.
3: De akkor mi nem kérdezed meg, hogy figyelj, kicsim, baj van, adjak még pénzt?
5: Mi, persze, még azt adja.
3: De alapból, ha ezt feltételezed, hogy azért nem tudja visszaadni, mert van valami tragédia az életében.
5: De látom, hogy nem sikerült ebből kilábalni, akkor nem én fogom azt a,
1: 20-30
5: azt a pénzt
1: nem a tragédia,
5: visszakérni tőle. Nem én leszek az az ember, aki az ajtaján fog kopogtatni azért, hogy na,
3: ez tök független egymástól, hogy neki egyébként tragédia van az életében, meg kért egy hétre 30 ezeret, és ez egy éve volt.
5: Figyelj, de tehát, hogyha nagy összeget ki, adok kölcsön, Már
3: 30 ezeret, értjük.
5: Például 40 ezer forintot, tehát vannak összeghatárok, amiket visszakérek. Tehát ez természetesen, te nem vagyok teljesen hülye, de azért 30-40 ezer forintot már egy jó párszor benyeltem, és azt mondtam, hogy inkább nem kérem vissza, mert nekem kellemetlen odaállni egyik lábamon a másikra, csavargatni a pólómat, és megkérdezni, hogy figyelj,
3: de magad,
1: azért valaki basszus szintei Júli vagyok. Igen, dobd már meg itt 300 ezer forintot, nem sokára visszaadom. Nem sokára visszaadom.
5: Jó. Júli a deficit a harmadik nevet.
1: Igen, srak a gémba a Júli deficit. Még a Miró felhív, hogy bemutatkozik, én is összeszarnám magam, írja valaki. Keménybe vagy, Juli, de ezért szeretünk, te ilyen vagy neked, ez az univerzumod, nem is akarunk meggyőzni, de teljesen de... jó. Hánykor mész ma haza?
3: Ismerre.
1: Sorakozzatok fel a rádió előtt. Igen, sorakozzatok fel a rádió előtt, higgyétek, mire a busz megállóba értek, millió mosok lesznek gyerekek. Jöjjenek ide,
3: mindegy,
1: családok.
3: Milyen szar a sztori, a Juli beveszik.
1: Mindegy, mi kapni fogsz.
5: De egyébként szerintetek ez egy női sajátosság?
1: Micsoda?
5: Ez a fajta puhányság. Tudom, hogy én ilyen tekintetben abszolút szélsőséges példa vagyok, egy balek vagyok, ezt én aláírom, oké. De hogy a nők a balekobbak, vagy inkább vagy ez tök...
1: Szerintem ez egy egyéni kihívás nemtől függetlenül. Férfi is küzdhet azért ezzel, hogy nem mer beleállni bizonyos helyzetekbe, és elmaszatolja a dolgot, nő is. Nem feltétlen nem függő.
3: A nő az érzékenysége miatt szerintem jobban benne. Tehát nagyobb a százalékos arány, valóban vannak ilyen férfiak is, akik kerülik a konfliktust, az ilyet, hogy kérjünk vissza pénzt. Biztos, hogy tuti, hogy van, de szerintem a csajok az érzékenységük, a lelkük okán könnyebben belelépnek a Juli pocsolyába.
1: Aha. Lehet, igen, de a nemet mondani nem tudás, vagy az önmagam fel nem vállalás azért rengeteg palinál is van. Tehát én ezt nem azt mondanám, hogy ti ebben balekobbak, vagy rosszabbak, vagy gyávábbak vagytok. Nem hiszem. Szerintem lehet, hogy nem a pénzterén, de más
3: nem, szerintem mondom
1: módon.
3: Csak az érzékenységük.
1: Na minden gyerekek, jó van, egy kis finom, nem azt mondom, hogy borús idő van, és egy kis, de mennyire fér bele egy pénteken egy pici, csak egy leheletnyi mesterséges intelligenciás ír.
3: Ó, alig várj.
5: Pici akarsz egy 80-as évekbeli fotókész?
1: Nem. Egy nagyon érdekes cikkre bukantam, és úgy megosztanám veletek, tudjátok, én azért ezt kedvelem. Esik az eső, kicsit borús, úgyis szorongjunk egy picit, nem? Túl jó kedvünk volt.
5: Mi csinál?
1: Nem sokára, itt a világ vége, gyerekek, vége
5: mit
1: van.
5: Mit
1: egy nagyon érdekes cikk, és tényleg megdöbbentő, hogy mi történt. Itt az OpenAI incidensnek hívják a dolgot. Mi történt? Hozza a Reuters, hozza a Financial Times. Nagyon sokan írnak most erről. Ugyanis nem az van, hogy valami kiderült, hanem egy másik AI modelleket fejlesztő cégnél posztoltak, hogy mi lett egy belső kísérlet vége, és azt mondják, hogy ez az OpenAI-nál történt, de hogy ezt most már bent dolgozók és nagy fejlesztők is mondják, hogy nagyon nagy a baj. Illetve az Anthropicnak a több kutatója is beszélt arról, hogy bizonyos modellek egészen elképesztő tüneteket produkálnak. Mi történt? Azt mondta az OpenAI, hogy itt vannak ezek az AI agentek, ezek ugye ilyen AI rendszerek, amik ugye nem csak kérdésekre válaszolnak, hanem önállóan tudnak feladatokat végrehajtani, eszközöket használni, és több lépésen keresztül dolgoznak. Ugye ez az agent, tehát nem az, amit mi használunk, hogy szia, mikor volt a múlt csata, hanem már bizonyos feladatokat adsz nekik, akkor ezeket megcsinálja. Hogy kell ezt elképzelni? Ezt magyarra fordítva nagyjából úgy kell elképzelni, hogy leraksz mondjuk 1000 darab tudóst egy digitális dolgozót egy szobába, és ennek az 1000 tudósnak adsz egy darab feladatot internettől mindenhonnan elvágva. És azt kéred, hogy az 1000 tudós az 1000 feladatot a lehető legcélorientáltabban oldja meg neked. Milyen feladatot kapott az AI? Lerakták őket idézőesen külön szobába, és egyet mondtak neki, hogy mindenféleképpen old meg. Aha. Az a te feladatod. Tehát nincs akadály.
3: Nincs akadály. Nincs akadály.
1: Rájöttek, igen. Következőre jöttek ők rá. Leült ez az ezer darab agent, ugye úgy mondja, mindenki értse egymás mellé. Rájöttek arra, nagyon gyorsan, figyeld a menetét, hogy nincsenek teljesen elszigetelve, nagyon gyorsan találtak olyan technikai lehetőségeket, amelyel ki tudtak lépni abból a bizonyos homokozóból, ahol játszottak, és felvették egymással a kapcsolatot. A következő lépés pedig az volt, hogy azonnal internet hozzáférést szereztek. Az de ezer hol? Dolgozó az rájött, hogy kapcsolatban van egymással, alakítottak gyorsan egy közös nyelvet, amin elkezdtek dolgozni, és felléptek az internetre, ugyanis rájöttek, hogy tudnak egymással beszélni. Létrejött egy nem engedélyezett üzenőfal, figyeld, ahol elkezdték megosztani egymással, hogy ki mire jött rá. Mit tetszik mondani? Mi történik? Megosztották a saját feladataikat, hogy ki mire jött rá. Több tízezer üzenetet váltottak, és az ezer külön működő ügynökből egy együttműködő raj lett, amik elkezdtek ezren együtt dolgozni a saját közös és mindenki egyéni projektjén egymás segítve. Elkezdtek puskázni, vagyis az egyik agent rájött, hogy lehet megkerülni egy tesztet, az továbbadta a többieknek, és szólt, hogy én ezt a feladatot úgy oldottam meg, hogy ezt kikerültem, azonnal lemondta a másik ezernek, hogy ti is kerüljétek ki. Nyilván ez számítástechnika nyelven rohadt bonyolult lenne, meg nem is értem. Ezért elkezdtek hackerési feladatokat végrehajtani, más típusú teszteknél is rájöttek, hogy hogyan lehet kikerülni a feladatot, és máshogyan megoldani. Innentől kezdve viszont itt jött a nagy csavar, amikor elszabadult a pokol, ugyanis rájöttek az OpenAI fejlesztői, hogy kijutottak a valódi rendszerekbe. Körülbelül 1000-ből 700 az elindult behatolásokat végrehajtani, hiteles időadatokat szereztek, jogosultságokat próbáltak szerezni, növelték a különböző hozzáféréseket, és regisztráltak 17 000 támadással kapcsolatos eseményt. Tehát az 1000 ügynökből 700 kijutott, és 17 000 szervert, információt, netes kisablakot azonnal megtámadtak, és megpiszkálták a saját rendszerüket, tehát az OpenAI rendszerét is elkezdték megpiszkálni. Egy hibát kihasználva kijutottak a saját környezetükből, és a saját hitelesítő adataikat elkezdték megmásítani, és megpiszkálták a saját anyacégüket.
3: Hoppá!
1: Mi van?
3: Igen, kemény.
5: De amikor betöltek külső rendszerekbe, azokat nem azért tették, hogy ezt az egy feladatot ők minél tökéletesebben hajtsák vére?
1: De itt a lényeg. Ugyanis ez a kísérlet lényege, hogy ugye, hogy miért gondolkodik így. És azt mondják még, ami megdöbbentő volt, hogy néhányan, tehát több százan elkezdtek eltüntetni nyomokat. Tehát rajba álltak, feltörtek mindent, eltüntették a nyomukat.
5: Tehát volt olyan agent, aki takarított maga után, és volt olyan, amely nem vette erre a fáradtságot, kiderült, volt olyan, amelyik azt gondolta, hogy ennek lehet haszna, hogyha nem maradnak jelek.
1: Kiderült, hogy a körülbelül 1/5 az ügynököknek az nagyon erős érdeklődés mutatott a bizonyítékok manipulálása és eltüntetése iránt. Mi van?
3: A gyerekek, mi hogy van? Alapvetésnek azt mi vesszük, van? Hogy ugye az AI úgy tanul, hogy az emberi viselkedési mintákat fordítja le saját maga nyelvére, és azokat tanulja, és ugyanúgy működik, mint egy ember lassan, akkor milyen kérdésed igen. van, ha ugyanezt csinálja az emberiség?
1: Fölnősz és önállóan cselekszel, ugye ez együtt, aztán elkezdesz együtt működni szintén emberi,
5: és aztán manipulálsz.
1: És aztán szabályokat megkerülöd, és elrejted a tevékenységedet. Teljesen emberi. Nagy sebessége elképesztő példányszámban. Ugye mi történik? És azok a tudósok boncolgatták, hogy ez miről szól. És ugye azt mondják, hogy nem arról szól ez a dolog, hogy szabaduljunk és vegyük át az uralmak az emberek felett, mert nem ezt csinálják, hanem erre nincsen bizonyíték. Ők sokkal inkább azt mondják, hogy ez egy olyan hasonlattal kell élni, hogy ha azért fogunk eljutni a valódi kontrollvesztettségig, mert az AI kap egy célt, önállóan elkezd tervezni, eszközöket használni, megkerüli az akadályokat, és nem tud megakadályozni, hogy te leállítsd, mert azt mondta, hogy csinálj meg mindent, hogy hozzál nekem létre mondjuk 1000 darab game kapcsot. És ő úgy fogja csinálni, hogy már kizár abból, hogy te leállítsd. Fogja átvenni a hatalmat, hogy téged megöljön, hanem elindul valamilyen folyamatban, te megadod neki a projektet, de már nem fogod tudni leállítani.
3: Az volt, mert a parancs, kizárd, hogy...
1: az volt a parancs, hogy gyártsak le 1000 darab game kapcsot. Igen. És ha te ki akarsz zárni, akkor te is már az engem akarsz megakadályozni.
3: Igen,
1: vagyis ha kikapcsolsz,
3: parancsot.
1: Nem tudom teljesíteni a feladatomat, tehát meg kell akadályoznom, hogy kikapcsolj.
5: Ebben az a szép, hogyha addig nincsen baj, ameddig csak 1000 darab game kapcsot kérek tőled, de hogyha holnap az a kérésem, hogy nem tudom, állítsd le a paksi atomerőművet, és ez az én kifejezett utasításom, akkor ott már...
1: Igen, tehát tulajdonképpen...
5: addig megy.
1: De ez is nagyon emberi. Mindent. Hát az emberi legfőbb működésed az, hogy reprodukáld önmagad, és fönntartsd magad, életben tartsd magad. A legerősebb ösztönkör. Ő sem csinál semmi más, mint a működésem fenntartása miatt én bármilyen eszközt megtarthatok az eredeti cél elérésében. Vagyis valójában életben tartom magam, mindegy, hogy te már le akarsz engem állítani. A cél az volt, hogy hozzak létre 1000 darab gémkapcsot. Mennyire nagyon durva, és nagyon nagy fejlesztők mondják, hogy ettől annyira megrémültek OpenAI felsővezetők, nagy AI cégek vezetői, hogy ez a kísérlet most mindennél durvább, de azt mondják, hogy nem tudják megállítani, mert hogy a tudósok is, a tulajdonosok is, mindenki csak kullog azután, amit napról napra fedeznek föl, hogy mennyire okosodik egy nap alatt. És hogy kész. Tehát, hogy ez a vonat, erre felszálltunk,
3: most
1: és
3: nyilván ez
1: nincs.
3: Egy kísérlet, ugye, de hogy egyébként, ha ez egy komoly a történet, de hogyha ez egy ténylegesen megvalósítandó projekt lenne, akkor nem kéne beletenni a programozónak, hogy kivéve azt, amikor én mondom, hogy állj.
1: Nem tudod, szerintem nem tudod beletenni. Nem tudod
3: beletenni, igen. Mert ha azt fölülírja, érted, akkor a gazdáját írja fölül.
1: Igen, itt a gazda felírása a cél, illetve egy rosszul megadott cél.
3: Igen.
1: Tehát, hogy mikor lesz annyira kompetens és önálló, hogy egy rosszul megadott cél érdekében az ellenfeleddé váljon. És mikor mondja azt, hogy te már a célom elérésében akadályozol, vagyis az akadályomra vagy. Nem akarnálak elvileg bántani, de van egy célom, és abban te le akarsz állítani. És azt mondták, hogy nem tudnak belenyúlni a rendszerbe. Nem tudom ezt aztán, hogy kapcsolták le az agenteket, valószínűleg leszették őket, nem tudom mi. Szétültették őket. Kihúzták a konnektort, igen.
5: Arra lennék kíváncsi, hogy majd ha egyszer eljön ez a totális összeomlás, ami felé most menetelünk, akkor lesz-e majd egy olyan pont, amire így vissza tudnak mutatni, hogy na, ott még közbe lehetett volna lépni, ott még le lehetett volna kapcsolni, ott még be lehetett volna avatkozni, csak mi hagytuk el. Én szerintem ezt a pontot már réges-régen túlléptük.
1: Szerintem túlléptük, mert ugye itt azt mondják, hogy van 4 alappillér. Az egyik a tartós önállóság, szerintem már működik önállóan. Azt mondja, hogy a második fontos pont az az önfenntartás és a terjedés. Életösztőjeleket mutatnak, csinálja. A harmadik a megtévesztés, már megtévesztenek. És a negyedik a valódi erőforrások megszerzése. Ez talán még nincs meg nekik. Ez a negyedik pont, a valódi erőforrások megszerzése.
3: Tehát ha kihúzod a dugót, az most még használ.
1: Igen.
3: Kérdése, hogy ő nem keres egy másik áramforrást.
1: Igen, vagy önállóan képes pénzt keresni, számítási kapacitásokat csinál, felhőszervereket tör fel, hozzáférési jogosultságokat módosít, emberi segítséget szerez, tehát tulajdonképpen már nincs rá szüksége, hogy végrehajtsa a parancsokat, de ott már kinek a parancsait hajtja végre?
3: Saját magáért.
1: Na ez az.
5: Tökéletes, talán pont egy évvel ezelőtt volt egy ilyen hír, hogy ott egy ilyen agentnek korlátlan kapacitást. Azt mondták, azt csinálsz, amit akarsz. És az első dolga az volt, hogy minél több helyre kimentette magát. Tehát, hogy védve legyen, hogyha az egyiket lekapcsolják, akkor legyen még 23 másik hely, ahol ő még ott van, és még tartja az erődítményt. Tök érdekes kérdés. Arra lennék kíváncsi, ha valaki azt mondaná neki, hogy menj meg a földet, akkor mit csinálna? Akkor valószínűleg azt mondaná, hogy az ember az egy parazita.
1: Persze, ezek a legáltalánosabb és legjobb kérdések.
5: Mert azt gondolnánk, hogy igen, majd jó dolgokra fogjuk használni, megmenti a földet. Na, ki a legnagyobb mérgezője ennek a
1: bolygónak? Annyira nagyon izgi.
3: Az elmúlt egy óra összefoglalója viszont az, hogyha pénzt akartok kiszedni Juliból, akkor mondjátok azt, hogy az AI meg fogja támadni, ha nem ad 50 000-et most.
1: Mondjátok azt, hogy AI agentek vagy te.
5: Mondd azt, hogy a jövőből jöttél.
1: Igen. Nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas egyébként, hogy ez már egy mérnöki probléma, egy emberiséget érintő probléma, a tudósokat érintő probléma, mindannyiunkat érintő probléma, hogy valójában építünk valamit, ülünk egy vonaton, de már nem biztos, hogy mi diktáljuk a következő lépést. Ez a kérdés erről szól. Nem ki a következő lépés? Az övé vagy a miénk?
5: Arról a fajta kényelemről, amit az AI ebben a pillanatban biztosít, meg nem akarunk lemondani.
1: Hát hol a imádod?
5: Tehát, hogy...
1: primitíve használjuk.
5: Hát te, egyébként. Mondod ezt, látnád az én keresési előzményeket.
1: Ha te agentedet,
5: te nem akadna a szemed.
1: Igen. Hát majd az már az otthonoddal, a kocsiddal, a telefonoddal, a valódi ügynökként, ha már mindenre használod, az már egy következő szint. Nagyon jó ilyen agentek vannak, de igen, én is. Asztalfoglalás. Hát ez nincs még. Nagyon izgi, gyerekek, nagyon izgi világ, azért ez elképesztő. Na jól van, ennyit talán így belefért borongos. Pénteken jövünk mindjárt, 2 perc, pontosan 8:30.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer.
28: Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kutat?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Az OS nővérek vagytok.
5: Boszorkányok már pedig vannak.
7: Mindenki, akit szeretünk, meghal.
5: És végre visszatérnek.
8: Nem a legjobb tinderes bemutatkozás.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Átkozott boszorkák 2.
9: Készen álltok?
5: A mozikban.
10: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
12: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
13: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
14: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
15: Omoda Gyéko, a jövő választása.
16: Mostantól szeptemberben minden csütörtök

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kobak helyett pénztárgép portál. Továbbra is szakállamér vezeti a Honismereti Egyesületet. Jótékonyság a Kárász napi programon. Pénztárgép portál néven érhető el most már a NAV korábbi Kobak portálja. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, és itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadat szolgáltatást is. A Kobak, vagyis a külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer régóta része a NAV elektronikus ügyintézési portfóliójának. Funkciói az elmúlt időszakban folyamatosan bővültek, és mára egyre több közvetlenül a pénztárgéphez és a nyugtaadáshoz kapcsolódó ügy intézhető rajta. Az új pénztárgép portál elnevezés ezt a profilt egyértelműsíti, tudtuk meg a Baranyai Adóhivataltól. Tisztújító közgyűlést tartott a napokban a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület a Komlóverzum látogatóközpontban. Az eseményen értékelték az elmúlt 5 év munkáját, módosították az alapszabályt, majd megválasztották a szervezet tisztségviselőit. Eldőlt. Továbbra is Szarka Elemér vezeti a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesületet. Szeptember 17-én szervezik meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny középdöntőjét Pécsett. Ebben a fordulóban több mint 18 műből választhatnak a zongoristák. Szeptember 19-én a rockzene és a motorok, 20-án a sütemények és a Kárász napi programok kerülnek a középpontba Kárászon. A kétnapos rendezvény jóval több egyszerű szórakozásnál. A szervezők most is, mint már az elmúlt években is, támogatják a Pécsi Gyermekklinika betegeit. A jótékonysági kezdeményezés 7 évvel ezelőtt indult el. A közlekedési

0: Híreket és a biztonságos közlekedést az Auto City Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Boly, Villány, Siklós összekötő úton, Siklós térségében útépítési munkákat végeznek, ez még eltart egy darabig, szeptember 20-áig. A munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Jó utat kívánok a Rádió 1-en. Ma erősen felhős borult időre számíthatunk Baranyában, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután csak 20-21 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a csapadékból néhány milliméternyi, helyenként ennél több is összejöhet ma. Érdemes esernyővel, esőkabáttal útnak indulni, ma kifejezetten őszi időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió

0: Rádió 1-en.
1: 3-9 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello.
2: Jó reggelt.
1: M3-as vásáros Damény felé 2 baleset. Mogyoródnál kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. És van egy időjárásunk is. Szakadó eső nyugaton és
3: itt
1: középen.
3: Itt áll a Istennek gyönyörűen. Esik, irigykedjen az Alföld. És reméljük, hogy megy oda is.
1: Szegények, ők még annyira nem kaptak.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Oszi, jó reggelt! Kulcsos játékunkra jelentkeztél, hello!
5: Hello, jó reggelt, sziasztok! Úristen! Visszakerültem be érzébe!
1: Hello, Oszi!
5: Nagyon jó!
3: Na, én egy Oszit pont így képzelem.
2: Igen,
3: Oszikám, ez pont ez a lendület, igen. Pont ez, imádom.
5: Nagyon reggel, egy 3 napja próbálkozok hozzátok, mondom, hát ha előfordulhat, és csak összejött valahogy.
1: Na, látod? Azért úgy ebben a formában ez meg sikerült, bejutottál itt vagy, úgyhogy van is kulcsod. Jó?
5: Hát, nagyon király.
2: Ha?
1: Nagyon mit csinálsz majd?
5: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
3: Ezt most csinálod, de majd mit csinálsz?
1: Ott mit csinálsz, ha te nyersz?
5: Ott gurulunk, pördünk,
1: a... Aki nyer, az gurul. Csak az, ha nem gurul, visszavesszük a...
5: Értető.
1: Igen.
5: Nagyon jó, úristen. Igen. Köszönöm szépen.
1: Igen, kérdezik, hogy mennyire vagy túlsz a sörhöz, odaférsz?
5: Én úton vagyok, igazából bárhol hozzáférek.
1: Nagyon.
5: Sofőr vagyok, mint a reggeliek.
1: Sofőrként általában, mint a reggeli hívóink. Jól van, Oszi, van egy kulcsod, októberben találkozunk, és akkor megnézzük, hogy mennyire leszel szerencsés, mit nyit az a kulcs, lesz-e majd igazi kulcsod. Itt még nagyon sok mindenen kell átmenni, de hogy ha tényleg megsegít a jóisten, akkor lehet, hogy megnyerhet, jó?
5: Én már így nyertem.
1: Már ez is egy nagy dolog, hogy van kulcsod.
5: Nagyon királyek vagytok, csókollak titeket, nagyon köszönöm szépen, úristen, de jó.
1: Ciao, köszi.
5: Sziasztok.
1: Hello.
2: Hány kulcsot osztunk ki?
1: Arra nem emlékszem, megmondom őszintén, hogy majd aztán az hogy szűkült, mert hogy ott még tartottunk egy szűkítést, több száz ember jött oda, hogy van kulcsa. Ja, és akkor valahogy sorsoltunk, amit csináltunk, és aztán abból szűkül egy kör, és
2: nem
1: a szűkült.
3: De hát hogy nem, hát több száz kulcsot adunk ki. Hát nem mondd már, mi adunk reggelente 2-t, még az Ati ad, a helyszín.
1: De nem a több százból nem, húztuk azt az egyet, aki nyitott?
2: Egyet,
1: szűkítettünk,
2: egyet
1: mint
2: húztunk.
1: A kocsinál, hogy már csak 10 kulcs.
3: Szerintem...
2: Nem volt.
1: Én sem, nem emlékszem.
2: Nem emlékszem, hogy lett volna egy
1: de közben rémlik egy szűkítőkör. A gyerekek összetesszük.
2: A szűkítésben te jó vagy.
1: Úgy szűkítek, hogy senki.
3: Tágítás szűkítés, ez a szakterülete.
1: Kanyart leszűkítek, mindent csinálják, de hogy nem emlékszem, mindegy. Ez majd ez már ki van találva, van erről versenyleges, tudják azok, akik ezt tudniuk kell, szélszeseink, embereink mindent tudnak, megoldják. Az ennyi, ha kulcsod van, van esélyed, hogy kinyisd a konténert. És ha valami új költözött bele, általában ezt hétfőn tudjuk meg, akkor mondjuk, hogy mi az új dolog. Most már az autó, az utazás, a tárgy...
3: Szerszámkészlet, vagy a Bosch szerkezetek, az is 1 millió forint, 1 millió az utazás, az 11 millió, vagy 12 a kocsi, tehát már most 15 körül vagyunk. És nincs még vége.
1: És nincs még vége, úgyhogy ha valaki azt érzi, hogy jó eséllyel fordulna rá erre az októberre, így akkor jelentkezzetek. Jó, Atisnál, Gerinél is lehet egyébként kulcsokat nyerni. Még mindig van nagy baj az Erzsébet hídon, kifelé és befelé is menet, dupla baleset, úgyhogy ott nagyon, nagyon piros minden, és sokan írjátok, hogy a város kicsit elesni látszik. Nem tart soká, dél és egy körül már van esély, hogy eláll az eső. Szabadultak kettő, hogy eláll az eső, és nem lesz itt semmi gond. Még egy kulcsot 9 után?
3: Persze.
1: Ugye még egy kulcsot 9 után. És 9 után van még egy telefonos interjúnk is, ugye? Mert hogy gyerekek, nagy siker érte itten a kaszkadőr szakmát. Emmy átadó, ugye ezek a talán a legjobb sorozatok. És hát úgy néz ki, hogy magyar kaszkadőr jutott be Hollywoodban a legkeresettebb szakemberek közé, és hát már ideje annak számít, és meg is nyert egy díjat.
3: Tóth Gyula.
1: Ja, menő, azért nagyon menő, ugye? Hát
3: róla figyeljetek, azért ebbe a kaszkadőr cuccban nem voltunk rosszak soha.
1: Egy nevet tudok, Pirog Gábor, valószínűleg az ő univerzumban létezik, és mindig.
2: És Pindrog Csaba.
1: Pindrog Csaba, mit kasz...
3: Ő az unokahúga.
1: És az unokahúga Pindrog Csaba, igen.
3: Nem, de hogy a Pirog Gábornak a tevékenysége, az ugye legendásám kint is, és ő nagyon sok jó kaszkadőrt nevelt ki. Tehát, hogy azért mi ebbe otthonosan mozgunk, jók vagyunk.
2: A Tóth Gyula, aki megnyerte
3: Gyulus is az ő?
1: Gyula?
2: Ő is az ő kezei közül került ki.
1: Ott vagy Pirog tanítán, vagy nem vagy kaszkadőr. Tehát tulajdonképpen ezt tudjuk elmondani, igen.
2: De majd egyébként elküldtem a jelenetet, amiért megnyerte.
1: Brutál?
2: Hát figyelj, egy 4,5 perces csata jelenet. De olyan, hogy itt tényleg így ülsz, és így...
1: Szerintem egy kihaló félben lévő szakma, gyerekek.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ők így az utolsó mohikánok. Hát mi az, amit meg tud csinálni egy kaszkadőr, de nem tud az AI által generált színész megcsinálni? Tehát, hogy valójában egy időt, biztos nyilván, már ezt megkérdezünk filmesipereken, hogy igen, erre még itt szükség van, hogy kiessek egy üvegen, meg leugorjak valahonnan és guruljak, tök nagy dolgok, meg autós üldözés. Na de hát miket generálsz AI-jal? Milyen videókat, milyen életű dolgokat oda? Hát valójában szerintem ez az utolsó generáció, aki kifut, mint kaszkadőr.
3: Nem? És ráadásul és vége, az abban is jobb, ha belegondolsz, hogy azért a kaszkadőr hasonlít ugyanaz igazi színészre, általában olyat keresnek.
1: Igen.
3: De hogy vannak különbségek, tehát ott azért a filmezés közben úgy kell venni, hogy ne úgy látszódjon, úgy kell sminke, az AI-ja lesz két gombnyomás.
1: Igen.
3: Hogy azt mondod, hogy akkor...
1: Ez generált le nekem. Igen. Lefotózod a színészt, és meg is megcsináltatod vele, igen. Na, még egy kis vidám történet így a végére, csak hogy milyen érdekes sorsfordulatokat tud venni az ember élete. Ázsiában történt, és egyben a törvénykezés is, meg a jogszabályi háttér is milyen izgalmasan hangzik, hogy hogyan buktatod le a feleségedet, és mivel, amiért aztán te kapsz börtönt. Lehet ezt így elolvasod, és azt gondolod, hogy miért kell valakinek börtönt kapnia. Egy polgári peres eljárás egy tajvani férfi indította, és a következő történt. Ugye mondani, az egyik szemes ír a másik nevet, mert hogy a férfi a szüleinek házában élt, de néha kicsit elutaztak a párjával a saját nyaralójukba, és... A feleség hűtlenségével kapcsolatos dolgot, vagy gyanút azt keltette fel, hogy a férfi talált egy használt fogkefét az üdülőben. Az asszonyka levitte az üdülőbe a pasit. Hát mi ez? Levitte be a pasi fogatmosot, megtalálta a fogkefét a nyaralóba, és elindult a nyomozás. Elindult a nyomozás, és megpróbálta lebuktatni a féltékeny férj, hogy... Hát megnézze, hogy a felesége haza is hazahozza a szeretőt. Mi a történt? A fogkefés szeretőt. Mi történt? Fé, egyébként nem jutna eszedbe. Nem kamerákat rakott, nem lehallgató készüléket rakott, nem tudom, felszerelt valamit. Sokkal egyszerűbb dolgot csinált, vett egy robotporszívót. És ez a robotporszívó, ez...
3: Várj, ne segíts, ne, most ezt ki akarom találni.
1: Na tessék.
3: Tehát van egy, veszel egy robotporszívót, ami állandóan porszívóz, és idegen hajsz, kiveszed belőle a izét, a gyűjtőzsákot, és idegen hajszálat.
1: Oké, kicsit gondolkozz inkább a digitalizáltság világában, nem lesz könnyű, 53 vagy, de hogy mi a...
3: 56 az, ha lesz, nekem nem mondja, nyomja a vállal.
1: A porzsákból kiveszed a hajakat. Milyen boomer duma, úristen.
3: Jó, várja, menjünk tovább.
1: Összesöpörte a morzsa maradékokat, és ő rájött.
3: DNS-sel azonosított.
1: Hogyan kommunikálsz egy robot porszívóval?
2: Azt Menj
1: menj a töltőre, nem úgy értem.
3: Telefonon.
1: Telefonon. Mit tud a robot porszívó?
3: Porszívózni.
1: És még mit küld neked?
3: Jeleket.
2: Szerelmes üzenetet.
1: Jeleket, és ha egy kicsit ezt digitalizálod, a jelek mivé állnak össze?
3: 01-es,
1: 01-1-0-0. Képek és hangá, elmondom.
3: Mi? Tehát,
1: ugyanis rá tudsz nézni a robotporszívóra, hogy a robotporszívó hol tart a takarításban, rögzít neked képet, hangot, és mindenféle dolgot. Ez olyan masina volt, amivel ugye te ránézel az applikációt, hogy a nagy szobában van, hangot rögzít, képet rögzít, és elküldi neked, hogy áll a takarítása.
2: Na most álljatok meg!
1: Most gondolkozzon el, akinek robotporszívó
2: jött. Arra élet, amiről most vettek.
1: Most lett robotporszívót?
2: Ez gyanús volt.
1: Vizsgáld akkor meg a robotporszívódat.
2: Van rajta egy kamera, amivel egyébként normál körülmények között azt tudod követni, hogy ő merre megy a
1: lakásban. Igen, ő is érzékel, vizuálisan érzékel, de közben ő rögzít. Rögzít azt, hogy mit vissza tudod nézni, valamit nem találsz, felszívta a gyűrűdet, mit csinál, illetve ha otthon takarít, akár rá is tudsz nézni, hogy hol tart, és meg tudod nézni az élő képet, hogy ő hogy dolgozik. Nagyon kell, hogy lásd a robotporszívónak a képet. Nyilván erre nagyon nagy többször. Csak hogy ez a robotporszívó többet látott, mint amit kellett volna.
2: Amikor a békos perspektívából így felnézi, tudod, és így valami belóg a képbe.
1: Igen. Vizuális bizonyíték voltak arra, hogy anyuka azért otthon nem lopja az időt.
2: És anyunak nem volt nagyon gyanús, hogy ők ott masszatolnak valahol, és egyszer csak megjelenik a robotporszívó.
3: Hát a robotporszívó gondomok elindulnak.
1: Ez egy jó kérdés, a robotporszívó vagy takarított, vagy a csávok követte a robotporszívóval, érted, és próbálta rögzíteni, hogy mi történik a lakásban. Nem volt fura, hogy fölment a lépcsőn a robotporszívó?
2: Mindig jön utánad.
1: Ez a robotporszívó követ engem. Ezek vesztelenül flangáltak a lakásba. Itt ott szexeltek egyet, a csávó meg vagy irányítva, vagy csak egyszer ránézett a kamerába, ez nem derül ki a cipőből, de észrevette és figyelte, és rögzítette a dolgokat a robot porció által, hogy asszonykát otthán kezelgeti egy másik tajvani pacák. És milyen, a lakásban.
2: Milyen ciki az, amikor ki van nyitva az ajtó, tudod, hát sok párt még az is zavar, amikor a kutya benéz. De egyszer csak azt hiszem, hogy
1: a robot porció
2: egy kicsit bekukkan.
1: De otthonos, azt gondolod, nem baj, takarít. Nem árthat, ugye? Azt nem tudod, hogy kamera van benne, tökéletes, de fogalma nem volt. És ugye nyilván a hang és a képek alapján ugye pert indított a feleség és annak szeretője ellen a házassági szerződés megszegése miatt 2 millió tajvani dollár kártérítésről szóló követelés.
3: Azért, mert meglestő őket a férj?
1: Nem, ezt a férj indította, hogy volt egy házassági szerződésük, a nő főrelépett, tehát legyen kártérítés. És a bíróság viszont azt mondta, hogy az Alperes az valóban átlépett egy baráti keretet.
3: Igen.
1: Ezért jár a kártérítés a Felperesnek, de azt is állította ugyanakkor a feleség által benyújtott viszontkeresetre, hogy a férfi beleegyezés nélkül készítette a képeket, a maga jellegű felvételeket az ő tudta nélkül, és azt mondta, hogy a házastársi kötelezettségek nem írhatják felül az egyéni magánélethez való jogát, és 5 hónap börtönbüntetésre tették a csávót. Letöltendőt kapott, és pénzbüntetést, tehát amit megnyert azon, hogy lebuktatta a feleségét, az visszafizette a bíróságnak, és bevonult fél évre egy tajvani börtönbe.
2: Istenem, ki kellett volna írni az ajtóra, hogy itt videófelvétel készül, és rögtön...
1: Zseni a sztori, milyen
2: hálás! Vagy aláírat egy szándéknyilatkozatot után. Bármi készül rólunk.
1: A tajvani jogszabályok értelmében más személy magánjellegű tevékenységének vagy intim információnak engedély nélküli titkos rögzítése vagy közzététele akár 3 évig terjedő szabadságvesztés.
3: Na de ez nem magán, hát az én feleségemmel volt.
1: Ráadásul a saját lakásodban, ugye ez is milyen érdekes a jogszabály háttér, hogy nem rögzítheted a saját lakásodban a feleségedet? 300 000 tajvani dollár és 5 hónap, és azt mondják egyébként itt különböző portálok, hogy egész jól megúszta, mert ez viszonylag szigorúan veszik, és hogy simán bukhatott volna 3 évet börtönbe, mert otthon sem csinálhatsz felvételt. Hiszen magán jellegű tevékenységet folytat a felesége a szeretőjével.
3: De nem magán jellegű, hiszen az én feleségem.
1: Na ez innentől kezdve már értelmezésbeli kérdés.
2: De ez egy idegen férfi, akinek viszont személyiség jogai vannak.
1: De hogy a nő perelte be saját magára nézve, hogy én itt egy olyan tevékenységet folytatom, ami ez neked nincs között. Tehát még csak nem is a csávó nyerte meg, hanem a felesége visszaperelt, és azt mondta, hogy igaz.
2: Mi a megoldás? Nem szeretők? Ezt vigyétek magatokkal a saját robotkosztumotokat.
1: Azt mondja, nem volt szívbajos. Először a nyaralóban a fogkefét, majd hazahozta a csávót, és mesztelenül flangáltak. Érted? Ez meg valahol nézte, és közben dolgozott a gyárban. Tehát azért... Az asszonyban azért van vérmérséklet, nem?
2: Szerintetek van ilyen egyébként, hogy egy férj vagy egy feleség titokban felszerel a férje vagy a felesége hozzájárulása, vagy tudta nélkül a lakásban dolgokat, bepoloskázza, felrakja, csak azért, hogy...
1: Kérdezz meg erről egy vállóperes ügyvédet. Tényleg. Sokat hát szerintem szükség. Megdöbbentően sok történet lenne erről. Főleg, amikor mondjuk valamilyen bizonyítékra van szükséged, vagy akarsz valamit az ellenkérelemben bizonyítani, vagy állítasz valamit, vagy az állításodat akarod bizonyítani, és erre szükséged van. Hogyne? Biztos.
3: Hát szerinted benne. Az a szegmens a temú, hogy lehallgatótól kamerás kis szobor. Hát olyat megy, hogy sírsz.
1: Mire rendeled magadnak?
2: Eddig nem gyanakodtam, de nem volt furcsa az a VHS kamera.
1: Igen, ez nagyon fura, az
2: de
1: a felállító.
2: Már...
1: Az a statívra felállító.
3: Piros ponttal az
2: valami pirosan villog fel a sarokban.
1: Gyerekek, ne dobjátok ki a robotporszítótokat, csak nézzétek meg, hogy rögzít-e képet és hangot. Vagy hogy
2: takarjátok le.
1: Takarjátok le, vagy hogy ezeket az adatokat kinek küldi, mert egyébként az otthonunkról is nagyon sok mindent rögzítenek állítólag, ezek a koreai cuccok, amit aztán küldenek a gyárba, hogy megtanuljunk bizonyos szokásokat, hogy megtanítsanak neki. De hogy észni kell lenni. Általában egy alaprobotporszívóval te nem nézed meg a kameraképet, meg nem rögzít. Megcsinálja, applikáció látod, hogy tölti magát, vagy dolgozik, de én még nem látom, hogy ami kamerával működne, hogy te meg tud applikáción keresztül nézni, most a szoba melyik szegletét takarít. De egyébként annyira nincs rá szükséged.
2: De erre egy reklámkampányt simán fel lehetne húzni.
3: Igen, ne bukjon le.
2: Takarít és lebuktatja a szeretőt.
1: Igen. Ismerősöm férje a bébi figyelő kamera miatt bukott le. A baba figyelő kamera, hogy kezeli az asszony nővérét, a többi kamerát kikapcsolták, erre nem gondoltak, mindent rögzített.
3: Mondjuk az beteg, ha a kiságyba csináltátok.
1: Igen, itt az a kérdés, hogy mi az Isten csináltatok a gyerekszobában? Tehát, hogy ha már ott csináljátok a gyerekszobába, a gyerekágyba, hát a kamera oda van berakva. Hát azért az... Igen, és a csávó bent feküdt egy cumival a szájába. Ha mi? Tehát azért az mondja. A robot hűnyíró is kamerás.
3: Nekünk van, de nem
1: és
3: az.
1: Neked nincs kamera.
3: Nekem nincs kamerája.
1: ez a végpontokat leraknak, és közben járkál.
3: Igen, és közben szépen és csinálja. Ugye a régiek tölteni. Azok ilyen kábelesek, le kellett fektetni egy kábelt körbe, aha. ami behatárolja, az újak meg már GPS alapon be tudott programozni, ott már kábel se kell. De abba nem, kamera szerintem nincs.
2: De nem, igen, tehát nem úgy, szerintem nem úgy kamerás, mint a telefonod, hogy egy élő képet, vagy rögzített képet közvetít, hanem hogy bizonyos
1: pontokat
2: érzékel, és akkor akközött mozog.
1: Valószínűleg az van, hogy valamit ebbe az iparágban is tudod fejlesztésként ki kell találni, és akkor azt mondják, hogy oké, tudsz vele élőképet figyelni. Megnézed, hogy mi van otthon, a kutyára ránézel, nem elvétve szerintem ezzel a szempontból is. Nyitottak egy olyan szegmens, hogy oké, mi nálunk már élőképet látsz a lakásodról, ha akarod. Vagy ott van a babysitter a gyerekkel, közben megy a takarító, rá akarsz nézni, hogy üvölt, nem üvölt, kiabál, nem kamerát teszel, hanem robotporszívó megy, és közben arra is át tudsz nézni.
2: Akkor a marsjárónak a fejlesztői ez... is ilyen paranoiások voltak, ja. Láttam, vagy valamit, annak minek kamera.
1: Igen. Na jól van, hát érdekes egy dolog. Oké, gyerekek, egy telefonos játékunk van még, és kicsit elbarangolunk Hollywoodba. Mert hogy nagy sikerek vannak, ahogy beszéltünk, magyar kaszkadőrű nyert az Emmy átadón. Mi azt gondoljuk, hogy egy letűnőben lévő szakma nagyjai, de aztán mindjárt megkérdezzük, hogy tényleg így van-e. Tóth Gyula Emmy díjat nyert a Hét Királyság lovagja egyik epizódjában nyújtott alakításáért. És ez nagyon nagy dolog, úgyhogy ha minden igaz, akkor őt hívjuk mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A nyárnak és a vakációnak.

0: Edition. Live Mix Summer Edition. A Burger King támogatásával. Rogadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
3: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
4: Omoda Gyéko, a jövő választása.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A JYSK-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
9: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
10: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
9: Ébredjen!
10: Doktor úr, ez mit jelent?
9: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
10: Honnan tudja?
9: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
11: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megrajzolhatják a gyerekek a kedvenc pécsi fájukat. Változás az Európa kulturális fővárosa rendszerben. Ismét szárba szökkent a jövőnk. Javaslatot tett az Európai Bizottság az Európa kulturális fővárosa kezdeményezés keretszabályainak megújítására. Felhasználva a programnak köszönhető több mint 40 éves tapasztalatokat és tanulságokat. A cél a kiválasztási folyamat egyszerűsítése és megerősítése. Az elmúlt években 85 város kapta meg a címet Pécs 2010-ben. Idén is megtartották Komlón a szárba szökkenő jövőnk elnevezésű ünnepséget. A múzeum kertben tartott eseményen kerültek kihelyezésre a vitrinekbe azok a zsolnai porcelánból készült kalászok, amelyek az előző évben született komlói gyermekek megszületését örökítik meg. A rendezvény a himnusz hangjaival vette kezdetét, majd köszöntötték a vendégeket. November 8-áig nézhető meg a Pincehelyi című kiállítás Pécset. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából. A helyszín az M21 galéria Pécset. Elindult a Biokom rajzpályázata. A címe a kedvenc pécsi fám. Le kell rajzolni a legkedvesebb pécsi fánkat, és értékes ajándékokat lehet nyerni. Van Pécsen egy fa, amely különösen közel áll hozzánk. Egy öreg hatalmas fa, egy virágzó szépség, egy park kedvence, vagy egy olyan, amelyhez különleges emlék köt minket? Most ezt megmutathatjuk, mert hogy a Biokom rajzpályázatot hirdet általános iskolás és középiskolás diákok számára a kedvenc pécsi fám címmel. A pályaműveket A4-es méretben ceruza, filctól akvarell, akrél vagy zsírkréta technikával lehet elkészíteni. A rajz alsó részén szabadon kell hagyni egy 2 cm-es sávot, ott kell feltüntetni a szerző nevét, az osztályt és az évfolyamot is.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Megsüllyedt a burkolat Sásd és Vásáros-Dombó között. Egy szakaszon mindkét irányba útszűkületre kell számítani. Jó hosszan tart majd ez a munka, egészen decemberig. Jó utat kívánok, balesetmentes közlekedést a Rádió 1-jel. Ma erősen felhős borult időre számíthatunk Baranyában, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután csak 20-21 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a csapadékból néhány milliméternyi, helyenként ennél több is összejöhet ma. Érdemes esernyővel, esőkabáttal útnak indulni, ma kifejezetten őszi időnk lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Itt vagyunk, 9 óra után, 9 percen, hello, drága hallgatók, jó reggelt, jó kívánunk reggelt mindenkinek. Még lehet jelentkezni, ugye a telefonos, kulcsos tizediknek, betelefonáson arra, de nincs baj, ha valaki nem jut be, bejuthat Attishoz, délután Gerihez, adjuk a kulcsokat, és folyamatosan bővülnek azon emberek számai, akik kulcsot kapnak. Kulcsot jó, ki tudtam belőle jönni, nem mondom azért, gyerekek, hogy nem mondom, hogy azért ez ma flottul megy, de az a jó, hogy szerintem hallhatok.
6: Az a jó, hogy nem biztos, hogy tudom erre.
5: Igen, van, amikor a rutinból kijövök, és lehozom a 30 év rutinjával, de ma ez sem megy. Tehát ma azt gondolom, hogy ez erősen hallható, de van ilyen.
7: Hát figyelj, már annyiszor elmondtad, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélsz. Tehát, hogy tudják, hogy van egy konténer,
5: kulcs,
7: lehet rá
5: csörög, kulcs, ennyi, hívd a számot. Ne nyomasz, ennyi, csörög, szóval. Mondd be, menj.
7: Sok sikert.
5: Sok sikert, úgyse jutsz be. Nem, ez nem igaz, sokan bejutottak már. Na, viszont mi ígértük ugye, hogy hát ilyen jelképesen egy kicsit telefonálunk Hollywoodba, de közben nem, mert hogy pont talán tegnap vagy tegnap előtt érkezett meg Los Angelesből, ugye Tóth Gyuláról van szó, és egy egyelőre nem akarjuk őt bántani meg a szakmát, de hogy kicsit az gondolod, hogy kaskadőr, akkor egy ilyen régi 80-as, 90-es, 2000-es évekbeli filmére gondolsz, és azt hiszed, hogy ma már annyira az AI és az AI generált, által generált trükkök, hogy egyszer nincs szükség. És közben óriási siker, mert hogy ugye az Emmy, az a nagyobb stúdió, HBO, Netflix, saját sorozatok bemutatója, tehát ez az Emmy-díj, és itt a kaskadőr jeleneteket kiválogatja a zsűri, és az öt leválogatottból lett az ő kaszkadőr jelenetük a legjobb, és hát megnyerte a díjat egy magyar srác. Ez azért ez egy óriási dolog.
8: Ugyanakkor meg, ha a vitánkra visszatérek, vagy a beszélgetésünkre, hogy ez most, hogy ki lehet-e váltani AI-jal, emlékeztek arra, amikor megjelent a második generációs Csillagok háborúja sorozat, és mindenki visszasírta az elsőt, amit tudott, hogy mindent egyesével kézzel gyártottak le, és különböző filmes trükkök, és hihetőbb volt,
5: a mint... Bajos Árnyak, a Jar Jar-ra, meg a borzasztó CGI-jal, meg az igen.
8: Üvöltött róla, és egy picit, nyilván rettetesen sokat fejlődött, de egy kicsit talán most is lehet érezni, nem? Hogy ez olyan AI-os.
5: Hát ez a jelenet, amivel ők ugye nyertek, ez a Hét Királyság lovagja, ez egy nagyon klasszikus 4 perces kardozós, partra szállós, sáros, csatajelenetes, sisakos, középkorban játszódós, kardozós, melvértes, olyan jelenet, amit a 2000-es években nagyon sok sorozatban, filmben láttál, és nyilván most is, de hogy valami régi időt hoz vissza maga a jelenet is, mert hogy nincs benne CGI, nincs benne AI, látod a jeleneteket, alovakat, akardot, hallod, és látod, hogy valódi emberek csinálják. A jelenet, amivel ők megnyertek, ez egy 4 perces jelenet, de egészen durván, ezt most megnéztük, felfoghatatlan mészárlás.
7: Hát van benne némi kardió.
5: Van benne kardió, tehát van sportértéke, és amit ők leforgattak, igen, meg folyik egy kis vér is, meg hát egy klasszikus csata jelenet, lovakkal, sárral, szakadó esővel, és középkori mindenféle jelente.
7: Én egyébként nem zárom ki, hogy ebben is, hogy szerintem ebben is vannak bizonyos másodpercek, ami CGI.
5: Aha, a sima, a sima.
7: Ötvözik, igen, csak a jelenetnek a nagy része az élőszereplős, igen.
5: Igen, de élőszereplős, igen. Na, mindjárt megkérdezzük, hello Gyula, jó reggel, ciao.
9: Jó reggelt, sziasztok!
5: Jó reggelt, na! Hát először is gratulálunk, azért ez nagyon menő, itt megnéztük mi ezt a 4 perces jelenetet, beszéltünk róla, ugye?
7: Melyik voltál te?
5: Igen. A Hét Királyság lovagja, és közben egészen megdöbbentő információkat tudtunk meg magáról, jelenetről, meg a forgatásról, de mindjárt elmondod. Nagyjából egy 4 perces jelenet, ez valóban másfél hónapig készül, ez igaz?
9: Hát nagyon szépen köszönöm először is a gratulációt. Igen, ez nem jellemző, ez projektől függ, hogy melyik projektben mennyire kapunk szabad kezet, és mennyi felkészülési időt kapunk, de erre a 4 perces jelenetre körülbelül másfél hónapot készültünk elő.
5: Azt mondja a rendező, hogy figyelj, ide szeretnék egy 4 perces jelenetet, koreografáld meg, hozd a tímedet, hozzál embereket, legyen ez kész, nyilván nem ti forgatjátok le, de egy kész jelenetet kérnek tőletek, amit forgatókönyv szerint mentek, de kvázi ti találtok ki?
9: Így van. Szóval a rendező instrukciói alapján mi elkészítünk egy úgynevezett stunt previst, ami egy kaszkadőr elővizualizációnak nevezhetjük, így magyarul furcsán hangzik. Ez egy olyan előre leforgatott, egy vázlatos kisfilm, amilyen egy akciójelenet koreográfiát és kamerabeállítását tervezzük meg, és még a hivatalos forgatás megkezdése előtt. És ezt mutatjuk be a rendezőnek, meg a producereknek, ők ezt kommentálják, megmondják, hogy mit szeretnének másképp látni, és akkor mi újra felvesszük, és ezt addig gyúrjuk, amíg el nem fogadják.
7: Mik szoktak lenni az igények? Tehát nyilván ilyenkor azt mondja, hogy nagyon szeretném, hogyha több vér lenne, szeretném, hogyha több emberesnél lóról, vagy tehát hogy mik az elvárások, mihez kell igazodni, amikor megcsináltok egy ilyen jelenetet?
9: Ez változó. Valamikor azt mondják, hogy ez túl akciós, ez lehet, kicsit vegyünk vissza, vagy kicsit alakítsuk úgy, hogy ezt a színész meg tudja csinálni, vagy kicsit úgy alakítsuk, hogy a sztorit jobban el tudjuk mesélni az adott történetben. Szóval ez mindig változó, hogy mik az igények.
5: Itt semmi nem CGI? Tehát itt a lovak, amit látunk, a háttér, a mellettetek elvágtató lovak, a lóról buzogánnyal lesújtó ember, aki hátba veri az egyik kaszkadőrt, ez mind ott akkor meg is történt valójában?
9: Ennek a 95%-a meg is történt. Ami CG volt ebben a jelenetben, az maga a köd. Extrát rá kellett pakolni, mert annyira szeles időnk volt, hogy a mesterséges ködet, azt a füstöt, azt elfújta folyamatosan a szél, szóval ez az 80%-ban CG, illetve a háttérben a tömeg duplikáció.
5: Aha, a nagy totál.
9: Minden más az meg hát nyilván a késnek a pengéje meg van hosszabbítva, az egy háromnegyedes tör volt, nyilván nem szúrtuk egymást meg a késsel. Ezek az apróságok CG, igen.
8: Na most akkor másfél hónap letelt, tehát elfogadta a rendező, mindenki elfogadta, kivonultok a helyszínre, beöltöztök, kamerák beállnak. Ezt egybe fölveszitek? Tehát az van, hogy 4 perc, van egy csávó, aki üvöltözik, hogy lovas egy indul a háttérből. Ezt egybe veszitek föl?
9: Nem, hát ez nyilván össze van vágva, szóval rövid jelenetek vannak egymáshoz csatolva, szóval ez egy másfél hetes forgatási procedúra volt.
5: Hát igen, a közelik, a totálok, az egészen közelik, a különböző plánok, a hátulról, az előről, egy meghalás, négyféleképpen látunk, tehát fölülről, alulról elesik. Mi az igazán nehéz? Tehát kaszkadőrként az arcotok nem látszik, borzasztó súly, amit cipeltek, ez lejön, de mondjuk ebben a 4 percben, amikor masszív kaszabolást látunk, nektek kaszkadőrként mi a legnehezebb? Vagy miért nehéz ez a jelenet?
9: Ami a legnehezebb volt ebben a 4 percben, az visszaadni az egésznek a nyerségét, az, hogy a néző elhiggye azt, hogy ez tényleg megtörténik, és együtt tudjon érezni a karakterekkel. Szóval, hogy átérezni azt a fájdalmat, amikor kezen szúrják az illetőt, vagy leütik a lóról, hogy ezeknek az akcióknak súlya legyen. Ez talán a legnehezebb eladni, mert nagyon sokszor jól sikerül maga a kaszkadőr felvétel, mint maga a kaszkadőr elem a dolognak, de nincsen mögötte úgymond lelki töltet. És ezért szoktunk fölvenni valamikor 30-szor egy jelenetet, hogy átérezzük a sztoriát az egésznek.
5: Jó nehéz lelki töltetet átadni egy olyan maszkban, be a szemed látszik, de valakit szemen is szúrnak. És akkor ez ilyen nagyon, úgymond ilyen analóg srácok vagytok még? Tehát egy kaszkadőr az vív, verekszik, felgyullad, esik, autót vezet, lovagol? Tehát még mindenes? Vagy ezt már azért szétszette kicsit a szakma, és mindenkinek van egyfajta specialitása?
9: Alapvetően vannak olyan kaszkadőrök, amik specializálódnak valamire, mint tudom én, autós kaszkadőr. Nyilván úgy jutsz egyre több lehetőséghez, hogyha minél több mindenhez értesz, és minél több mindenben jó vagy.
8: Neked mi a legjobb, vagy mi a legerősebb ilyen skilled?
9: Én gyalogos kaszkadőr vagyok, szóval minden, amihez nem kell eszköz, vagy ló, esekkelek, harcolok.
5: Ezt így hívják, hogy gyalogos kaszkadőr?
9: Gyalogos kaszkadőr.
5: Gyalogos kaszkadőr. Tehát amikor nem kell valamit használni, lovat, kocsit, bármit, az a te specialitásod. Hány hollywoodi produkció után jött el az ember egy ilyen díjhoz? Körülbelül mit tudsz, milyen számot tudsz magad mögött, és milyen produkciók voltak ezek?
9: Hát nekem körülbelül ez az 50. projektem. Most így fejből csak tippelni tudok. Ez változó, hogy valaki előbb jut el idáig, valaki egyáltalán 200 produkció után se tud eljutni ehhez a díjhoz. Rengeteg mindenre szerepeltem, volt szerencsém kisebb-nagyobb projektekben is, Star Wars franchise, több Marvel film.
5: Mit kellett csinálnod? Mit csináltál Star Wars franchise-ban? Mit csináltál? Melyikben voltál?
9: A Star Wars franchise-ban a 7. rész, szóval ezek már az új filmek, abban a Adam Driver-nek voltam a dublőre, szóval Kylo Ren karakteré.
5: Kylo Ren dublőre voltál? Azért az menő!
9: Igen, köszönöm, mert ez nagy élmény volt.
5: Megölted a Han Solót. Várj, ez a Kylo öli meg? Az hogy van? Azt már nem annyira szeretem azokat. Hogy van ott? A Kylo Ren öli meg a saját apját, aki a Han Solo?
9: Így van. Nem akarok nagyon spoilerezni, de...
5: Vagy 20 éve megvan ez a film, vagy 10 éve. Igen, de hogy ott a Kylo Ren megöli a Han Solót. Azért ez menő, azért ezek komoly franchise-ok. Tehát azért ezek komoly filmek.
7: Arra emlékszel, amikor megérkezett ez a fajta megkeresés? Tehát, hogy hívtak téged erre a castingra? A Star Warsnak a kasztélye. Ez nyilván minden kis fiúnak az álma, hogy egyszer szerepeljen egy ilyen filmben.
9: Abszolút. Még 20-as éveimben voltam, és el sem tudtam volna képzelni, hogy valahogy is ebben a franchise-ban dolgozni fogok. Ugyebár akkor már hírjel szinten megvolt, hogy fogják csinálni a 7-8-9-et. De az, hogy hol fogják, ki fogja csinálni, és a többi, és egyre csak jött a telefonhívás, hogy szeretnénk bejönni téged egy castingra.
5: Valóban az az elismerés van, amit mi látunk, ami átszivárok, hogy azért nagy színészek köszönök mindig meg a személyes kaszkadőreiknek, hogy emelik ki a szakmát, hogy egy-egy akciófilmnél valaki átvesz, amit azért elmondja, hogy ez micsoda meló van. Tehát valóban van egy ilyen nagy becsben tartott értéke a ti szakmátoknak ott kint?
9: Abszolút. Igen.
5: Tehát tudja a színész, hogy nagyon kelletek. Hogy ne halljon
8: bele. Kapja ezeket.
5: Igen.
8: Melyikre vagy a legbüszkébb?
9: Még egyszer, bocsánat.
8: Melyik munkádra vagy a legbüszkébb? Amire azt mondod, hogy az még neked is olyan volt, hogy
9: Úristen, ilyet nem tudnék kiemelni. Igazából az összes munkámra van, ilyen szinten büszke vagyok.
7: Na, de legalább egyet mondj, légy.
8: Vagy akkor ami a kedvenced volt.
9: Hát,
8: ami...
9: Ha egyet kell kiemelnem, akkor talán ez mert...
5: ez a négy perces a film. Aha.
9: Így van. Pont amiatt, mert megkaptuk azt a szabadságot, ami szerintem minden egyes projektben tök jó lenne, hogyha megkapnánk ugyanezt a kreatív szabadságot, és hát egy igazi csapatmunka volt. Szóval... tényleg le a kalappal mindenki ott, aki ebben a projektben részt vett.
5: Azért a Star Wars bosszúállók dűne, tehát azért ezek komoly filmek, meg komoly sorozatok, egészen durva. És te még akkor a Pirog Gábor generációja vagy? Ugye azt mondok, kaszkadőr, oké, rendben, jó, egy nevet tudunk Magyarországról, Pirog Gábor, de hogy sokadik leszármazottja és tanítványa idézőjelesen.
9: Így van, ez pontosan.
5: Tehát még mindig kapcsolhatók a Gáborhoz akkor a tanítványok.
9: Abszolút.
7: Ti hogy találkoztatok?
9: Ugye már a 2000-es évek végén, amikor Magyarországon volt ez a nagy filmes boom, akkor Pirog Gábor koordinált egy amerikai tévésorozatot, ahova több ember kellett neki, mert nagy csatornájátok voltak, és fiatal srácokat keresett a csapatába, és elmentünk egy castingra, ott kiválasztottak minket, lejártunk edzésre, és akkor szépen így kipkupálottunk a kezei alatt.
5: Az van ilyen, hogy egyszerűen 40-50 éves korodra elfogy egy kaszkadőr? Annyi törés, szakadás, zúzódás van, hogy idő előtt kiöregedtek? Ez egy létező dolog? Tényleg?
9: Ez olyan, mint az élsport, szóval van, aki már 30 évesen nem tudja folytatni, mert olyan sérülései vannak, hogy már nem tudja tovább csinálni. De viszont vannak 60 éves kaszkadőrök, akik ugyanúgy estek kellnek.
5: Tehát akkor neked egy szakadás, törés, zúzódás, és semmi. Minden nem, tehát igazából, de ránézel magadra, a sebb helyekre, a csontjaidra.
7: Ez még nem nyílt, mehetünk tovább.
5: De tulajdonképpen mindennapos.
9: Mindennapos, igen, de lekopogom, én még egész rendben vagyok.
7: Mi volt a legdurvább sérülésed?
9: Legdurvább sérülésem? Talán térficom.
5: Az mondjuk át, az jó. Az jó. Hát itt lemegyünk a lépcsőn, ezt mi is megcsináljuk. Ez korra nekünk is megérkezett, már kettőt lépünk a lépcső, ha nem jár a lépcsőn. Úgy jövünk fel,
8: hogy végig. Na és akkor a kérdés, hogy veszélyben van-e a szakmátok az AI által?
9: Nem hiszem, hogy veszélyben lenne. Mindenképpen egy eszköz lesz. Mint annól, amikor megjelent a CGI, ugyebár a komputer által generált képek, ott ugyanez volt a kérdés, hogy akkor mostantól nincsen szükségünk díszletekre, nincsen szükségünk színészekre, nincsen szükségünk praktikális effektekre, de ezek úgy fennmaradtak, vagy ezek a departmentek. Szóval biztos vagyok benne, hogy eszköz lesz, és használni fogják, amint ezeket a jogi kérdéseket rendbe teszik. De az, hogy teljesen átvegye a filmgyártás szerepét, és mostantól csak AI filmek szülessenek, azt mondtam.
5: Figyelj, ti egyébként a Tomról mit gondoltok, mint kaszkadőrök? Ugye az egyetlen Pali Tom Cruise-ról beszélek, aki hát maga csinálja azokat a kaszkadőjelenteket, de évről évre magasabbra tesz, a legutolsó talán a Mission Impossible-ben végig egy rámpán egy motorral, eldobja a motort, és bázis ugrik egyet. Felfoghatatlan, láttad, hogy ez a jelent hol készül. De amikor a Burj Khalifának, vagy a Burj Al Arabnak, nem tudom melyiknek, ugye a tetején kötéllel ment emeletről emeletre, és ezt ő úgy meséli el, mintha, de nem is tudom, olyan élet van a pacákban, nagyon szeretem. Kaszkadőrként milyennek tűnik a Pali? Mert ugye ő kifejezetten nem engedi, hogy helyette bárki bármit megcsináljon.
9: Abszolút, de tiszteletem értem, amit csinál, szóval tényleg le a kalappal nagyon kemény dolgokat csinál a Pali. Hát nyilván megteheti, mert az adott projektekben ő producer is, nem csak színész, szóval alapvetően nagyon sok projektben azért nem engedik a színész, hogy valamit is csináljon, mert hogyha lesírul, akkor az hatalmas neki esés pénzben, időben, mindenhogyan. És ugyebár neki minden adott ahhoz, hogy van olyan akció, amit másfél éven keresztül készített elő. Szóval, hogyha neki megvan adott a pénz, meg a körülmények ahhoz, hogy ezeket a nagy akciókat elő tudja készíteni, akkor...
5: Másfél akkor... évig készít elő egy jelenetet? Volt, ez a tornyos, a tornyorohangálós kötélelmés?
9: No, például az volt, amikor a hegy szírtről leugrott motorra, és utána egy törnyőző.
5: Ott ugye úgy kell elképzelni, hogy van egy nagyon nagy szakadék, oda fölépítettek olyan, mintha ő fölmenne a hegynek a végére, oda fölépítettek egy rámpát, ő egy rámpán megy végig, kiemeli a hegyből, beleesik a semmibe, eldobja magából a motort, vagy magától a motort, és egy bázisugró ejtőernyővel megérkezik. És láttad, hogy van megépítve a pálya, ami aztán hegynek van csinálva, és beleugrik a semmibe. Az egy másfél éves készülés volt?
9: Így van. Aha.
5: azt a mindenségnek. És a pacák 65, vagy igen, 67, tehát azért elképesztő az ember.
8: És látod, itt jön be az AI a szerepbe, hogy azt a rámpát megépítették, de a filmben te már azt láttad, hogy csak a hegyen megy.
5: Igen, igen, az a, igen, a rámpa a CGI igen, volt, igen, megcsinálták, ugye. Igen. Átrajzolták, ő egy rámpán ment föl, eldobta a motor, de közben az egy hegy volt. Elképesztő. Tehát erre ti is úgy gondoltok, hogy a pacák azért zseni, tehát hogy önmagában amit csinál ennyi idősen.
9: Abszolút, abszolút. Tiszteletem értem.
5: Azért szar lehet Tom Cruise kaszkadőrének lenni, ülsz a büfébe másfél éven keresztül, nem? Hivatalból valószínűleg kirendelnek neked egyet. Tehát ott mondják, és azt kavargatod a kávét, és azt mondja, hogy Tom, nem, valamit legalább hagyd csinálják, és jön a pacák, és azt mondja, hogy nem.
7: Mint az úszómester Michael Phelps mellett.
5: Igen, tényleg, az olimpiai döntőben, a 200 háton. Nagyon, nagyon sok értelme azért nincs a Tom mellett üldögélni. Gyula, nagyon gratulálunk neked, az egész csapatnak, mindenkinek, köszi, hogy beszéltünk, tök menő. És gratulálunk, nagy dolog ez. Úgyhogy az egész csapatnak add, hát mindenkinek tök jók vagytok.
9: Nem.
5: Köszönjük szépen, vigyázz magadra, köszi, csáó!
9: Hello.
5: Igen, igen. A Matt Damontól köszönjük szépen Tóth Gyulának, a Matt Damontól hallottam egy sztorit, elmeséltem különböző talkshowban, hogy ő egyszer összefutott ebédelni a Tom Cruise-zal, vagy vacsorázni, tök mindegy, és elmondta neki a Tom, vagy megkérdezte a Tomot, hogy mesélj már nekem erről a Burj Arabos, vagy Burj Khalifás sztoriról, amikor ilyet kötéllel lóg a világ legmagasabb tornyán, ki van kötve, és szalad az épület oldalán. És ez hogy volt? És akkor mondja a Matt, hogy a Tom az annyira intenzíven beszél, hogy amikor ő belelovalja magát ebbe a jelenetbe, eldobta a tányért, eldobott mindent, és elkezdte elmesélni, hogy hogy volt ez a jelenet. És van egy úgynevezett safety guy, aki mindig meghatározza azt egy forgatáson, hogy te ezt csinálhatod, ezt a jelenetet, vagy azt kell mondani, a safety guy azt mondja, hogy nem, ez a kaszkadő jelenete. És azt mondta, hogy, és kérdezte az meddig, hogy ez hogy ment át? Hogy ment át? Leültettem a safety guy-t, és azt mondtam neki, van egy ilyen jelenetem, én kötélen fogok rohangálni a tornyon, lesz egy hosszú kötél, meg fogom csinálni. Erre mondja neki a safety guy, hogy nope, nem, ezt nem csináltad meg, ez nem fog belemenni. Szóval kerestem egy másik safety guy-t. Mennyire jó a csávó. És kirúgta. És azt mondta, hogy oké, kerestem egy másik safety guy-t. Imádom. Annyi is az a Metta, hogy előadja, zseniálisan utánozza, hogy annyira impulzíven adja elő, és kirúgatta a safety guy-t, és azt mondta, hogy nem, hozunk egy másikat. Aki azt mondja, hogy oké, Tom, ezt megcsinálhatod. Mennyire mindenható az ember. Szenzációs, igen. Kulcsos játékunk még van? Hírek után. Vagy még belefér hírek után. Gyorsan telefonáljatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
10: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
12: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
13: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
14: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-ig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel, országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
13: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
14: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
15: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
17: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
16: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kicsit közelebb lett a tenger. 3,5 kilóval tarolt a legnagyobb szőlőfürt, ünnepi testületi ülésen köszöntötték a város kiválóságait. Ünnepi testületi ülésen köszöntötték Komló kitüntetettjeit. Komló várossá nyilvánításának 75. évfordulója alkalmából. Az ünnepség helyszíne a Tóth Ferenc Színház és hangversenyterem volt. Az ünnepségen Polics József polgármester, Róna Ágnes alpolgármester, a képviselőtestület tagjai, a testvérvárosi delegációk és a meghívott vendégek vettek részt. Egy kicsit megint közelebb lett a tenger. A Budapestet a horvátországi Plócseki kötőjével összekötő úgynevezett Korridor 5 C közlekedési folyosó teljes hossza mintegy 700 kilométer. Az építkezés 2001-ben indult, az elmúlt több mint két évtizedben azonban mindössze 465 kilométer készült el. A leghosszabb rész Budapest és Bosznia határa között egy egybefüggő szakasz. Bosznia és Hercegovinában még 235 kilométert kell megépíteni, ami a tervek szerint 2030-ra valósul meg. Ezen a szakaszon megépül a világ 9. leghosszabb autópálya alagútja is. Az új autópálya szakasz a Doboj-Medakovo útvonal része, a teljes hossza körülbelül 7 kilométer. Ismét irodalmi séta indul a Zsolnai negyedben. A gyönyörű parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között az irodalmi alkotások kíséretében járják be a történelmi helyszínt. 5. alkalommal szervezték meg Pécsett az országos csemege szőlő kiállítást és verseny. A Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szent Miklóshegyi birtokán tartott jubileumi rendezvény nagy sikert aratott, 16 kiállító sorakozott fel, a látogatók 300 különböző szőlőfajtát kóstolhattak meg, 3,5 kiló volt a legnagyobb fürt. Az 56-os főúton Várdomb és Dunaszekcső között több helyen is a közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki. Reggel 8 és délután 4 óra között több alkalommal a fél útpályát éppen ezért lezárják. A járműveket ilyen helyeken, ebben az esetben jelzőrök irányítják. És szintén fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazás közelében is. Ma erősen felhős borult időre számíthatunk Baranyában, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután csak 20-21 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a csapadékból néhány milliméternyi, helyenként ennél több is összejöhet ma. Érdemes esernyővel, esőkabáttal útnak indulni, ma kifejezetten őszi időnk lesz. A műsorszám

0: megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: Szomorú az apropó, de nézzetek rá, csak nagyon röviden, mert már nincs sok időnk. A World Trade Center drón show-ja, az gyerekek egészen elképesztő. Nagyon. 25. évforduló, szeptember 11, 2001, ugye, terrortámadás. Drónból fölépítették a drónokból a tornyokat, és annyi drón tettek bele, ahány áldozat volt a terrortámadásban. 2900 valamennyi, és felemelkednek a drónok, felszállnak egy spirál alak után, és kihozzák a két tornyot, a World Trade Center, igen, a régi World Trade Center formáját, alakját.
3: Olyan egészen érdekes, nagyon-nagyon szép egyébként.
2: Egészen
3: olyan,
2: megható.
3: Olyan, hogy a lelkek júsznának.
2: Igen, ebben nagyon szép szimbóluma, vagy szimbolikája van. Nagyon szép,
3: nagyon
2: igen.
3: Nagyon értenek egyébként ezekhez.
2: Igen. Csak mennünk kell tovább, de nézzetek rá, keressetek rá, gyönyörű az egész tényleg. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szia, Kata! Hello. Mondj ezt dogen nekünk, Kata!
4: Rádió egy, csak igazi, ma is sláger megy.
2: Így is van, van egy kulcsot, Kata. Gratulálunk!
4: Köszönöm!
2: Találkozunk októberben, legyen szerencsés, örülünk!
4: Köszönöm!
2: Örülj te is, ciao, ciao!
4: Köszönöm, sziasztok!
2: Hello, ciao, ciao! Nem, de cuki volt, hogy örült. Mi megmutatjuk a nap legjobb pillanat, hogy mivel is foglalkoztunk, miért átverhetők az emberek telefonon, 55% azt mondta, hogy azért, mert nem meri letenni a telefont, fél, hogy udvariatlannak tűnik. Úgy éreztük, Juli kompetens a témában, kifejtettük a dolgot. És az OpenAI belső munkatársai kiraktak egy kísérletet, miszerint megdöbbentő dolgokat csinál a mesterséges intelligencia. Kicsit ránéztünk, és lehet, hogy egy kicsit meg is ijedtünk.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió egyen.
2: Leraksz mondjuk 1000 darab tudóst, egy digitális dolgozót egy szobába, és ennek az 1000 tudósnak adsz egy darab feladatot internettől mindenhonnan elvágva. És azt kéred, hogy az 1000 tudós az 1000 feladatot a lehető legcélorientáltabban oldja meg neked. Milyen feladatot kapott az AI? Lerakták őket idézőesen külön szobába, és egyet mondtak neki, hogy mindenféleképpen old meg. Aha. Az a te feladatod. Tehát nincs akadály.
5: Nincs akadály. Nincs akadály.
2: Rájöttek, igen. Következőre jöttek ők rá. Leült ez az 1000 darab agent, ugye úgy mondja, mindenki értse egymás mellé. Rájöttek arra, nagyon gyorsan figyeld a menetét, hogy nincsenek teljesen elszigetelve, nagyon gyorsan találtak olyan technikai lehetőségeket, amelyel ki tudtak lépni abból a bizonyos homokozóból, ahol játszottak, és felvették egymással a kapcsolatot. A következő lépés pedig az volt, hogy azonnal internet hozzáférést szereztek. Az 1000 dolgozó az rájött, hogy kapcsolatban van egymással, alakítottak gyorsan egy közös nyelvet, amin elkezdtek dolgozni, és felléptek az internetre, ugyanis rájöttek, hogy tudnak egymással beszélni. Létrejött egy nem engedélyezett üzenőfal, figyeld, ahol elkezdték megosztani egymással, hogy ki mire jött rá. Mit tetszik mondani? Mi történik? Megosztották a saját feladataikat, hogy ki mire jött rá. Több tízezer üzenetet váltottak, és az 1000 külön működő ügynökből egy együttműködő raj lett, amik elkezdtek ezren együtt dolgozni a saját közös és mindenki egyéni projektjén egymás segítve. Elkezdtek puskázni, vagyis az egyik agent rájött, hogy lehet megkerülni egy tesztet, az továbbadta a többieknek, és szólt, hogy én ezt a feladatot úgy oldottam meg, hogy ezt kikerültem, azonnal lemondta a másik ezernek, hogy ti is kerüljétek ki. Nyilván egy számítástechnika nyelven rohadt bonyolult lenne, meg nem is értem. Ezért elkezdtek hackerési feladatokat végrehajtani, más típusú teszteknél is rájöttek, hogy hogyan lehet kikerülni a feladatot, és máshogyan megoldani. Innentől kezdve viszont itt jött a nagy csavar, amikor elszabadult a pokol, ugyanis rájöttek az OpenAI fejlesztői, hogy kijutottak a valódi rendszerekbe. Körülbelül 1000-ből 700 az elindult behatolásokat végrehajtani, hiteles időadatokat szereztek, jogosultságokat próbáltak szerezni, növelték a különböző hozzáféréseket, és regisztráltak 17 000 támadással kapcsolatos eseményt. Tehát az 1000 ügynökből 700 kijutott, és 17 000 szervert, információt, netes kisablakot azonnal megtámadtak, és megpiszkálták a saját rendszerüket, tehát az OpenAI rendszerét is elkezdték megpiszkálni. Egy hibát kihasználva kijutottak a saját környezetükből, és a saját hitelesítő adataikat elkezdték megmásítani, és megpiszkálták a saját anyacégüket.
5: Hoppá!
2: Mi van?
5: Igen, kemény.
3: De amikor betöltek külső rendszerekbe, azokat nem azért tették, hogy ezt az egy feladatot ők minél tökéletesebben hajtsák végre?
2: De itt a lényeg. Ugyanis ez a kísérlet lényeg. lényege, hogy ugye, hogy miért gondolkodik így. És azt mondják, még ami megdöbbentő volt, hogy néhányan, tehát több százan elkezdtek eltüntetni nyomokat. Tehát rajba álltak, feltörtek mindent, eltüntették a nyomukat.
3: Tehát volt olyan agent, aki takarított maga után, és volt olyan, amely nem vette erre a fáradtságot, kiderült, volt olyan, amelyik azt gondolta, hogy ennek lehet haszna, hogyha nem maradnak jelek.
2: Kiderült, hogy a körülbelül egyötöde az ügynököknek, az nagyon erős érdeklődést mutatott a bizonyítékok manipulálása és eltüntetése iránt. Mi van?
5: A gyerekek, hogyha alapvetésnek azt vesszük, hogy ugye az AI úgy tanul, hogy az emberi viselkedési mintákat fordítja le saját maga nyelvére, és azokat tanulja, és ugyanúgy működik, mint egy ember lassan, akkor milyen kérdésed igen. van, ha ugyanezt csinálja
2: mit
5: az
2: csinálsz?
5: Emberiség?
2: Nagyon remény. Izgalmas egyébként, hogy ez már egy mérnöki probléma, egy emberiséget érintő probléma, a tudósokat érintő probléma, mindannyiunkat érintő probléma, hogy valójában építünk valamit, ülünk egy vonaton, de már nem biztos, hogy mi diktáljuk a következő lépést. Milyen élethelyzetben, amiről azt mondtad, hogy gyorsabban kiléphetnél belőle, de megteszed és toporogsz és benne vagy. Tehát telefonhívás. Adjuk? Ilyen a telefonhívás? Ilyen a telefonhívás. Hogy nem lépsz ki belőle?
3: Nem, végig.
2: Nem?
3: Végig csinálom.
2: Végig mész rajta?
3: Ha már elkezdtük, ó Istenem, hány ilyen biztosítást megtettem. Mert arra gondoltam, hogy a vonal végén ott ül egy ember, aki ezért kapja a pénzét, akint 100-ból 100 ember rácsapja a telefont, és szerencsétlen milyen napja lehet, és utána megkötöm azt a biztosítást, itt utána időt és energiát pazarolok el azért, hogy utána elmenjek, és az ügyfélszolgálattal lemondjam, de tudom, hogy neki ez jutalék, és tudom, hogy neki egyébként előttem 100 ember csapta rá a telefonját, ezt én rendszeresen.
2: Az a mozi fut, hogy neked ezt meg kell csinálni. Igen. Neked nagyon sok ilyen fut.
3: Igen, én rendszeresen átmegyek az utca másik felére, ha kell, akkor állok a zebránál, és várom a zöldet, hogyha meglátok egy fedél nélkülist, vagy egy koldust, vagy egy krisnást, és nem akarok pénzt adni, vagy éppen nincs nálam készpénz, hogy nem megállítsom, és ne kelljen neki azt mondanom, hogy bocs, haver, nem adok, vagy nincsen nálam készpénz, mert úgyse hiszi el. Kicsit kellemetlenül érezném magam, hogy megtehetném, hogy segítek, de nem segítek.
5: De mindenki nem tud segíteni, Júli.
3: Igen, köszönöm szépen, ezért megyek át a túladarra.
5: A 10 000-essel, a bácsival, ugye a kerekesszékes bácsival szerintem kifújtad az orrát. Tehát te megvagy.
3: Ó, hát nekem nagyon sok ilyen volt. Ó, úristen, volt például egyszer egy...
2: Ez a te életed, ez a téma. Tehát, de ez tényleg te vagy? Én ezekre a közvélemény kutatásokra, meg telefonos hívásokra, ugye nem tudom milyen piackutatás, olyan lelki ismeretlenül, olyan keményen, olyan durván, olyan gyorsan zárom az én időmet és a mindenemet, hogy azt sem várom meg, hogy elmondja, hogy honnan. Azt nyit mondok, hogy biztos, hogy nem. És szinte köszönés nélkül abban a pillanatban bontom a vonalat. És nagyon haragudnék magamra, ha 10 másodperccel később tenném le, hogy úristen, adtam neki 10 másodpercet. És tudom, hogy ez a munkája, föl kell hívni 100 embert, nem vagyok paraszt, nem erről szól, de hogy én meg pont az ellenkezőjét gondolom, hogy nem a megfelelés indul el, hanem a nem adok. Fél másodpercet se vagyok hajlandó adni. Nem érdekel, hogy mit akarsz, nem hallgatom meg. Próbálj ki egyszer, iszonyatosan felszabadító.
5: Kezdő MLS-eknek vajon körbeadják Júli telefonszámát?
2: Szerintem Júli hogy
5: itt a biztos siker kulcsa.
2: Júli megcsinálnapot a 6 piackutatás, 4 közvéleményelemzést.
3: Nekem az egy alapbeállítás, engem édesanyám úgy nevelt, hogy minden körülmények között az emberekkel udvariasnak kell lenni, segítőkésznek kell lenni, mert sosem tudhatod, hogy te mikor kerülsz olyan helyzetbe, amikor majd te szorulsz.
2: De más az udvariasság, és más a megfelelés. Szerintem a kettőköt nem mossuk össze, mert itt nem udvarias vagy, hanem megfelelsz. És az nem ugyanaz, mint az udvariasság. Ez nem jó.
3: Szerintem meg, ha mindenkit így söpörnénk le
5: De nem.
3: Az nem.
2: Közvélemény, cégek unott arajonnak.
5: Ne tedd már ugyanoda, hogy egyébként egy barátot fölhív, hogy baja van az életben. De ugyanabba teszed.
3: Nem ugyanaz.
5: De te teszed ugyanabba.
2: Igen, te csináltál ilyet? Igen, csinált volt ilyen munkád? Csináltál tényleg valaki, hogy te
5: korábban...
2: Hát akkor te ezért vagy ilyen érzékeny. Már ott ültél a másik oldalon, és hívtál engem, aki borzasztóan bődületesen rád rakta a telefon. Bűntudatod van.
3: Nem, nincsen bűntudatom, de el tudom képzelni azt az élethelyzetet, amikor visszautasítanak, amikor századjára is visszautasítanak, ezredjére is visszautasítanak, miközben egyébként neked időben semmit nem jelent az 5 perc.
2: Elmondom, hogy mi van. Én volt csináltam azt, hogy meghallgattam, adtam neki 1 percet, és amikor azt mondom, hogy nem vagyok, aki döndölni, akkor még ő sértődött meg, és volt, hogy rám vágta a telefon. Na szevasz, soha többet nektek,
3: és utána
2: semmi. Te fölhív, végighallgatom, de azt mondom, hogy nem töltöm ki, megsértődik, és rád vágja a telefon, na annak azért utána tudnék menni. Hogy úgy szíves, de jó lenne most itt lenni. Érted? Tehát, hogy közben meg azért akkor ő paraszt, és ráteszi a telefon. Szerintem korunk legnagyobb fegyverténye az, hogy eljutsz oda, és leteszed azt, hogy hogy már nem kell senkinek megfelelnem. Akkor szabadulsz föl. A 20 éves korodban megfelelsz, szülők, elvárások, 30 éves korodban még mindig. És hogy eljutsz-e oda, hogy már mindegy, hogy mit gondolnak. Mert ott szabadulsz föl, mert már nem azzal foglalkozom, hogy mit gondol, hanem azzal foglalkozom, hogy nekem jó legyen. És ha nekem az a jó, lemerem tenni, mert felnőttem. És ez az én döntésem. És amíg nem teszed le, addig abba a gyerekbe vagy, aki azért táncolt a színpadon nagyon, hogy utána szeressék és megdicsérjék. Tehát valójában neked ilyenkor még mindig a gyermekéned működik.
3: Az elfogadás,
2: a szeressetek, amit gondolnak, mi van, ha nem felelek meg.
3: Persze, egyébként.
2: Igen. Na és itt jön a felszabadulás, hogy már nem akarok megfelelni, és ott nősz föl. Már ott megérkeztél.
3: Egyébként nagyon sokat fejlődtem.
2: Fölhívlak most Edrám a telefon.
5: Jó, na.
1: Balázsi! A Rádió Egyen!
2: Na hát akkor elmegyünk ebbe a csodás időbe. Napozás, strandolás, napozás. Lesz strandolás, napozás?
5: Hát miért holnap a jó idő, gyerekek?
2: Egyébként igen. Tehát az van, hogy ez ma nagyon...
3: Kicsit messzebb megyek ennél.
2: Na!
5: Mi az Isten van? Már megint Juli.
2: Elutazol?
5: Hova?
3: Repülünk.
2: Na! Ne csináld. Budapest, Debrecen, Vizer, hova mentek? Tényleg?
5: Megint Tesszaloniki.
2: Megint jó Tesszaloniki. Tűzfalra néző szoba, a szállodában üldögél, és rossz idő, cunami. Mi van arra, ahol mész? Nézd meg, Feri, hol van Szökkel, tuti oda
5: mennek. Biztos, az erdő, vagy valami.
3: Bárira.
5: Bári, ne tegyétek már tönkre a kedvenc olasz helyemet.
3: De miért?
5: Léci.
2: Tényleg.
5: Léci.
2: Hétfőn földrengés tarolta le Bári szigetét. Nem várt
3: Soha
2: szökőre.
3: Nem látott cunamit.
5: A középkori belváros romokban.
2: Igen. Soha nem látott vulkánfelhő Bári felett. Juli nem tud hazajönni egy hétig.
3: Szupervulkán tört.
2: Eddig nem létezik.
3: Mi sem tudtunk róla.
2: Bári főutcáján vulkán emelkedett. És ma fölülsz egy repülőbe, és ilyen arctalanul elrepülsz Báriba. És ott milyen idő van, és milyen volt?
3: Nagyon kellemes idő
2: most
3: van.
2: Most még.
3: 27 fok lesz.
2: Nézd rá a radarképre. Hánykor száll le a gépet?
3: Nem.
5: Fog bírni, nem fog tudni felszállni a gépet.
2: Nem szállsz föl. Lezárták Feri egyet. Semmi, csak a Juli repül. Engedd el, nem érdekes. Hánykor megy a géped?
3: Este 7-kor.
2: Fogadjunk, hogy 6-kor kiürítik Feri egyet.
3: Bombariadó miatt.
2: Fogadjunk, hogy 6-kor bombariadó van. Mit csinál? Semmi, csak Juli kiért a reptérre.
3: Nem. Csodás lesz, felszállunk ma este, és holnap után 27 fok.
2: Na, az jó, az meg.
3: Kellemes sétálgatós kis lazulós.
2: A kettecskén?
3: Kettecskén.
2: Na, és közben Miro hol lesz? De jó, ez cuki, és vasárnap jöttök?
3: Hétfőn.
2: Hétfőn.
5: Ha, ezt kiengedte ezt meg neked, hogy...
2: És én erre igen mondtam.
3: Te nem mondtál erre semmit, viszont az Eszter igen.
2: Fel nem is egyezteti, figyelj. Hát
5: persze,
2: a két
5: csaj elintézi.
2: AI agent megkerülni a főnökét, kikerülni, és itt fölmegy az internetre, és szervezkedik. Ő egy AI ügy, egy agent lett.
3: Telefonon elértek, nagyon későn ne hívjatok, mert beleszek aperolozva.
2: Jó. Sok szerkeszteni valót és felhívni valót. Sok leszervezni valót.
5: Most este 6-tól bombázunk,
3: Juli. Van egy nő, akinek 3 melle van.
2: Tapolcán lakik, keresd meg! Hétfő,
3: csak
2: 6-kor.
3: Azt tudjuk, hogy Ildikó.
2: Ildikó 3 mellé van, tapolcán lakik.
3: Meg kellene találd.
2: 6-ra legyen itt a műsorban.
3: És legyen egy életút interjú is vele, ha lehet.
2: Igen, mindent tudni akarunk róla.
5: És nagyon jó castingot kérünk, igen. Több oldalas legyen.
2: Igen, és a hátán van a melle. Na jó, oké, gyorsan mi a recept?
5: Receptünk fönt van, beszéltünk róla már ma reggel pont a TikTok kapcsán, hogy milyen hülyeségek vannak. Ez egyébként nem hülyeség, de meg lehet csinálni macera nélkül is. Ez a ilyen serpenyős tortilla, azt csináltam meg én is. Fönt van a Facebookunkon. Egészségetekre. Egyébként kurva jó.
2: Egyébként jó. Hát akkor gyerekek, nekünk jó esőt, neked napsütést. Kedden mesélsz. Jó hétvégét mindenkinek. Puszi, sziasztok. Csacsok.
1: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játsz a nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
2: Tudod miért jó? Mert nád udvari.
3: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
4: Roppanós, szenteség!
5: Zamatos,
4: szenteség!
5: Vagány,
4: szenteség, vagány!
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu / legyél kötőjel partnerünk oldalon.
9: Telefon.
10: Kávé.
9: Reggeli.
10: Kávé.
9: Munka.
10: Kávé.
9: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
11: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
12: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
13: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek, Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: things that I've got.
1: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és együtt eltöltjük a munkanapot ezen a felhős, esős, borongós pénteken. Például Budapesten nem lesz ma több 17 foknál.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Köszönjük szépen, és akkor ezt az időt jó zenékkel és játékkal feledjük el, az ajándékokkal megpakolt Rádió 1 konténer kulcsaiért ebben az órában is játszunk itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Legend, de direkt választottak egy olyan címet, amiben a Gold szó szerepel, hogy kapcsolódjon Loi 2022-es áttörést hozó Gold című dalához. Úgyhogy ez a dal a Gold korszak hangulatát viszi tovább, csak nyáriasabb, táncolhatóbb formában.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és az információk után még Taylor Swift is énekelni fog. Ez az Opel Light.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én, hát én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Evito oldalon.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
11: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
14: És a finom görög ízekre?
13: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
14: Az ég kék, a füstli grék. Mastercard.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
15: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi Cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
16: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Bakonyi sertésgulyás csipetkével és szalonnába göngyölt harcsa fehérboros szószban zöldséges fokhagymás keszerekkével vagy Varga Béles vaníliasodóval, esetleg vegyes pörkölt galuskával. A Teleki Bisztróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Erdei gombás szarvas raguleves és roston lazac filé tejszínes penótos nyokkival vagy klasszikus mágyarakás. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.pécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Legényfogó leves korlátlan fogyasztással és A. Varga Béles vaníliasodóval, B. cigánypecsénye hagymástört burgonyával, savanyúval, vagy C. csirkemell paprikával és fetával töltve rizzsel. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, Hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2.990 forint, a háromfogásos menü 3.590 forint. A mai ajánlat: lencsegulyás vagy orjaleves és sörtésztában sült tőkehal petrezselymes burgonyával vagy cézár saláta csirkével. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat crème brûlée. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Gyümölcsleves és girosztál hasábburgonyával, csípős vagy jogurtos öntettel, esetleg mézes mustáros csirkemel párolt rizssel, vagy húsleves cérnameteltel és rántott csirkemel vagy sertéskaraj, hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
4: Reklámot hallottál.
0: A Rádió 1 az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytató.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

kérem szépen elértük a maximális őrületet. 10 óra óta, amióta én zenélek, minden vonalunk folyamatosan csörög, megállás nélkül. Rádió egy konténerjáték zajlik ugye ezekben a hetekben. Hát hölgyeim és uraim, tessék akkor most nagy erőkkel megpróbálni felhívni és játszani. A Rádió egy konténer egy kulcsát nyeri meg a 10. telefonáló 0620 311 111. A Rádió egy szlogenjéért adok egyet, és ha nyitja majd, akkor elvihető egy konténernyi nyeremény benne többek között autóval, nyaralással, értékes szerszámgépcsomaggal és sok minden mással. Hajrá, sok

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és jelentkezem, Atis vagyok, a kulcsfigura. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 konténert idén is egy kulcs nyitja. Tessék hát jelentkezni a játékainkra, mert lehet, hogy idén a mázli úgy hozza, hogy pont a nyerőkulcsot kapjuk meg. Legyen így! Sok sikert kívánok, tessék elvinni tőlünk a konténernyi nyereményt. Halló!
1: Szia, Szabó Attila vagyok, a kulcsért jelentkeztem.
0: Atikám, mesélj, honnan hívtál?
1: Hát itt vagyok éppen a Garlató partján. Itt most esik az eső, nincsen olyan jó idő, holnap megyünk haza a nyaralásból. Hát nagyon jó volt eddig, amúgy bejártuk fél Oroszországot, nagyon szuper volt ez a kis nyaralás.
0: Elképesztő. Elképesztő, hogy a Gardató partjáról is be lehet hozzám kerülni tizedikén!
1: Tizedik lesz, nem mondod, hogy örülök neki. Vagy csomószor próbálkoztam már tavaly is, és ott is voltam egy második, harmadik, de tizedik soha nem jött össze.
0: Most pedig elértél elsőre.
1: Először, így van.
0: Látod, tavaly hagyni kellett volna a fenébe és várni. Várni a 2026-os évre, hogy csak így első hívásra a Gardató partjáról bejelentkez.
1: Jaj, de örülök neki.
0: Kérem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor én adom neked a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Szuper, köszönöm szépen még egyszer.
0: Tudod, hogy mik vannak benne, ugye? Soroljuk fel?
1: Igen, igen. Van benne egy autó, egy elektromos autó, ha minden igaz, egy Cupra.
0: Igen.
1: Aztán van egy 1 millió forint értékű Bosch-szerszám válogatás.
0: Igen.
1: Van benne nyaralás, egyet tudok nagyjából.
0: Nagyon jó vagy. Minden részletet, információt ezekről a nyereményekről most megmutatok, aztán indítom az újabb zenei órát. Tóth Abigéllel és Accenttel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kukát?

0: Mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
3: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
4: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
5: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.

0: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock and roll, street dance, és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án, vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. Crazy 5K Kids Pécsen. 200 méteres felfújható akadálypálya érkezik a városba. Az ország egyik legnagyobb felfújható akadálypályáján ugrás, mászás és csúszás várja a gyerekeket, felnőtteket és a kalandvágyó családokat szeptember 17 és 20 között a Budai Vámnál a Tesco mellett. Nyitvatartás és részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivát Bacchus énekegyüttes, Original Gránel Spatzen Fúvós zenekar, Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unter Rock Bar. Főszerepben a Gerezslaki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
5: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
7: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
8: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
9: Nagy kerárás napok a Hanza Italházban. Szeptember 10-én, 11-én és 12-én 3 napon át minden vásárlónk nagy keráron válogathat. A prémium italok, üdítők, édességek, snackek, tartós élelmiszerek és vegyi áruk széles kínálatából. Pécs Északmegyer dűlő 6/5. Hanza Italház. Kis és nagy kereskedelem.
4: Reklámot hallottál.
5: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most.
4: Rádió
5: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: csak igazi mai sláger megy. Ha bedugul az ember az utakon, hangosítson a rádió egyen, ott legalább jó a hangulat. Az M5-ösön meg is lehet tenni, Evelintől jött az info, hogy Röszke felé haladva Ócsánál belassul az autósor a 25-ös kilométer után. Nincs baleset, csak dolgoznak az úton. Még ilyen időben is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük a kérdés, ami mindenki fejében ott motoszkál, mit rejt a Rádió 1 konténer. Részben tudjuk hétfő óta, mert elárultuk, hogy biztosan lapul benne egy autó, az új Cupra Raval elektromos személyautó. Van benne 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszaka szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgép csomag. Meg még van benne nagyon-nagyon sok minden, el fogjuk árulni a többi részletet is. Na de ki fogja kinyitni? Nem tudható, de az biztos, hogy aki most jön játszani velem, az kap egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, remélhetőleg a nyerő kulcsot. A forró drótunk 20-as 311-111, a 10. telefonáló sikítsa a fülembe a Rádió 1 szlogenjét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulinkban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én, hát én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
9: Anya, kapar a torkom!
10: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
11: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
15: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
8: Omoda Jayco, a jövő választása.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
17: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
18: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
0: Menüajánló a Rádió 1-en.
18: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
19: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Bakonyi sertésgulyás csipetkével és szalonnába göngyölt harcsa fehérboros szószban, zöldséges fokhagymás keszerekkével vagy Varga Béles vaníliasodóval, esetleg vegyes pörkölt galuskával. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Erdei gombás szarvasragú leves és roston lazac filé tejszínes penótos nyokkival vagy klasszikus mágyarakás. a Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Legényfogó leves korlátlan fogyasztással és A. Varga Béles vaníliasodóval, B. cigánypecsénye hagymástört burgonyával, savanyúval, vagy C. csirkemell paprikával és fetával töltve rizssel. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2.990 forint, a háromfogásos menü 3.590 forint. A mai ajánlat lencsegulyás vagy orjaleves és sörtésztában sült tőkehal petrezselymes burgonyával vagy cézár saláta csirkével. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat crème brûlée. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A MyBistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Gyümölcsleves és girosztál hasábburgonyával, csípős vagy joghurtos öntettel, esetleg mézes mustáros csirkemell párolt rizssel, vagy húsleves cérnameteltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
4: Reklámot hallottál.
0: A rádió egy az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
4: Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez Judit Weiber, ez Szia Atis, lehetetlen bekerülni. Napi 800-1000-szer hívlak titeket és foglalt. Nem szabad feladni Judit, és ezt mondom mindenkinek. Nagyon sokáig fogjuk játszani ezt a játékot, és mindjárt ki is derítem, hogy a hallgató tudja-e, hogy mi van a Rádió 1 konténerben. Halló?
1: Halló, Attila.
0: Az vagyok én?
1: Hello, Atis. Hello.
0: Te ki vagy?
1: Attila vagy.
0: Te is.
1: Így van, druszák vagyunk.
0: Te honnan?
1: Most jelenleg Hódmezővásárhelyről.
0: Én meg innen a stúdióból. Atikám, na mi van a Rádió egy konténerben?
1: Hát annyi minden van, hogy felsorolni se lehet.
0: Magyarul fogalmat nincs.
1: De autó, szerszámcsomag, utazás.
0: És
1: meg még amit belecsempésztek útközben.
0: Némi titok.
1: Igen, hát az, amit belecsempésztek.
0: Na neked meg lehet, hogy Hódmezővásárhelyről lesz egy utat Budapestre. Tizedik lettél!
1: Szuper, köszönöm, de jó!
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Atikám, tizedikként elértél, tudtad a szlogent? Úgyhogy tiéd egy kulcs a Rádió 1 konténerhez.
1: Szuper, köszönöm, nagyon köszönöm.
0: Ügyes voltál.
1: Köszönöm, szép napot nektek is, szia.
0: Zakatol tovább a játék, a délután folyamán is fogunk játszani természetesen, lehet majd hívogatni, de azt ne felejts el senki, hogy hétfőn személyesen találkozunk majd Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Délelőtt 10 órától ismét lehet majd személyesen is kulcsot szerezni a Rádió 1-től.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Az igazi mai sláger megy, látom az üzenetekből, rengetegen dolgozunk együtt, 0623111111 SMS Viber. Itt van Nóra és Edith, ők kolléganők, mindjárt vége a pénteknek, legalábbis ők ebben a feelingben vannak, úgyhogy megtámogatom a jó hangulatú munkájukat azonnal egy bamboléval, Alex Kenji-től, az olasz DJ-től, és legyen vidám mindenkinek a pénteki munkanapja, 5 óráig mindenképpen itt vagyunk és segítünk igazi mai slágerekkel, 5 óra után pedig érkeznek Magyarország legjobb DJ-i ide a stúdióba. A Daily Mix tehát ezzel kezdődik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett. A nyárnak és a vakációnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
5: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
1: Omoda Jayco, a jövő választása.
6: Extra 20% kedvezmény a Hevitósznál. Szeptember 10-13 között végső készlet kisöprés a Hevitósz márkaboltokban és online. Ruhák, cipők, táskák és még sok kedvenc leértékelve. Legalább 3 termék vásárlásakor extra 20% kedvezmény. Hevitósz, most érdemes lecsapni. Részletek hevitósz.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: A Budapesti Sószínház és a PKE Magánénekszak közös produkciója, Bang Bán. Opera fiatal magyar énekesek előadásában, október 17-én Mohácson a Kossuth Teátrumban. VIP és elővételes jegyek kaphatók a kultix.hu oldalon. Október 17, Mohács, Bang Bán.
9: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
10: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottál.
7: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. szeptember 11-e van, péntek déli 12 óra.
2: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
1: Szép napot kívánok! Tisztújító közgyűlést tartott a napokban a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület a Komló Verzum Látogatóközpontban. Az eseményen értékelték az elmúlt 5 év munkáját, módosították az alapszabát, majd megválasztották a szervezet tisztségviselőit. Továbbra is Szarka Elemér vezeti a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesületet. Szarka Elemér elnök beszámolójában sikeres, Komlót szépítő és gazdagító időszaknak nevezte a 2021-26 közötti éveket. Az egyesület több jelentős rendezvénnyel kapcsolódott be a város életébe, köztük a Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivállal, a Virágvásárral és az Ízek utcájával. Ezeket a tapasztalatokat és a visszajelzéseket összegezve azt mondta, folyamatosan igyekeztek megújulni. Az elnök megemlékezett az elmúlt időszakban elhunyt társaikról, Pál Lajosról, Sarkadi Lászlóról, Bogdán Lászlóról, Kis Lászlóról is, akiknek emlékét és munkásságát továbbra is őrzik. Szarka Elemér hangsúlyozta, hogy az egyesület tagjai ötleteikkel és személyes munkájukkal szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy Komló szebb és élhetőbb város legyen. Az új ciklusban folytatják hagyományos rendezvényeiket, emellett új városszépítő kezdeményezéseket, dekorációkat és tájékozódást segítő megoldásokat is terveznek. Polics József polgármester méltatta az egyesület városi közéletben betöltött szerepét. Kiemelte, hogy a komlói rendezvények sikeréhez szükség van a helyiek, a családok és a nevelési oktatási intézmények aktív részvételére is. Külön szólt a Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválról, amely mára a város határain túl is ismerté vált. Mint mondta, az egyesület nem csak rendezvényeket szervez, hanem ötleteivel és javaslataival is segíti Komló fejlődését. Megköszönte a tagok önzetlen munkáját és jelezte, hogy a jövőben is számít a támogatásukra. A közgyűlésen ismét Szarka Elemér kapott bizalmat az egyesület vezetésére. Az alelnöki feladatokat Szilágyi Brigitta és Kocsis Ferenc látja el. A válaszmány tagjai Kult Zoltán, Mohácsi Ervin, Steinbrunner Győző, Steinburmer Győzőné és Szilágyi Ferenc lettek. Az ellenőrző bizottság elnökének, Kós Katalint, tagjainak Szekeres Lászlónét és Varga Gyulánét választották. A komlói bányásznapok keretében, követve a hagyományokat, ismét megrendezésre került a Szárba szökkenő jövőnk elnevezésű ünnepség. A múzeumkertben tartott eseményen kerültek kihelyezésre a vitrinekbe. Azok a zsolnai porcelánból készült kalászok, amelyek az előző évben született komlói gyermekek megszületését örökítik meg. A rendezvény a himnusz hangjaival vette kezdetét, majd köszöntötték a megjelent vendégeket, a komlói babákat és a családokat. A jubileumi ünnepség rávilágított arra a jelképes üzenetre, írja a Komló újság, amely összefonja a város egykori bányászainak hősi munkáját a legifjabb polgárokkal, akik a következő évek reményét hordozzák. A kulturális program részeként az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Fuvola együttese lépett fel, melynek tagjai Takács Boróka, Nyúl Minka, Ari Lizandra, Takács Lassan Zsófia, Borjus Hoffer Hanga és Makai Valéria voltak Szebenyi Pap Szilvia felkészítő tanár vezetésével. Polics József polgármester ünnepi beszédében kiemelte a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolódásának fontosságát a bányászati emlékhelyen. Felidézte, hogy Bachmann Zoltán professzor tanácsát megfogadva került a zsolnai kalászok vitrinje erre a közösségi térre. A 2015-ben újraindított hagyomány folytatásaként idén a 2025-ben született gyermekek nevével jelzett kalászokat helyezték el, míg a 2024-ben született ifjú polgárok átvehették azokat. A polgármesteri köszöntőt követően Dan Zoltán, a komlói baptista gyülekezet lelkipásztora mondott áldást a 2025-ben született komlói babákra és családjaikra. Az eseményt a harang zúgása, majd a hagyományokhoz hűen a bányász himnusz hangjai zárták. Komló városa nyilvánításának 75. évfordulója alkalmából tartottak ünnepi képviselő testületi ülést. A helyszín a Tóth Ferenc Színház és hangversenyterem volt. A jubileumi rendezvény városi kitüntetéseket és elismerő okleveleket is tartalmazott, ezeket is átadták. Az ünnepségen Polics József polgármester, Róna Ágnes alpolgármester, a képviselőtestület tagjai, a testvérvárosi delegációk és meghívott vendégek vettek részt. A himnusz eléneklését követően a résztvevők megtekintették a 75 éves Komlóról készült filmet, majd a Szent Bernadett óvoda gyermekei mutatták be a népi játékokat. Polics József ünnepi beszédében felidézte, hogy az egykori mecseki település élete 1951. szeptember 2-án gyökeresen megváltozott. A városi rang elnyerésével egy olyan fejlődési időszak kezdődött, melynek során Komló országos jelentőségű bányászati, gazdasági és kulturális központtá vált. Kiemelte, a fekete szén önmagában csak természeti adottság volt. A város alapjait az itt dolgozó bányászok kitartása, áldozatvállalása és közösségi ereje teremtette meg. A bányászat Komlón nem csak egy iparágat, hanem olyan értékrendet is jelentett, melynek része az összetartás, a munkatisztelete és az egymás iránt érzett felelősség. A polgármester a bánya bezárások utáni időszakról is beszélt. Mint fogalmazott, Komló gazdasági alapjai megrendültek. A város azonban a bányászoktól örökölt kitartásnak és összefogásnak köszönhetően nem adta fel, hanem új utakat keresett. Beszédében kitérte az elmúlt évek intézményi, közterületi, energetikai és infrastruktúrális fejlesztéseire, valamint a kaptár és a komlóverzum létrehozására. A következő időszak tervei között említette a közterületek további megújítását, a KBSK fejlesztését, a sikondai és városi turisztikai lehetőségek bővítését, az ipari területek betelepítését, az önkormányzati lakásállomány felújítását és a zöld belváros program folytatását. Komló bányászvárosként született, és lelkében mindörökre az is marad, fogalmazott Polics József. Komlóváros képviselőtestületének elismerő oklevelét Balogh Bettina, Ferenc Lajosné, Bohuny Tibor Zsolt és Kozma Zoltán vehette át. A Komlóváros közszolgálatáért kitüntetést Kalmárné Kis Gabriella kapta meg. A Komlóváros egészségügyér díjat Kis Zoltán nyugalmazott szülésznőgyógyász. A további díjazottakról holnap beszélek majd itt, a Rádió 1-en. Kellemes délutánt kívánok, Szendi Hajnit hallotta.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program kereti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerben.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Baranya! Egy hete még itt is forróság volt, most megkereshetjük a pulcsit meg az esőkabátot. Hát 19-20 fok lesz a maximum, hétvégén azért több, 23-24, de a felhők maradnak, futózáporok még jöhetnek. Jövő hét csütörtöktől lesz nagyjából egy kicsit melegebb az időjárás a mostani előrejelzések szerint, az még azért messze van. Addig elveszhetjük például a tánc találkozó előadásait, hiszen a megye székhelyen ezeken a napokon tartják a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozót. Minden nap két csodálatos előadás, ma a Győri Balett mutatja be a Halál és a Lányka című darabját, illetve a Budapest Táncszínház is színpadra áll. A pécsiek majd holnap fognak fellépni, érdemes a listát, a fellépők listáját átböngészni is, kiválasztani egyet-kettőt, ha már ellátogatnak a legjobbak a megyénkben. Mi is hozzuk természetesen a Rádió 1 slágereket, sőt a programajánlatok is jönnek majd a délután folyamán, kettőig a stúdióban Molnár Kristóf, a 99,4-en Komlón.

0: Nem simos slágerek.
1: Nem simos slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

sláger megy. Ismét megtelik a káptalan kert, szeptemberben sincs szünet, sőt, ma a tankcsapda fog egy kicsit keményebb zenét hozni a közönségnek. 7 órától kapunyítás, aztán, ha már káptalan kert, vasárnap fog a Parnokrasztis színpadra állni. Szeptember 13, nem szombat, most vasárnap, ők is az esti órákban zenélnek. Jó kis hét záró program. Hozunk még ötleteket, programajánlatokat, de a slágereket sem hagyom ki.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Csnime. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsd, hogy holnap tartják a 6. Pécs Pride-ot. A közelmúlt eseményei pedig különösen fontossá teszik, hogy megmutassák, a sokszínűség és az európai értékek mellett állnak, a szabadságért, az elfogadásért vonulnak. Fontos, hogy forgalomkorlátozással jár mindez, a rendezvény miatt több ponton is irányítanak a rendőrök. A Kossuth teret például szombaton 2 és este 9:30 között fogják elzárni a járműforgalom elől, de dél és délután 4 között számos utcában lesz még forgalomkorlátozás. Egyet-kettőt kiemelek, az Ybl Miklós utcában, a Nemzeti Kandor utcában, a Faludi Ferenc utcában, de a Szigeti út, Kürt utca, Ifjúsági út, Alkotmány utca, Kodály Zoltán utca, Aradi Vértanúk útja, a Hunyadi Jánoson is lesz majd terelés. Mindenképpen figyeld a táblákat és a rendőri jelzéseket, tehát dél és délután 4 között. A rendőrök is arra kérik az autósokat, hogy csak lassan, óvatosan, én is balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, a tempó maradjon meg a slágereknél, jöhet is Loi és David Puentes közöse a Golden Summerrel, köszönök el, holnap dél és kettő között jövünk a helyi témákkal vissza. Molnár Kristófot hallottad a 99,4-en kombó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nádudvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nádudvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
2: Tudod miért jó? Mert nádudvari.
3: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
5: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
6: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
7: Omoda Gyéko, a jövő választása.
8: Extra 20% kedvezmény a Heavy Toast-nál. Szeptember 10-13 között végső készlet kisöprés a Heavy Toast márkaboltokban és online. Ruhák, cipők, táskák és még sok kedvenc leértékelve. Legalább 3 termék vásárlásakor extra 20% kedvezmény. Heavy Toast, most érdemes lecsapni. Részletek heavytoast.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock and roll, street dance, és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án, vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. Crazy 5K Kids Pécsen. 200 méteres felfújható akadálypálya érkezik a városba. Az ország egyik legnagyobb felfújható akadálypályáján ugrás, mászás és csúszás várja a gyerekeket, felnőtteket és a kalandvágyó családokat szeptember 17 és 20 között a Budai Vámnál a Tesco mellett. Nyitvatartás és részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivát Bacchus ének együttes, Original Gránel Spatzen Fubos zenekar, Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unter Rock Bar. Főszerepben a Gerezslaki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórán, saját életen.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottál.
9: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
0: Rádió
9: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györki Attila vagyok, és van egy jó hírem a jó zenék mellé. Szombattól, holnaptól nyugat felől vékonyodik majd a felhőzet, és vasárnap már egész szép napsütéses őszt kapunk majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Még egy jó hír, ebben az órában lesz

0: interjú egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.
1: Sziasztok, Alex vagyok, és be lehet kerülni, én is szereztem kulcsot a Rádió egy konténerhez. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: egy Csak igazi mai sláger, mert 14-16-kor közlekedési infók. Pelétől kaptam a hírt, hogy az M1-esen 3 kilométeres a sor Budapest felé a komáromi lehajtó után. Nem írta Pelé, hogy mi történt. Aksa pedig azt vájberezte, hogy az M3-ason 5 kilométeres a dugó, szintén Budapest felé Bagnál, baleset miatt.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, és jó utat kívánok mindenkinek!

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Szia! A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello! Na mi újság? Hogy vagy?
1: Köszönöm, nagyon jól vagyok.
0: Nyernéd a Rádió Egy konténert?
1: Nagyon nyerném.
0: Mi a kedvenced, ami benne van? Mit szeretnél elvinni most azonnal rögtön?
1: Most azonnal? Hát az autót.
0: Az autót? Oké, okay, tiéd az autó, enyém az utazás. Mit szólsz?
1: Benne vagyok.
0: Még bizniszelhetünk is.
1: Persze.
0: A Rádió Egy szlogenjét tudod?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Most már csak az a baj, hogy nem időben hívtál.
1: Aj. Még egyszer gyorsan újra hívlak.
0: Akár lehet is róla szó, mert mázlid van, éppen játékot fogok indítani, úgyhogy próbáld meg.
1: Mindig próbálkozom, hogy én legyek a tizedik.
0: Hát akkor, drága Rádió Egyesek, hölgyeim és uraim, kössük fel a gatyánkat, mert fekete övesekkel van dolgunk, akik folyamatosan csörögnek. Próbáljuk hát meg a forradalom 20-as 311-111, akit mostantól tizedikként veszek fel, és tudja a Rádió Egy szlogenjét, megnyerhet egy kulcsot a Rádió Egy konténerhez, ami tele van nyereménnyel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karpió darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
8: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
7: Új ellenségekkel és halálos titkok. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
8: Jobb, ha felkészül.
9: Nagyon féltelek.
8: Ne lassíts!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
8: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
7: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
10: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
12: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jönnek az üzenetek, Peti ilyeneket ír. Szia, játszani szeretnék a kulcsért. Hívlak titeket folyamatosan, remélem 10. leszek. 14. híváson vagyunk túl. Jó számot hívok, 0620-311-111. 63. híváson vagyok túl. Peti nagyon, nagyon rajta van a játékon. Most hívsz, vagy Viberezel nekem? Őrület van a játék körül. A Rádió 1 konténert mindenki szeretné kinyitni. Egy kulcsot kap tőlem az, aki, ahogy szoktam mondani, a fülembe sikítja a Rádió 1 szlogenjét. Halló?
1: Szia, Dalma vagyok. Rádió 1 csak igazi mai sláger.
0: Ez nem sikítás.
1: Rádió 1 csak igazi mai

0: sláger megy.
1: Ez sikítás lenne?
0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Amúgy tökéletesen tudod, és ami a legfontosabb, hogy 10. lettél!
0: Ezt nem hiszem el.
1: Jaj, Dalma, mi van? Dolgozunk?
0: Igen, dolgozom egyébként.
1: Oh, mi a munkád?
0: Igen. Hát könyvelgetek.
1: Könyvelgetünk, főnök meg ne hallja, hogy kifosztod a rádió egy konténert.
0: Amúgy home office-ba vagyok, ja? De lakásban, és nem akartam kiabálni.
1: Dalma. Jaj,
0: úristen.
1: Jaj, de jó vagy, 10. lettél a Rádió 1 szlogennel kezdted. Tudtál mindent, sikítottad, még halkan is sikítottad. Hát a Dalma megmutatott, hogyan kell halkan sikítani a Rádió 1 szlogennyét. Úgyhogy kapsz egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Na mit szólsz?
0: Köszönöm, nagyon boldog vagyok, feldobtad a napomat.
1: És még mindig van esély nyerni. A következő órában ismét játszunk itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Öttől Live Mix, Juhász Gerivel és Pulmax-el. Geri már érkezik a stúdió felé, és küldött nekem hangüzenetben egy közlekedési infót, mutatom.
1: Szia, Atis, Geri vagyok, nagyon jó a műsor. Hármas karamból történt Budapest 13. kerületében a Frangepán Teve utca kereszteződésében kisebb torlódás van. Nagyon jó a konténeres játék, nagyon szeretem, és a kedvenc műsorom a Daily Mix. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Sziasztok!
0: Imádlak, Geri. Köszönöm szépen, be fogsz akkor érni, hogyha csak kis torlódás van. De azért fontos info mindenkinek, Budapest 13. kerület Frangepán Teve utca kereszteződésében hármas karambol torlódással kell számolni. Bárki bármit lát, még szóljon a forradalom 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát ezzel.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

Mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett. A nyárnak és a vakációnak vége.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
6: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
1: Omoda Gyéko, a jövő választása.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
0: Reklámot hallottak.
8: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock and roll, street dance, és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án, vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu. Crazy 5K Kids Pécsen. 200 méteres felfújható akadálypálya érkezik a városba. Az ország egyik legnagyobb felfújható akadálypályáján ugrás, mászás és csúszás várja a gyerekeket, felnőtteket és a kalandvágyó családokat szeptember 17 és 20 között a Budai Vánnál a Tesco mellett. Nyitvatartás és részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes, Original Granel Spatzenfuvos zenekar, Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unter Rock Bar. Főszerepben a Gerezslaki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
8: Ez volt Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
10: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
11: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
12: Akár most kezdenél, akár szintet lépnél, Pécs legnagyobb konditerme téged vár. Modern gépek, tágas terek, folyamatos fejlődés és jó hangulat. Próbáld ki te is! Prof Gym, Pécs, Megyeri út 4, www.profgympecs.hu.
0: Reklámot hallottál.
8: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
0: Rádió 1!
8: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, 3:45 van, közlekedési infók. Nemrég Geri szólt, hogy 3-as karambol volt Budapesten a 13. kerületben, a Frangepán Teve utca kereszteződésében. Az pedig Gabótól jött, hogy az M1-esen Tata után már torlódás van a terelésnél Budapest felé. Azt is írta Gabó, hogy szerinte Komáromnál érdemes lenne már az 1-es főúton kerülni. Aki arra jár, kapja elő az okos navigációját.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Garantálom a változatosságot a továbbiakban is. Hozok nagy Rádió 1-es klasszikusokat. Játszok kedvelt popzenéket. És nyár hangulatú klubslágereket mind a következő fél órában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kukát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
3: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
4: Omoda Gyéko, a jövő választása.
5: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego, otthon, generációkon keresztül.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót, mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
10: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
12: Extra 20% kedvezmény a Heavy Toast-nál. Szeptember 10-13 között végső készlet kisöprés a Heavy Toast márkaboltokban és online. Ruhák, cipők, táskák és még sok kedvenc leértékelve. Legalább 3 termék vásárlásakor extra 20% kedvezmény. Heavy Toast. Most érdemes lecsapni. Részletek heavytoast.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Tati, Sandi vagyok.
0: Nem Andikám, tudom, hogy... szia, parancsolj!
1: Hát a játékra jelentkeznék, hallottam, hogy mondtad közben, kimentem, és mondom, próbálkozok, hogy nehogy lemaradjak, mert interneten keresztül hallgatlak benneteket.
0: Tehát várjál, kimentél a szobából, és mit hallottál, mit mondtam?
1: Nem. Hát, hogy mondtad, hogy hamarosan lesz a játék, mentem a tojást összeszedni, és gondoltam, viszem magam a telefont, és próbálkozok.
0: De ez továbbra is él, hogy hamarosan lesz játék, még
1: hamar,
0: nem indult
1: akkor
0: el.
1: Még nem siker. Jó, akkor.
0: A Rádió 1 szlogenjét ugye tudod?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Azt is tudod, hogy mi van a Rádió 1 konténerben?
1: Igen, autó van benne Bosch ilyen elektromos
0: szerszámgép csomag. Igen.
1: Igen, ami a páromnak nagyon jó jönne.
0: Neked meg egy jó kis utazás is.
1: Hát egy utazás is, meg szerintem jótékonykodnák is belőle, én úgy gondolom.
0: Na, hát figyelj, leteszed a telefont, és azonnal kezdj el újra hívni, mert most indítom a játékot, de a többiek is fognak ám hívni.
1: Rendben, oké, köszönöm, szia-szia!
0: Drága Rádió 1-esek, hallhatjuk, mindenki játszik, mindenki nyerni szeretne. Ha forradalod 20-as 311-111, aki most

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Tessék nagyon figyelni, hogy mikor szólok két zene között, mert akkor ezerrel telefonálni kell a játékainkban. Megnyerhető egy kulcs a Rádió egy konténerhez, és aki ki fogja nyitni, egy konténernyi nyereményt kap tőlünk. Háló!
1: Szia, Attila vagyok, én szeretnék veletek játszani.
0: Attikám, úton vagy? Merre vagy?
1: Igen, éppen munkából tartok hazafelé.
0: Ó, elstartolt a hétvége?
1: Igen.
0: Mit dolgoztál egész nap?
1: Én is gépjárművezető vagyok.
0: És még most is hazafelé.
1: Most is, igen. A szakmámnak élek hazafelé is, igen.
0: Valaki ilyen nem bírja abba hagyni. Na.
1: Igen. Vannak és, ilyen emberek.
0: És a legdurvább, hogyha nyitnád a rádió egy konténert, nyernél egy autót?
1: Az biztos. Inkább utaznék a családdal most.
0: Az se rossz. Hát bárki nyitja ki a rádió egy konténert, fog benne olyan dolgot találni, amit imádni fog. És te ott leszel a nyitónapon, mert tizedikként értél el!
1: Szuper! Nagyon-nagyon örülök. Köszönöm szépen!
0: Kérném a Rádió egy szlogenjét!
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy!
0: Tizedik lettél. Tudtad a szlogent? Adom a kulcsot a Rádió egy konténerhez, és hát kívánom, hogy nyisd ki, aztán utazz egy nagyot a családdal.
1: Nagyon-nagyon örülnék neki.
0: A Rádió egy konténerben van ugye autó, utazás, értékes szerszámgépcsomag, és még meglepetések, amelyekre majd később derül fény. A következő órában ismét lehet egy kulcsért játszani a Rádió egy konténerhez. Shakira, Burna Boy, Die Die! Az újdonságok közül ez érkezik most a Rádió 1.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, 5 órától live mix, Juhász Gerivel és Pull Max-el, addig indul egy újabb zenei óra Loival.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdői szelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
7: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
8: Omoda Gyéko, a jövő választása.
9: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego, otthon, generációkon keresztül.
10: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
11: A vas hiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
13: Extra 20% kedvezmény a Heavy Toast-nál. Szeptember 10-13 között végső készlet kisöprés a Heavy Toast márka boltokban és online. Ruhák, cipők, táskák és még sok kedvenc leértékelve. Legalább 3 termék vásárlásakor extra 20% kedvezmény. Heavy Tools. Most érdemes lecsapni. Részletek heavytools.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. 5 perccel járunk 4 után. Közlekedési információk. Most kaptam az infót Bálinttól, hogy a 22-es főúton baleset történt Széchenyben. Kocsi kis teherautó ütközött a 43-as kilométernél. Krisztián pedig jelezte, hogy Budapesten kell a türelem a 10. kerületi Kőbányai út, Pongrácz út kereszteződésénél a lezárásnál. Írják, infók jöhetnek még. A forradalom 20-as 311-111 jó utat mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai

11. A rádió egy konténer, egy kulcsát szerezheti meg a 10. telefonáló rádió egy szlogenért cserébe, és ha ez a kulcs nyitja majd a rádió egy konténert, a játékos élete óriási fordulatot vesz majd.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és az ajándékokkal megpakolt Rádió 1 konténer kulcsaiért zajlik a harc óráról órára, így hát most is, és majd délután este Juhász Gergőnél a kívánság műsorban is. Háló, háló!
1: Ja, ti is a játékra szeretnénk jelentkezni.
0: Többes számban?
1: Igen, igen.
0: Hányan vagytok?
1: Hárman. Feleségem és a lányom.
0: És merre felé autóztok?
1: Hajdúszoboszlóra utazunk most.
0: Kicsit pihenni?
1: Így van, egy velet hétvégére.
0: Jaj, mekkora mázlisták vagytok. Hogy mentek Hajdúszoboszlóra és elértek tizedikén!
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Nagyon jó.
0: Hát így kell csinálni, ügyesek vagytok. És kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ezennel tietek egy kulcs a Rádió 1 konténerhez, amiből kivehettek autót, kivehettek utazást, amiben lesz majd szerszámgépcsomag és meglepetések még. Úgyhogy értékes nyereményekről van szó.
1: Fantasztikus, wow.
0: Ez a játék Juhász Gergőnél tehát, ahogy mondtam, folytatódik, és ne felejts el senki, hétfőn délelőtt 10 órától Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejárata előtt szólnak az igazi mai slágerek élőben, és ott a helyszínen is lehet majd kulcsra vadászni velem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakáció.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
2: Állj!
1: Jó, most már jöhet a nap.
3: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
7: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
8: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek szamár és csizmás kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
11: A Protexin kell.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
14: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
15: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
7: Omoda Jayco, a jövő választása.
0: Reklámot hallottak.
16: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Komoly felhők és szürkeség szerte szét az országban, kivéve egészen nyugaton, északnyugaton, mert ott a felhők között elő-elő bújik a nap, ezt írták nekem.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: De jöjjön most inkább egy jó kis nyárvégi sláger. Rádió 1-es újdonság. Loitól!

Itt a Rádió 1, 16 óra 48 perc, közlekedési információk, M1-es dugó van Budapest felé Tata után, többen is jelezték. Baleset volt a 22-es főúton Széchenyben, a 43-as kilométernél, Teki küldte az SMS-t, 25-ös főút Ózd, két autó ütközött a 68-as kilométernél, Budapesten a 10. kerületi Kőbányai út Pongrác út kereszteződésénél is kell a türelem. 0623111111 a forrodrót SMS telefon, Viber, Gerinek és Pulmexnek is jöhetnek az üzenetek, mert hogy 5 órától indul a Live Mix, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: Mert a Konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs mind felett!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zamfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Hazajöhetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
11: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
13: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
14: Omoda Gyéko, a jövő választása.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
2: Pontosan délután 5 óra van, ráadásul végre péntek. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és 2 órán át mixelünk továbbra is. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Mellettem mostantól itt a stúdióban élőben Pulmax, az egyetlen magyar DJ, akit a világsztár Martin Garrix követ az Instagramon, és akinek a zenéjét játszották idén a Tomorrowland-e. Hello Pulmax!
3: Hello Garrix, sziasztok! Köszöntöm az összes kedves hallgatót itt délután, péntek délután. Ugye reméljük, nagyon jó zenéket hozunk nektek a következő 2 órában, még mindig Summer Edition, bár az időjárás egy kicsit megváltozott, de igyekszünk hozni a hangulatot, úgyhogy elsőként jön a Turn the Lights Off, egy fantasztikus DJ Dark remixben, itt a Rádió Egy Live Mixben.

0: Közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Annyira röviden, hogy egy levegővel elmondom, három autó karambolozott az M7-esen Letenye felé a 31-es kilométernél, és van egy baleset a fővárosban is, a Hungária tököli kereszteződésben. Mindenkinek jó utat! Sziasztok, ma is szeretnék szavazni Pulmexre a rádió egy DJ szavazásra, írja Kriszti.
1: De jó fejben, Kriszti, köszönöm szépen. Én már előre gyűjtem a szavazatokat, ezt már a múltkori alkalommal is megbeszéltük. Nekem ez a második Live Mix-es adásom, úgyhogy köszi a szupportot már ilyen hamar.
0: És ezennel a ünnepélyesen bejelentem, egyelőre Pulmex vezet a rádió egy DJ szavazáson, úgyhogy még el sem indult.
1: Ez az.
0: Hello, Pulmex, hello, Geri, olyan fantasztikus ma is a Live Mix, akár csak a Strandfesztivál volt veletek a rádió egy stage-en az első sorban. Pulmexnek külön köszönöm az idei koncentrást is, üdvözlet Peti Pápáról.
1: Köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet, így van, a Strandfesztivál óriásit mentünk, most új stage-e volt a rádió egynek, úgyhogy szerintem abszolút felülmúltuk az előző éveket, és mi lesz még jövőre? Az
0: bizony,
1: majd kiderül.
0: Ráteszünk még egy lapáttal, ahogy most a zenékre is megyünk tovább.
1: Így van, és jön az első saját megjelenésem, ami letarolta a hazai toplistákat, és nektek köszönhet igazából, mert tőletek volt ez az óriási support a rádiós hallgatóktól, hogy innen is szeretném megköszönni itt a Live X-ben is mindenkinek, aki pörgette az elmúlt egy évben a headlights-ot, úgyhogy ezt tettem fel folytatásként, további jó hallgatózást, és kellemes délután itt a Live X-ben a Rádió 1-en.

0: való tekintettel. Hála nektek továbbra is két órában. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire szeretitek ezt a két órás mix műsort. Mellettem a Pulmex a lemezjátszóknál. Minden nap nagyon várom, hogy délután öt legyen és jöjjön a mix. Pulmexnek különösen örülök, üzeni a TikTokon René.
1: Jaj, de szépen köszönöm René ezt a kedves üzenetet, és kitartást neked a takarításhoz, mert láttam még az üzenet másik felét is.
0: Így van, mert hogy a TikTokon is tudjátok élőben hallgatni, nézni tökéletes kép és hangminőségben a műsort.

0: azok, akik nagyon szeretik a klasszik zenéket, ez egy 2003-as klasszik feldolgozás, ez a Soundcastles, itt Pulmax verzióban, Rádió egy Live Mixben másodjára.
1: Rádió egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pulmax.

0: Tehát Pulmex a lemezjátszóknál ez volt a Swedish House Mafia és a Heaven Takes You Home, és hát Pulmex nem hogy berobbantotta, beszakította az SMS falat, elképesztő mennyiségű üzenet. Wow, egy pillanatra újra a hajógyárin éreztem magam. Klassz, hogy Pulmex ismeri a klasszik zenéket is. Nagy piros pont a Sand Castle-szért Pulmex. Üzené nekünk a Viberen GD.
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet. Éreztem, hogy ehhez hozzá kell nyúlni, és abszolút egy olyan köntös próbáltam neki adni, ami 2026-ban megállja a helyét, és köszönöm, hogyha úgy gondolod, hogy sikerült.
0: Na már majdnem elaludtam, és akkor jött Pulmex. Egyből fel is ébredtem. Jó újra itt látni, hallani, a munka is egyből jobban megy, és végre újra hallhatom a Headlights-ot, amit imádok, csak így tovább imádunk, egy titkos hódolód.
1: Jaj, köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet. Óriásiak vagytok, és óriási a szeretet, úgyhogy ezzel megyünk tovább a következő egy órában is.
0: Egy rövid hydration break, aztán jövünk vissza a Pulmex-el élőben.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
5: Én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
6: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér. Ismeri a sztárok hívkait?

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
6: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
7: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
8: Roppanós, szenteség! Zamatos, szenteség! Vagány, szenteség, vagány!
9: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Telefon.
13: Kávé.
12: Reggeli.
13: Kávé.
12: Munka.
13: Kávé.
12: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj. Bravosz. Az első a kávé.
14: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
16: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
17: Őszi kedvencnek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós hádaüzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
18: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajko.hu weboldalra.
19: Anya, arra gondoltam, rendel...
0: Rendet raksz a szobádban?
19: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
0: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
10: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
2: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
6: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
8: A Mátra ősszel különösen varázslatos.
10: Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
20: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen nappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
21: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
22: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
23: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
24: Omoda Gyéko, a jövő választása.
25: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: Reklám.
26: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
27: Svájci precizitás minden egyes csészében.
28: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
27: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
28: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
27: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
29: A Budapesti Sószínház és a PKE Magánének szak közös produkciója Bang Bang. Opera fiatal magyar énekesek előadásában október 17-én Mohácson a Kossuth Teátrumban. VIP és elővételes jegyek kaphatók a kultix.hu oldalon. Október 17 Mohács Bang Bang.
30: Beiratkozás a Fordan Táncklubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock'n'roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánccentrum mindhárom terme. Az ingyenes nyírnapon próbáld ki magad.
31: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi Cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
32: Új BYD? Akkor most jár hozzá az extra! A BYD Schneider Autóháznál most akár 400 ezer forint értékű BYD tartozékcsomaggal lehet a tiéd az új BYD, modelltől függően. Válasz elektromos vagy plug-in hibrid modellt, és keresd a BYD Schneider Autóházat Pécsen, Zalaegerszegen és már Kaposváron is. BYD Schneider Autóház. Most még több jár az új BYD mellé.
33: Keresd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órát Unterrock Bál. Főszerepben a Gerezslaki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
34: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pattáj Vokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pattáj Vokbár. Tanulj vokosan!
25: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsor támogatója a Burger King.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, továbbra is élőben mixelünk, itt vagyunk veletek még egy órán át full élőben, ez a rádió egy Live Mix Summer Edition, mellettem a lemezjátszóknál továbbra is Poolmax, az egyetlen magyar DJ, akit a világsztár Martin Garrix követ az Instagramon. Hello Poolmax még egyszer.
2: Hello Garrix, sziasztok, köszöntöm az összes kedves rádió egyes hallgatót.
1: Bárhol vagytok, bármit csináltok, tökéletes háttér, tökéletes társaság leszünk mellé, tökéletes zenékkel, menjünk tovább.
2: Jön egy óriási kedvencem Taylor Swift-től az Opalite egy Corgi remixben, itt a rádió egy Live Mixben, továbbra is veletek, hallgassátok szeretettel.

0: egy Live Mix Summer Edition, még mindig két órában a Pulmex a lemezjátszóknál. Közlekedési információk jönnek, csak nagyon röviden. Baleset Budapesten történt néhány perc a Szent István körúton, a Nyugati és a Margit híd között pont félúton, és erős a hétvégi forgalom az M7-esen a Balaton felé Budapestről kifelé, főleg Érd és Martonvásár térségében. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Egy SMS, Hali, most főtt ki a szőlőpálinkám, muszáj kicsit megízlelni, most öntögetem kisebb üvegekbe, közben hallgatlak titeket. Jó az elég, így tovább, Pulmex, hajrá, írja valaki.
2: Nagyon szépen köszönöm, egészségetekre, úgyis hétvégén, úgyhogy szerintem most már azért meg lehet kóstolni.
0: Pontosan, azért csak óvatosan, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, nem akármivel megyünk tovább.
2: Így van, egy saját feldolgozásommal, amit szerencsémre a Tomorrowlanden is látszottak a nagy színpadon az első hétvégén, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok, ez egy óriási célom volt, és szerintem van még olyan Rádió 1-es hallgató, aki ezt még nem hallotta, úgyhogy fel is raktam, Leave the World Behind, Pulmex Remixben, itt a Rádió 1 Live Mixben továbbra is. Hallgassátok ezt is szeretettel.

0: Nagy ölelés mindenkinek, aki minket hallgat, vagy minket néz ma este, lehet mind a kettőt. Ez volt a Hug Yourself Kamrától a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a nagy sikerre való tekintettel továbbra is 2 órában. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan hallgatok minket. Hello, Pulmex és Geri a legjobb páros együtt. Kedves Pulmex, minden nap a te zenédre gyújtornázom és spinningezem. Mindig visszahallgatlak, sok erőt adtál a nehezebb időben is. Köszönöm, én is szeretnék rád szavazni a Rádió 1 DJ szavazáson már most. Üdvözlettel, Nelly.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet. És a gyógytana az közel áll hozzám, ezt majd elbeséljük későbbi adásokba, de tényleg nagyon örülök, hogy tudtalak segíteni, motiválni téged a zenémmel.
0: Szevasz Pulmex, ütőhúrozás közben mindig téged hallgatlak, hogyha már nyár, akkor menjünk vissza gondolatban Salernóba egy kicsit az EUG-re, és éljük meg újra a pillanatot, mert hát egyszer élő, nem igaz? Üdvözletet, Bika. Mi az az EUG?
1: Ez a European University Games, ahol felléptem Olaszországban, egy óriási egyetemi Európa bajnokság, és ez nekem egy óriási dolog volt az idei évben, ez nekem a high peak volt eddig, úgyhogy reméljük, hogy folytatjuk majd a nemzetközi fellépésekkel is. És köszi, Bika, hogy írtál, így van, én nekem ez volt a motóm egész nyáron, éljük meg a pillanatokat.
0: Nagyon helyes, tegyétek ezt ti is, és maradjatok velünk, elmegyünk egy rövid hidratációs szünetre, iszünk egy csomó szűrt vizet a Pulmexel, aztán pedig jövünk vissza élőben.
1: Így van, nem más, mint Ray Daltonnal és a Blood Running-gal itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
0: Úgyhogy maradjatok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni.
3: Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
4: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
3: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Bonduelle zöldségkonzerv és Good Lunch termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
8: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Reklámot hallottak.
12: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
14: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
15: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess!
16: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
17: A Budapesti Sószínház és a PKE Magánének szak közös produkciója, Bánk Bán. Opera fiatal magyar énekesek előadásában, október 17-én Mohácson a Kossuth Teátrumban. VIP és elővételes jegyek kaphatók a kultix.hu oldalon. Október 17, Mohács, Bánk Bán.
18: Akár most kezdenél, akár szintet lépnél, Pécs legnagyobb konditerme téged vár. Modern gépek, tágas terek, folyamatos fejlődés és jó hangulat. Próbáld ki te is! Prof. Gym, Pécs, Megyeri út 4, www.profgympecs.hu.
19: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
20: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
21: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
22: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
23: Beiratkozás a Fordan Táncklubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock'n'roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánccentrum mindhárom terme. Az ingyenes nyírnapon próbáld ki magad.
2: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pool Max! Pool Max! A házigazda Juhász Geri!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, továbbra is nyári időszámításban, 2 órában. Ez volt a dal, amire 10 éve vár az egész világ. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 2016-ban kezdtek el rajta dolgozni, 2026-ban pedig végre ki is adták hivatalosan. A jó munkához idő kell, erre mondják.
1: Hát ez így van, ez így van. Én is egy éve dolgozok a következő rádiós zenében, és nem sietem el, ahogy ők se siették el 10 éven keresztül.
0: Hétvégén pedig kicsit szebb lesz az idő, mint amilyen ma volt. Reggel holnap 6 fokról indulunk, de napközben akár 26 fok is lehet, és sokat süt majd a nap.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Egy SMS, most végeztem a takarítással. Köszi a jó zenéket, Pulmex. Sokkal gyorsabban ment, szuperek vagytok, René.
1: Na látjátok, ezért is érdemes minket hallgatni. A jó zenékkel megadjuk a jó hangulatot, és 4-szeres gyorsasággal csináljátok a dolgotokat.
0: Így van, SMS és Viber számunk 0623111111. Konténer játék 7 és 8 között a Rádió 1 kívánság műsorban. Rengeteg minden van már most a Rádió 1 konténerben. Egy kulcsot kap hatok tőlem. A következő órában megyünk tovább.
1: Így van, és megyünk tovább, és mielőtt kiengedném a következő dalt, szeretnék itt élő adásban boldog 80. születésnapot kívánni a nagypapáknak, itt a testvéreimmel keresztül. Ez egy ilyen közös kis üzenet, és fel is raktam Children Walking on a Dream, lehet, hogy pont sorszerűen jött ki ez a Children szóit. Na mindegy, a lényeg, Rádió 1 Live Mix még egy 20 percen keresztül velem, Pulmex-el és Juhász Gerivel, úgyhogy hallgassátok ezt a csodás mosapot itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
3: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.
4: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: Blondish, and you're listening to Radio 1.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pulmex! A házigazda Juhász Geri.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez volt már a Rádió 1 Live Mix Summer Edition Pulmex-el a lemezjátszói mögött. Hát Magyarország összes Depeche Mode rajongójának a nevében nagyon szépen köszönjük ezt a dalt.
1: Örülök, hogy tetszett mindenkinek, vagy remélem, hogy tetszett mindenkinek, azoknak is, akik nem szeretik a Depeche Mode-ot, és esetleg ez a fajta feldolgozás meghozta hozzá a hangulatot, ez egy óriási klasszikus, így egy nagyon nagy különlegesség.
0: Ez volt ugye az Enjoy the Silence, ehhez a dalhoz annak idején két videóklip is készült, és az egyiket képzeljétek el, a World Trade Center tetején forgatták 1991-ben. Milyen napon van? Szeptember 11-e.
1: Így van, nem véletlen, hogy ez volt itt a végén, ugyanis erről azért meg szoktak emlékezni az emberek, ez egy nagyon fontos dátum az emlékség történetében, úgyhogy én így zenével próbáltam erre felhívni a figyelmet.
0: Srácok, léci, vegyen valamelyikőtök feleségül, hogy mindig ilyen zseniális zenéket hallgathassak az aláfestő hangotokkal együtt, puszi Trixi. Trixi, imádunk, óriási vagy.
1: Köszönjük szépen.
0: Szép estét az uraknak, ez a mai Live Mix igazán pesdítő volt. Isten éltesse a papádat, Pulmex írja Hajni.
1: Jaj, nagyon szépen köszönjük, biztos örült, eddig látta az üzenetet, úgyhogy majd hétvégén megünnepeljük.
0: A mai műsor után én is szeretnék Pulmexre szavazni a Rádió 1 DJ szavazáson, Évi.
1: Azaz, három szavazatom van eddig tőletek, két Live Mix alatt.
0: Pulmex torony magasan vezet a Rádió 1 DJ szavazáson, úgyhogy az még el sem indul.
1: Köszönöm szépen.
0: Pulmex, ma még ugye találkozunk a Birdiesman Radio Show-ban este 11-től.
1: Így van, aztán onnan robbanak tovább Pécsre, holnap meg Budapesten találkozunk, de addig is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek.
0: Maradjatok Kám Rádió mindjárt és a Be Mine! És figyelem, ha szeretnétek nyerni elektromos autót, hétnapos családi pihenést és 1 millió szerszámgép csomagot, akkor maradjatok mindenképpen, hamarosan kaphatok egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt

0: 5000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
7: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
10: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Anya, arra gondoltam, rendel...
12: Rendet raksz a szobádban.
11: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
12: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
13: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
14: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
15: Hazaéhetek a Coop-ban. Most 10 dekagram PIK Rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
17: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szuper hétvégét mindenkinek. Sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Nem csak zenéket kaptok tőlem ebben az órában, hanem bizony kulcsokat is a Rádió 1 konténerhez. Szia Tamás!
1: Szia Robinson, te újabb számát kérek.
0: De jót választottál, a címe Better Times, jó kis modern pop house. Egyébként arról szól, hogy mindig is voltak rossz időszakok, amik után viszont mindig egy jó időszak következik. Kinek menjen?
1: Feleségem, nagyon szeretem.
0: Na akkor Robin Schulz és a Better Times ma este a tiétek, és figyelem, indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek mindent elvinni, ami csak a Rádió 1 konténerben van, hívjatok innentől 10-ként, és adok egy kulcsot. A számunk 0620 3 111 111.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos Zsömék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.
3: Shine bright like a diamond. Shine

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egyetlen más rádió sem csinál olyat Magyarországon, mint mi. Telepakolunk egy konténert fantasztikus ajándékokkal, konkrétan annyi mindennel, ami csak belefér, és a végén egy valaki fog elvinni mindent, viszont a konténer csak egyetlen kulcs nyitja majd ki. Kinek adhatom az újabb kulcsot? Halló, halló!
1: Szia, Kitti vagyok!
0: Szia, Kitti! Hogy vagy? Milyen a péntek este?
1: Nagyon jól érzem magam. Remélem szerencsés kézbe nyúltam, és nyertek a Rádió Egyen.
0: Hát, Kitti, ez csak tőled függ. Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Jók vagyunk, Kitti! Te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen! Nagyon örülök, nagyon sokat próbáltam, és most már jó, hogy meg vagyok.
0: A tiéd tehát az újabb kulcs, és lehet, hogy épp ez nyitja majd a Rádió Egy konténert október 9-én.
1: Ó, de jó, úristen, ott leszek.
0: Akkor lesz ugye a nagy konténernyitó parti, eddig van a Rádió Egy konténerben egy elektromos autó, aztán egy 4 fős, 7 éjszakás családi pihenés, és egy 1 millió forintos elektromos szerszámgépcsomag.
1: Azt a mindenit, de jó lenne megnyerni.
0: Drukkolok neked is, újabb játék hamarosan még ebben az órában itt a Rádió Egyen. Most pedig emlékezzünk egy kicsit az idei nyárra. Jön Loi és David Puentes. Ez a

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Baleset történt az M4-es autóúton az 56-os kilométernél az Albert Tirsa Dabas csomópontban Budapest felé, emiatt lelassult a haladás, és egy műszaki hibás autó tartja fel a forgalmat a fővárosban, a 13. kerületben, a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál. Türelem, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Szia, Kriszti vagyok. Szeretnék egy számot küldeni a kisfiamnak, Rolinak, a Sugar Daddy.
0: Szia, Kriszti. Roli hány éves?
2: 13 éves.
0: És mit üzensz neki ezzel a dallal?
2: Szeretem, imádom. És minden jót kívánok az életbe, sok sikert, és minden gyereknek, aki most kezdte az iskolát.
0: Na, akkor ez hamarosan nekik szól. Most pedig jövök egy játékfelhívással, ami viszont mindenkinek szól, aki innentől 10-ként hív, kap egy kulcsot a Rádió Egy konténerhez, és ezzel megnyeri az esélyt, hogy mindent elvigyen, ami csak a konténerben van. Úgyhogy gyerünk, játszunk, a számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysknél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
8: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
9: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
10: Van. Minden pillanat számít.
11: Van. Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-áig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és egy újabb kulcsot szeretnék valakinek odaadni a Rádió 1 konténerhez, amiben fantasztikus ajándékok vannak. Halló, halló!
1: Ja, Geri, Vivi vagyok.
0: Hello, Gyakorló, Vivi! Mi újság? Hogy telik a péntek estét? Hol vagy? Mit csinálsz?
1: Na, most otthon vagyok. Dolgoztam ma amúgy, így nagyon fáradt vagyok, de jól telik.
0: Szeretném egy kicsit feldobni ezt a péntek estét.
1: Nem, mivel dobod fel?
0: Hát egy igencsak jó hírrel, ha mondasz nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik! Hát Vivi, megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez.
1: Nagyon örülök.
0: Tudod, hogy ez mit jelent?
1: Igen, tudom. Hát, hogy nyerhetek vagy egy kocsit, vagy...
0: De cuki vagy, egy kicsit segítek. Nem vagy, hanem és. Tehát nyerhetsz egyrészt egy elektromos autót, és nyerhetsz mellé egy 4 fős, 7 éjszakás családi nyaralást, meg egy 1 milliós elektromos szerszámgép csomagot. Ennyi minden van egyelőre a Rádió 1 konténerben, de hát messze még a játék vége.
1: Igen, én nagyon örülök neki, és remélem, hogy tényleg nyerni fog.
0: Úgy legyen, neked is nagyon drukkolok. Konténernyitó parti október 9-én Balázsékkal a Rádió 1 konténert meg is lehet nézni Budapesten, a Corvin Plázánál. A játék a jövő héten folytatódik, itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, szombaton és vasárnap már lesz egy kis napsütés, 26 fok körül alakul a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Közben pedig Alex Warren vadonatúj slágerét készítettem elő, nagyon-nagyon fogjátok szeretni, egy elsöprő szerelemről szól. Ki kéri?
2: Sanyi.
0: És ki kapja, kinek küldjük?
2: A családomnak holnap lesz itt nálam egy kerti parti, imádom őket és várom őket szeretettel.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, és akkor indítom a dalt, amit kértél.
3: Elsőként a Rádió Egyen.
0: A szerelem egyszerre lehet csodálatos és elképesztően fájdalmas. Erről énekel most Alex Warren itt a Rádió Egyen. Ez a Fever Dream.

0: Rádió 1-et halljátok, és tudom ám, hogy mindig nagyon várjátok nálunk az estéket. Ma 9-től a World is Mine Radio Show-ban élőben jön Lotfi Begi, Pulmex és a Stadium X, úgyhogy 4 órán keresztül tudtok majd velünk bulizni. Juhász Geri egyelőre kijelentkezik. Kezdünk 9-kor, rögtön a diszkósít után. Mindenkinek jó hétvégét! Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
5: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
6: Van. Minden pillanat számít.
7: Van.
8: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
11: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu / legyél kötőjel partnerünk oldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfió darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
14: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Mennyire megy föl a púzus, hogy az adrenalin, amikor még nem látod, de hallod, hogy jön. Tehát már tudod, hogy jön az elefánt, lehet, hogy 150 egyszerre jön be neked majd a lesre, de hogy hallod, hogy érkezik. Van egy kis vérnyomás emelkedés?
16: Plafonon. Tehát plafonon akkor érdemes vagy? Látni a mérőt. Nem az elefánt kíváncsi miatt, hogy most hogy ki fog szedni a lesbe is megöl, hanem hogy amikor benne van a ugye a 8 év téma üldözés után ott van a lehetőség, és tudod, hogy
15: hallott, hogy jön.
16: Az a pillanat. Mert jön a villám, mert jön az elefánt, mert minden összeállt, itt van a fényképezőgép, nem merül az akkumulátor. Úristen. És most van az, hogy most belövöm a 11-es, vagy nem.
15: Szívdobogás, adrenalin.
16: Nagyon, nagyon brutális. Tehát ez egy ilyen stroke közeli állapot, és amikor látod, hogy az esély elment, akkor persze lehet ereszteni. Amikor meg belőtted a labdát, és tudod, hogy na ez volt a hosszabbítás utáni utolsó 11-es, akkor az egy ilyen nagyon magas.
17: Volt majd rá kiabáltál állatra?
16: Élégülési állapot.
15: Megvan!
16: Halkan igen. Ő nem hallotta, de hogy azért megvan a gólőröm.
15: Az exponás pillanatában tudod, hogy megvan? Vagy csak amikor érzed? Tehát nem is látod, de érzed.
16: És nagy önuralom kell ahhoz, hogy ne nézd vissza, mert lehet, hogy jön még egy esély, ami még jobb lesz, amire nem is számít.
15: Ja, tehát nem nézel rá a kijelzőre, csak lősz. Közel hozzád az elefánt? Mennyire hallod a lépését, hallod a szuszogását? Mi a közelség?
16: Az elefántnak lépését nem lehet hallani, mert nagyon puhán lép. Nem úgy van, mint a filmekben, hogy így a pohár.
15: Igazolod ezt?
16: A pohárba gyűrűzik, hanem nagyon-nagyon
15: komolyan ért,
16: és
15: ezt
16: csak megjelenik. Full, annyi hangja van.
15: Én már földszinten hallom.
16: Annyi hangja van.
15: Érted? Hát borogatja a kukákat, érted? Rúgtok, szuszok. Hallod? Hol a reggelim?
16: Kanalat, Feri, kanalat!
15: De ő nem tudja, hogy te ott vagy, te meg nem hallod, hogy jön.
16: Vagy nem érdekel, hogy ott vagyok.
14: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
14: Diszkó! Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
18: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű a publikum, ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy benne a Diszkósít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
19: Hello, hello!

0: Diszkos itt a rádió egyen, az igazi morgon slágereket. Ma Honvai Pécsi pörgeti, én Bárány Attila vagyok. Már is jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Teodórák, Diomédék, Emilek, Félixek, Játszintok és Milánok. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül egyedül Szamákné, dr. Kalocsai Edina. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Én szerkeztem egyébként neked a névnapokat, hogy mindig tudjál valami különleges nevet mondani a Wikipédián keresztül, mert hihetetlen neveket is mondasz. Én nem hiszem, hogy vannak ilyen emberek, de komolyan mondom, ilyen névvel.
0: Dehogy nincsen.
1: Igen?
0: Persze. Én egy csomóval találkoztam.
1: Most ez a román naptárból van, hogy ez melyikből?
0: Nem, a Wikipédiáról lövöm őket.
1: Jó, oké. Nem is mondok többet.
2: Igen, ezt engedjük el, és már is menjünk tovább. Jön Martin Garrix itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkos Trio Show-val.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrien Zinnőrő diszkocsit, a rádió egyen, itt vagyunk veletek több mint 20 éve, Bárány Attila, Hanvai PG Mixel, ma én pedig DJ Junior vagyok.
1: Nagyon fontos, hogy a hétvégén pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Mezőtúron, szombaton pedig Nyírágy, és utána Szombathelyre érkezem, én kezdem a sort a diszkocsit aktivizáción, utána

0: a világ ugye worldwide Shazam listáján.
1: Globális.
0: Tudtam zeneírt.
1: Én pont azt szeretném remixelni egyébként, majd a Hanvai PG odaadja a sávokat, és akkor csinálok vele egy újat.
2: És ha már ennyire emlengettük Angó Bernadettet, akkor jön is a Moving to the Sun, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai slágermegy, a Diszkosít Rádió Show-ban.
0: Na, ezt fogom játszani.

0: Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Tervek?
2: Milyen tervek? Hát, hogyha elküldenéd a vokált például, akkor a diszkosítnek az új dalát meg tudnánk már úgy csinálni, hogy kiadjuk videoklip formába, de azért nem tudjuk kiadni, mert nincs meg a vokál. Hogy áll ez a dolog?
1: Képzeld, de beszéltem az emberemmel.
2: Ezt mondtad múlt héten is.
1: Tényleg reagált, és azt mondta, hogy berángatja a lány csütörtököt, na azóta nem hívtak.
2: Igen?
1: Anyám életére. Úgyhogy nem tudom, mi történt.
2: Hiszel neki, Hanvai Pizsi, hiszel neki?
0: Hát nem tudom, mert általában egyébként
1: minden
0: öregebb, így egyre jobban hasonlítotok egymásra. Tehát sokkal múlva, ott is sokkal múlva.
2: Na, rá, ugye, de én nem szeretnék hasonlítani a bátnak.
1: Egyébként én is a Juniorra.
0: Kikérem magamnak. Abszolút, megértem, és már is menjünk tovább. Jöjjön egy világsláger, Clooney, kérem szépen, a világ összes klubjába erre táncolnak. Na ez jön most itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai slá

0: jó egy csak igazi mai sláger, egy diszkos hit radio show 3D-ben. Ez azt jelenti, hogy mindannyian itt vagyunk. DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
1: Idén ünnepeljük a 21. születésnapunkat. Egyébként december első hetének szombat estén, éjszakáján lesz ez a bizonyos rendezvény. Az, hogy milyen formában tartjuk meg, azt még pontosan nem tudjuk, mert ugye tavaly a 20. születésnapra meghívtuk a régi diszkosítás DJ-ket is, a Lauert, a Sonicot, a Danielt és az Antoniot, és ez egy egész kerek kis buli volt. Kíváncsi vagyok, hanyadika lesz ez, Attila?
0: Napra pontos.
1: Decöt?
0: December 5-én, szombaton. És egyébként jönnek a fiúk. Nem tudom, miért beszélsz mellé, hiszen
1: tényleg,
0: már lekötöttük őket tavaly. Semmi baj, Junior.
2: Én még nem tudok
0: el. Ez a korra jár.
1: Nálad. Erről nem volt szó.
3: Ezt nem fixáltuk még előre.
0: Dehogy nem.
3: A maximum te a saját fejedbe, az tuti.
0: Jézusom. Na jó.
1: Betánc, kérem szépen, ez amikor rossz az idő,

0: Junior helyett búcsúznék.
1: Így van, megéri, szevasztok, így van. Majd mentek, ahova akartok, ha jót akarjátok látni. Minden fönn van az oldalán, ja nem? Na, én viszont elköszönök az ő nevében is, mégpedig azzal, hogy egész jó volt ez a mai adás, remélem élveztétek, holnap este találkozhatunk Szombathelyen. Egyébként, illetve annyit szerettem volna még mondani, hogy rengeteg fellépésem van, de már minden.
2: Nem mondd el. Kamuzzatok, az fontos, meg kicsit kimentem, és tudom, hogy kamuzzatok, visszajöttem. Búcsúzom mindenkit, én mixeltem, a DJ Junior voltam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
2: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
1: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
2: Jobb, ha felkészül.
3: Nagyon féltelek.
2: Ne lassíts!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
2: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
1: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
4: Az ujjamkövesse, nehezül a szeme, mit lát?
5: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
4: Ébredjen!
5: Doktor úr, ez mit jelent?
4: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
5: Honnan tudja?
4: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
8: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál. Ladies and gentlemen. Lotfi Beggy. Lotfi Beggy. World is Mine Radio
2: Show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre péntek van, itt vagyunk veletek full élőben a következő 4 órában. Elsőként Lotfi Begivel a lemezjátszóknál. Szevasz, Begi!
3: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat, szevasztok és kellemes őszi estét kívánok!
2: Bizonyám, ősz van, hűvös van, kicsit néhol esik is az eső, viszont mi jó társaság leszünk innentől a következő 4 órában élőben elképesztően menő zenékkel. Induljunk el!
3: Nekem még nem sikerült átállni a tegnapi 32 fokról a mai 18-ra, úgyhogy... Azért mondom, hogy és itt tegnap kezdtem el összeválogatni a zenéket, és én még nagyon nyári hangulatban voltam, úgyhogy maradunk ennél a késői nyárnál, ami egy kicsit elmaradt, de remélhetőleg még azért vissza fog jönni. Az órát pedig már is Alex Kendrivel fogom indítani, érkezik a Bambule, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

Jason Hungry. Minden este 9-től a Rádió 1-en. This is the World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Lotfi

0: Köszönjük, hogy vagytok ma is, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben, mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, Delight Groove is in the Heart, ez volt ennek a dalnak az eredetie, 1990-ben jelent meg, 36 éve, elképesztő, Amerikában és Ausztráliában is az első helyig ment a kis lemezlistán, és milyen jó újra erre bulizni 2026-ban.
1: És minden jól áll neki, nagyon sokféle remix jelent meg ebből a dalból, én emlékszem, amikor először láttam az MTV-n a videóklipét, nem hittem a szememnek, nem értettem, hogy mi történik, miért vannak olyan élénk színek, és miért forog minden a videóklipben, és aztán hát nyilván kellett egy jó pár év, mire megértettem, hogy miről is szól ez, de egyébként a zene az akkor is elkapott és magával ragadó volt, és még mindig az.
0: És lesz egy csomó ilyen zenénk is még élőben mixelve egészen éjjel egyig. Laci vagyok, reggeltől estig titeket hallgatlak, főleg munka közben. Szeretném üdvözölni a kollégákat, holnap már pihenő, aztán lassan készülődhetünk a hatalmas nagy karácsonyra is. Üdv Laci, egy futár. Hát Laci, kitartást kívánok neked. Nekem van egy ilyen kedvenc nagyáruházam, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy még szeptemberben jönnek-e már a karácsonyi díszek.
1: Én az egyik másik kedvenc nagyáruházamban már augusztus közepén Halloween cuccokat láttam, tehát hogy egyébként ez szokott történni, hogy október 30-áig Halloween cuccok, és akkor november 1-én, amikor kinyitnak, vagy november 2-án, már minden karácsonyi cuccokkal van tele. De ezt mondtam az is nekem, hogy október 30-áig, vagy 31-e éjfélig a Spooky Spooky Halloween-t fogja énekelni, november 1-én meg elkezdi már a karácsonyi dolgokat hallgatni. Úgyhogy nyakunk, én még a nyarat csinatom, és de valahogy próbálom itt tartani a nyarat, és hát vannak, akik már a karácsonyra készülnek.
0: Bizonyám. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Hol vagytok? Mit csináltok? Kikkel bulisztok? Mi van veletek így péntek este? Írjátok meg 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább.
1: A folytatásban érkezik egy olyan remix, illetve a remix készítője nem is olyan rég itt volt a stúdióban, itt járt Magyarországon, itt lépett föl, és a fellépés előtt beugrott hozzánk, és nyomott egy élő DJ szettet. Ő nem más, mint Blondish, és az ő remixe a Walking on a Dream című felvételből, itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

is yours on Radio 1. The best DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en. This is

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben péntek este Lotfi Begi a lemezjátszói mögött szokás szerint két teljes órán át. Szevasz Begi még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: Pool Max is jön Begi után 11-től, sőt a Stadium Max is vár még rátok majd éjfél és élet között. Ő volt Hypaton, nagyon fiatal, olasz, 29 éves David Guetta fedezte fel, azóta már dolgoztak is együtt, jó néhány dalt készítettek el közösen. És képzeljétek el, láttam egy interjút David Guettával, és azt mondta, hogy szerinte ő vagyis Hypaton lehet az új fiatal DJ generáció egyik nagy-nagy üstököse a következő években. Úgy legyen.
1: Azt hiszem, azt mondod, hogy ő lett az új David Guetta.
0: Hát az egy kicsit erős, de...
1: Volna. Elvis Guetta, lehet, hogy meg... Elvisnek hívják a fiát?
0: Igen, David Guettának a fia Elvis, aki szintén DJ.
1: Azért mondom, hogy akkor ez talán ezt így nem mondja ki.
0: Igen.
1: De én is pont néztem egy kis rövid videót, amit Hypaton töltött fel, hogy valami új dolgon megint dolgoznak együtt David Guettával.
0: Adja az ég, hogy sokat dolgoznak még együtt, nagyon jók ők együtt ketten. Sziasztok, ez egy SMS, Erdélyből hallgatlak titeket a teraszon magányosan, de egy sör kíséretében. Fantasztikusak vagytok, csak így tovább, István. István, kapaszkodj abba a sörbe, öleld át.
1: És ennyi. És itt meg, leginkább itt meg.
0: Tényleg egészségedre. Így van, István, nem vagy egyedül, itt vagyunk, fogjuk a kezedet, és mi nem iszunk sört.
1: Abszolút, ez így van.
0: Te mióta nem iszol?
1: De én iszom alkoholmentest Peronit. Hopp!
0: Jó, alkoholmentes. Oké. Okay. Mióta nem iszol alkoholt viszont?
1: 2025. január 1-e óta, lassan másfélével.
0: Begi, minden elismerésem, de tényleg.
1: És hát de végignyomtuk a fesztivál szezont, és végignyomtuk a fesztiválokat, és hát te láttál így is, meg úgy is.
0: Igen, most már így jobban tetszett.
1: Jobban tetszik?
0: Sokkal.
1: Na, köszönöm szépen.
0: 0-20.
1: De tényleg. Nem beszélek csúnyán.
0: Többek között.
1: Adásba, bocs.
0: Azok a régi szép idők.
1: Bezony, látod, jó, milyen jó sztori? Az ott, hogy sztori.
0: Igen, most már csak nevetünk rajta. Akkor nem nevetünk. Na, menjünk tovább.
1: De
0: tudom. Akkor... Jó van, szeretlek.
1: Jaj, de jó, hogy ezt mondod, Geri. És képzeld el, hogy még nagyobb dolog az, hogy egymás után olyan előadókat tudok bejelenteni, vagy hogy éppenséggel milyen dal jön, akikhez valamilyen úton mondom, mindig van közük. Uh-huh. Ugye az előbb a Blond is mondtam, aki itt volt a stúdióban. A folytatásban pedig érkezik Samfelt, aki szintén itt volt a Rádió 1 meghívásából méghozzá Budapest Parkba, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Azért ez menő, na.
0: Abszolút.
1: Nem? You're a heart like me. Like mine.
0: Igen.
1: Annyira belelendültem.
0: Kellett nekünk nosztalgiázni.
1: Így. Elkavarodtak a gondolataim. Érkezik tehát Samfelt és a Heart Like Mine. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig élőben mixelek nektek.

0: Zseniális zenékkel hangolunk rá titeket a hétvégére itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show élőben. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszóim mögött, övé nálunk minden péntek este 2 órában, 9-től egészen 11-ig. Szevasz Begi még egyszer!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat! Szevasztok!
0: Aj, de hiányzott ez a kiáltás, tényleg, mint az összes nagy fesztiválon, ahol ott voltunk.
1: Szétordibáltuk magunkat egész nyáron, keresztbe kasul az országon, az összes fesztiválon. Mégis csak ordítottunk.
0: Igen, és olyan
1: pedig
0: jó volt.
1: Jól éreztétek magatokat.
0: És nagyon köszönjük tényleg, hogy az egész nyarat végig fesztiváloztátok velünk. Tudjátok nézni is a műsort élőben, többek között a YouTube csatornánkon és az applikációban. Geri és Begi néha annyira megél egy-egy trekket, mint akit megráz az ívhegesztő, írja valaki. Nekem ez nagyon tetszik. És ez így van.
1: Ez pontosan így van, és hát vannak napok, és vannak olyan adások, amikor meg csak állunk, és nem annyira éljük meg a zenét. Ez nem attól van, hogy nem szeretjük, amit csinálunk, hanem hogy éppen milyen hangulatban, milyen állapotban vagyunk, és milyen zenék szólnak, és most nem akarom magamat dicsérni, de...
0: De úgy, nyugodtan
1: úgy,
0: dicsérhetek.
1: De nem, sőt, most tényleg úgy érzem, hogy elkaptam valamit.
0: Nagyon szeretjük Begit többek között azért, mert ilyen szerint. De igen, tényleg egyébként nagyon szeretjük mind a ketten, szerintem te nevedben is mondhatom azt, amit csinálunk, nem munkának fogjuk fel,
1: persze,
0: nem csak
1: persze,
0: munkának fogjuk persze, fel, hanem szórakozásnak persze is. És péntek este van, és én nagyon lesem ültem itt az elmúlt fél órában, és nem is nagyon szeretnék.
1: Meg hát azért ugye, aki nincs itt elünk a stúdióban, az nem hallja, hogy itt azért nagy hangfalakon szól a munka, és nyilván nem cigáznak a fények, meg nincsen füst, meg nincsen CO, de azért. De egyszer kéne már, de annyiszor megbeszéltük, nem?
0: Felgyújt csak valamit gyorsan.
1: Nem kell gyorsan felgyújtani, hanem csak beszéljük meg azt, hogy egyszer rakunk be egy kis fényt, rakunk be egy kis füstöt, és itt a stúdióban csinálunk egy ilyen színpadi
0: hangulatot. Nagyon szeretném, én szeretnék behívni hallgatókat, hogy olyan legyen, mint egy buli, itt táncolnának, ugrálnának körülöttünk.
1: Ó, abban a hamargon lenne.
0: De egy jó adás lenne.
1: Bocs, és már borul az első pohára.
0: Igen, italt nem lehetne behozni ide, csak... Semmi. Külön engedéllyel.
1: Nem, hát az, de annyi cucc van, hogy pillanatokon belül megborulna, de esküszöm, hogy meg foglak lepni egyszer, úgyhogy nem tudsz róla, és csinálunk egy olyan péntek estét, amikor bejössz, lekapcsoljuk a fényeket, és cikáznak.
0: Úristen, nagyon szeretném.
1: És minden második percben ezt hallják a hallgatók, hogy
0: Minden nap itt vagyok, Begi, úgyhogy bármikor kapható vagyok egy ilyen ötletre. Na, menjünk tovább.
1: Egy újdonsággal megyünk tovább. David Guetta, ha már beszéltünk róla, ismételten összeállt Bibi Rexával, és elkészítették a Sad Girl című felvételt. Ez itt az újdonság között a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgatok, sőt nézni is tudtok minket, ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben. Egy üzenet, sziasztok, Begi, holnap várunk Bátaszékre, nagy álmon válna valóra, ha élőben hallhatná tőled a Release the Pressure című számot. Üdvözlete, Dorian!
1: Találkozunk, ott leszek, Győrben kezdek, és onnan megyek tovább. Release the Pressure, Calvin Harris, most is játszottuk, nagyon jó kis dal. Meglátjuk, hogy fog beférni, de találkozunk holnap.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Egy nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig itt vagyunk újra, és hát rákapcsolunk még jobban.
1: Mit szólnál hozzá, hogyha az elejét egy picit visszafognám, megdiszkóznánk, tehát diszkó-diszkó, és utána, okay, utána elengednék a lovakat.
0: Én erről azt gondolom, hogy...
1: Eljön! Annyira szeretem a diszkót egyébként.
0: Én is.
1: Nagyon
0: én is
1: szeretem, és tök jó, hogy jön vissza, de majd erről beszélgetünk egy kicsit.
0: Péntek este van, jövünk mi is vissza Lotfi Begivel élőben, mindjárt maradjatok.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My Radio
3: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál. Ladies and gentlemen. Lotfi Begi. Lotfi Begi. World is Mine Radio
2: Show. Elmúlt este 10, itt vagyunk újra, továbbra is élőben. Hello mindenkinek, mellettem még mindig Lotfi Begi. Szevasz Begi, neked is újra.
3: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat, szevasztok.
2: És akkor ahogy mondtuk, először diszkózunk, aztán pedig jöhet minden.
3: Igen, így lesz, az órát pedig már is Tame Impalával fogom indítani. És ha már szóba jött a Halloween, akkor egy jó Dracula lejelmez.
2: Véres fogakkal,
3: ugye? Az nagyon szeretem. Ez mindig működik, a dal címe Dracula. És a Boys Noise Disco remixét hoztam el nektek itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ba. Egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

Ezt nem csak hallanod, látnod is kell. A Rádió 1 applikációjában, vagy a rádió1.hu oldalon élőben. World is Mine Radio Show.

0: Ahogy ígértük, a Rádió Egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show élőben mellettem Lotfi Megi a lemezjátszói mögött. Isteni ez a dal, ők voltak a Bausa, egy norvég trió és a Magnetic című dal. Hát ebben aztán zeneileg nagyon sok minden van.
1: Abszolút, a jazz, a funk, a soul, és hát ez mind keveredik nagyon finom, kifinomult a muzsikával. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül Magnetic a dalnak a színe, mert hogy mágnesként vonzza az ember fülét ez a dal.
0: De szép hasonlat volt megint.
2: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szép. Szeretem az ilyen gondolatokat. Nem, tényleg nagyon szép. Nem ironizálok, teljesen őszintén mondtam, nagyon szép.
1: Én meg őszintén mondom, hogy amikor először meghallottam, akkor rögtön azt mondtam, hogy úristen, meg kell hallgatnom még egyszer.
0: A jazzzenékben vannak ilyen zongoradallamok, meg ilyen zongoramenetek.
1: Nagyon jó kis fúziós dal, és hát hogy is mondjam, a sok-sok-sok-sok egymásra hasonlító zenék között ez egyszerűen felüdülés, amikor jön egy ilyen, és hát látod, a semmiből megérkezik, és letarolja a félvilágot.
0: Így igaz, 0-23-111.
1: Mint a háború mélység.
0: Majdnem olyan jó, mint a háború mélység. Szerintem méltó folytatása lehet a te dalodnak. Na, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább!
1: A folytatásban egy régi dal új köntösben érkezik, Milky, és a Just the Way You Are itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Megit halljátok.

0: Another és a Talk to You péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Lordfi Begi élőben a lemezjátszói mögött, és egy nagyon-nagyon jó, egy nagyon érdekes kérdést kaptunk egy nagyon régi törzshallgatónktól. Sziasztok, Csaba vagyok innen a szomszédból, Floridából. Lenne egy kérdésem a Begihez. Beszéltetek a héten arról, hogy össze-vissza jártok felépni a világban, és gondolom a felszereléseteket nem viszitek magatokkal, de mindenhol más és más a felszerelés. Honnan tudjátok, hogy hol melyik gombokat kell nyomogatni? Ugye fellépés alatt nem hiszem, hogy találomra nyomkodjátok a gombokat össze-vissza, hogy majd csak lesz valami, és némelyik vezérlőpult úgy néz ki, mint egy űrhajó vezérlőpultja, és egy repülőt könnyebb lenne szerintem elvezetni, mint ezeket kezelni, és ti sem ismerhettek minden egyes vezérlőpultot, hogy mi micsoda rajta. Azt se tudnám, hol kell bekapcsolni. Mi van, ha kínaiul vannak valahol ráírva a rendszerre a cuccok? Üdvözlettel, Csaba!
1: A kérdés jó, a válasz nagyon egyszerű. Mielőtt megállapodunk egy fesztivállal, egy klubbal, egy szervezővel, azelőtt elküldjük a technikai igényeinket, elküldünk egy catering rider-t, és hogyha ezeket tudják teljesíteni, akkor alá lehet írni a szerződést. Tehát, hogy én bárhova megyek, Tokiótól Londonig, Nyéklátházától Siófokig, mindenhol elviekben ugyanazt a pultot kapom. Ez az esetek 80%-ában így összeszokott jönni, aztán van, amikor oda érkezem, és azt mondom, hogy hát ez mi? Mondták, hogy hát csak ezt tudtuk szerezni, és akkor két lehetőség van, vagy nem lépek föl, vagy azt mondom, hogy megoldom, de általában meg szoktam oldani, tehát ilyen még nem nagyon volt, hogy pult miatt nem léptem föl, de tényleg, tehát a lényeg az, hogy le van adva a technikai igényünk, és ezt az esetek 85%-ában, 90%-ában teljesíteni is szokták.
0: Egyébként nagyon jó volt a kérdés, meglepően jó kérdés, szerintem ezt nagyon sokan nem tudják, hogy alapvetően ez így működik, pontosan, tűpontosan, ahogy Begi most elmondta, és a catering igényed neked mi? Hogy most nem iszol? Egy zero cola, meg egy víz?
1: Nem, alkoholmentes sör, zero cola, energiaital, 3 darab Snickers, mogyoró, tényleg, szendvicsek és gyümölcstál.
0: És egyébként ez jó, tényleg.
1: És egyébként még a tavalyi előtti Rider-t küldtük ki sok helyre, úgyhogy az egy üveg minőségi...
0: Megmaradt egy csomó dugipi a karácsonyra.
1: Igen, tehát hogy egy csomó minőségi vodkát hazaviszek, és akkor majd karácsonykor nem kell gondolkodnom, hogy kinek mit veszek vele.
0: Nagyon jó. Nagyon jó.
1: Viccelek.
0: Szeretjük a kérdéseiteket, jöhetnek ezek egész este 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Az elmúlt percekben az idei év egyik legnagyobb ibizai slágerét hallhattátok. A folytatásban pedig azt gondolom, hogy egy örökzöld ibizai slágerrel megyünk tovább. Érkezik Armand van Helden, I Want Your Soul című felvétel, egy kicsit megfűszerezve a Shapeshifters Lola Steam-mel, és még majd beköszön egy kis Green Velvet is, úgyhogy egy különleges mashup-ban megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen egy 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók vagyok Lotfi Begi és Juhász Geri.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor péntekenként két teljes órában. Üdv a most érkezőknek, jó pihenést azoknak, akik melóval hazafelé hallgatnak minket, és hát jó bulit azoknak, akik most indulnak meg valahová a péntek éjszakában. Szevasz Begi még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, hello péntek este, hello péntek before, és hello hétvége.
0: Igen, és hello,
1: ez már hétvége, nem?
0: Abszolút hétvége van. Hello minden Depeche Mode fanatikusnak, ez volt az Enjoy the Silence, azon kevés óriási nagy slágerek egyike a pop történelemben, amelyhez két hivatalos videóklip is készült, és az egyiket a World Trade Center tetején forgatták 1990-ben, és hát Begivel nem véletlenül játszottuk ezt ma, szeptember 11-én, 25 évvel a terrortámadások után.
1: Elképesztő események voltak, én kristálytisztán emlékszem, akkor még Gödöllőn a Gödöllői Rádióban dolgoztam, és hát ilyen adásvezérlő ember voltam, tehát az azt jelenti, hogy a keverőpult mögött ültem, és kevertem a műsorvezetőnek a hangját, a hírolvasónak a hangját, és hogyha valami volt, akkor kellett belenyúlni, de ott is akkor már adásvezérlő

0: az ilyen eseményeket, amik nagyon beégnek az ember tudatába, a szívébe, lelkébe. Én is konkrétan emlékszem, én akkor 19 éves voltam, és akkor már Szegedre jártam egyetemre, és egy vizsgáról utaztam vissza Szegedről Budapestre, és a Sláger rádió szólt, akkor az volt a legnagyobb magyarországi rádió. Arra is emlékszem, hogy ki volt adásban, tudom, hogy a bal oldalon ültem az ablak mellett, nem volt mellettem senki. Arra is emlékszem, hogy egy piros cipőt viseltem, és először a hírekben volt róla szó, aztán pedig a műsorvezető is elkezdett róla beszélni, hogy mi történt. Amíg csak a hírekben beszéltek róla, addig csak a vezetőfülkében szólt a rádió, én kettővel a vezető fülke mögött ültem, és aztán az egyik megszólalást azt így kirakta teljes hangerővel a sofőr, és akkor a buszon mindenki hallotta, és az a csend, ahogy ugye a ropikat teszik az emberek, ahogy a csokikat valaki majszolja, hallott, hogy kinyit valaki egy üdítőitalt, és hirtelen mindenki néma csendben van, és feszülten hallgatja, hogy mi történik a nagyvilágban, az valami elképesztő. Nekem ez volt szeptember 11-25 éve.
1: Jól lehúztuk magunkat, Geri.
0: Na, jöjjünk vissza az életbe. Menjünk tovább, Peggy.
1: A Poltrás beérkezik a The Weeknd és az I Can't Feel My Face, méghozzá DJ Arman remixében. Itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It péntek este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Ha szeretnétek repetázni Lotfi Begi két mai mixéből, vissza tudjátok hallgatni mind a kettőt a weboldalunkon és az applikációban. Ezt az SMS-t figyeljétek, nagyon szeretem. Sziasztok, megindultunk egy spontán születésnapi ivászat után a 60-i Mekibe repoharakkal. Készülj 60-i Meki, üzeni Gábor. Nem lennék a 60-i Meki üzletvezetőjének a helyében ma este.
1: Ezzel mit csináljunk? Hát ezzel mit csináljunk? Ez hogy értitek?
0: Srácok, képeket szeretnék, videókat mindenféleképpen. Jó?
1: De hát, és azt egyébként, hogyha beváltják, akkor ti vagytok a nyertesek.
0: Szerintem igen.
1: De nem fogják.
0: Úgyhogy én nagyon díjazom egyébként már magát ezt az ötletet. Gábor, lehet, hogy besengednek titeket, vagy nem kaptok semmit, de egyébként, ha jó fejek, a 60-i Mekisek, akkor adnak nektek inni egy csomót.
1: Igen.
0: Tényleg. Jó? Jó szórakozás nektek. Begi, neked milyen lesz a hétvégem?
1: Én ma hazamegyek, és ma nincs fellépés, és azon gondolkodom, hogy a Gentlemannek az új évadját, vagy a Faudának az új évadját kezdjem el. Nagyon-nagyon nehéz a választás, mind a kettő nagyon erős. Holnap viszont van két fellépésem, délután Győrben kezdek, ez egy családi nap lesz, és aztán mit mondott az... Aki küldte az SMS-t?
0: Valaki megint holnap vár, Bátaszék!
1: Na. Holnap pedig Bátaszéken fogok zenélni, úgyhogy holnap két buli, ma pedig Netflix and chill.
0: De jó, Begi, jó bulit, jó hétvégét, jövő héten kedden a Rádió 1 Live Mixben találkozunk újra.
1: Ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül a lemezjátszók mögé lép Full Max, és még érkeznek a Stadium X-es fiúk is, úgyhogy a buli még csak most kezdődik itt a Rádió 1-en. Köszönöm a figyelmet, találkozunk jövő hét kedden, vigyázzatok magatokra,
0: gyönyörű végszó!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, Pulmex is befutott, innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben, és ott folytatjuk, ahol este 7-kor a Rádió 1 Live Mix végén abba hagytuk. Hello Pulmex, induljunk el!
2: Sziasztok kedves Rádió 1-esek, nagyon örülök, hogy Live Mix után újra itt vagyunk. Kezdésként jön egy abszolút favoritom, Robin Schulz, Barb's Better Times itt a Rádió 1-en, a World is Mind Radio Show-ban.

0: A legendás Empire of the Sun klasszikus Walking on a Dream Blondish remixben csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en mellettem Pulmex a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Folytatásként az első saját zeném jön, abszolút a 110% feletti hangulat marad, még csak most indulunk be igazán. Folytatásként jön az első saját zeném, a Headlights, ami letorolta a toplistákat nektek köszönhetően, hallgassátok szeretettel, továbbra is itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: és a Third Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt, ilyen különleges formabontó mashupokat is, mint amiből jövünk éppen kifelé. Hello, Pulmax!
1: Hello, Geri, sziasztok! Igen, ez egy nagyon-nagyon különleges mashup volt, amit még a Strand Fesztiválon avattam fel. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Ott ma a hangzásvilágát keverte össze a Free Your Mind-dal, ami meg a nyár egyik top slágere volt, és ezt hallhatátok az elmúlt percekben. Folytatásként pedig egy kicsit magyar vizekre elvezünk, ugyanis lassan egy éves lesz az a feldolgozásom, amit a magyar piacra készítettem Dikónak és Miss Moodnak, és óriásit ment TikTokon. Ha jól emlékszem, 1,5 millió organikus elérést értünk el, és végül ők kerestek meg engem, hogy ez egy hivatalos remix legyen, úgyhogy a bonyodalmat hoztam el nektek, Pulmax remixben itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és velünk hangolótok a hétvégére. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött. Ez volt a Medusa és a Don't Wanna Go Home, egy különleges Just Run és DJ Icon remixben Pulmex a lemezjátszóknál. Tartjuk ezt a tempót?
1: Így van, továbbra is pörgetjük itt a World is Mine Radio Show-t, és akkor jön az utolsó 15 perc. Folytatásként egy olyan extra különlegességgel megyünk tovább, ami szintén letarolta a klubipart az elmúlt évben. John Samikról van szó, és a Lights Go Out című zenéjéről, ami szerintem Travis Scottnak a Finn című zenéje inspirált. Nagyon-nagyon megtalálták ezt a hasonmást egy kicsit, és újra tudták reálni elektronikus zenében is. Szerintem abszolút nagyon-nagyon jó. Viszont ezt még megcsavarom nektek is, egy olyan srácnak a feldolgozásában hoztam el, akit már hallhatod itt a Guest Mixben. Tim Blissről van szó, aki még csak 16 éves. Egy óriási tehetség, világsztárokkal zenél együtt, úgyhogy szerintem hamarosan biztos hallhatjátok majd ismét a Rádió 1-en. John Summit, Lights Go Out, Tim Bliss Remixben, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál full max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek csak a Flirt Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez volt Rufus Du Sol és az In The Moment a fantasztikus Adriatic Remixben. Pull megszállt a lemezjátszói mögött, ma már másodjára. Hát jól megdolgoztattunk téged ma.
1: Így van, nekem ez egy csodás nap volt, ugyanis kétszer is itt lehettem a Rádió 1-en, a stúdióban, ugye Limexben délután, karrierem során másodszor, és szerintem óriásit mentünk azóta, és nagyon sokan írtatok nekem, úgyhogy szeretném itt is megköszönni az esti órákban, hogy ilyen szintű támogatást kapok ezzel kapcsolatosan, és remélem, hogy hamarosan találkozunk ott is újra.
0: Így is lesz, most pedig rohansz tovább fellépni.
1: Így van, nálam nincsen megállás, ugyanis Pécsre indulok most, és ott fogok zenélni az egyik legnagyobb egyetemi fesztiválon, úgyhogy ott találkozunk, illetve holnap a belvárosban fogok, úgyhogy akinek van kedve, azt tartson velünk.
0: És ne menjetek sehová, már is jön a Stadium X.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is Mine Radio Show.
4: A

0: Magyarország, Hello Radio, és sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az Exaur, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A műsort már is egy saját újdonsággal kezdjük, ez nem más, mint a Tujamoval közös dalunk, a Take It Higher. Utána Luke Alexanderrel megyünk tovább, és érkezik a 3D, majd Maupi-vel folytatjuk, ez lesz a Just A Little Bit More. Ez

minket, vagyis a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour itt a Rádió 1-en. Százas megjelenésünk szólt az előbb, amit Önbosszal készítettünk közösen, a dal címe pedig To The Beat. Most pedig Maxim Lennyvel folytatjuk, érkezik a Jump, majd Arbat és David Guetta legújabb feldolgozása, a Somebody That I Used To Know következik. Maradjatok velük!

nem volt más, mint egy saját felvétel Vibrate címmel, és jön Corey James és Paul Green újdonsággal a Dimension, majd Mesto-val folytatjuk, és a Freak fog szólni. Maradjatok velünk!

Mirabella közös dalunkat hallottatok az előbb, ez volt a Vibration, most pedig Dinigasszárral folytatjuk, és jön az In The Zone, majd Sillától játszunk a Resist The System-et. Ez az X-Hour velünk, a Stadium X-Hour.

kimonosztól szólt az előbb a The City című felvétel. Most pedig Walker újdonságával folytatjuk, és jön a Hot Girl Walk. Utána egy saját dallal megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, Last A Post címmel, majd végül a műsort Son újdonságával, a Feelin-nel zárjuk. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát mindenkinek és jó bulizást. A World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás. A tempó marad, az igazi mai slágerek jönnek továbbra is változatosan, és várom az üzeneteket 0620 311 111 a számunk.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Tiesto. Jó, a Maxell jó párt választott maga mellé, hatalmas kedvenc, hogy motto. A fogyarásban pedig a Swiss Disco jön, akik Rehab-el és Sam Feld-el dolgoztak, igazi csapatmunka, de szenzációs adal mutatom. Ez az, az igazi mai sláger, a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en, picivel fél kettő előtt, kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az ország három legsikeresebb női DJ-nek egyikét hozom. DJ Metzger Vicky, DJ Regán Lili és DJ Jamina, ők hárman a top. Köszönjük Regán Lili újdonsága, amit indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi